A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukásmese rádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: kicsim. Aludj, édes szentem, aludj, aludj, álmod, meséket teremjen.
1: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hogyan tanultak énekelni a baglyok? Észt népmese. Átdolgozta Rab Zsuzsa. Mesélő Novodomszki Éva. Réges-régen, öreg időkben minden madár egyforma éneket fújt. Megesett, hogy a vadgalam meghallott egy kedves éneket, azt hitte, a párja hívogatja, odaröppent, és egyenesen az őiv karmai közé került. Vagy a vörösbegy szólongatta a fiókáit, s egy csapat kisveréb gyűlt a szárnya alá. Megelégelték a madarak a nagy összevisszaságot, s elhatározták, hogy segítenek rajta. Felírtak 1000 falevélre 1000 éneket, beleszórták valamennyit egy nagy ládába, s mindenki húzott belőle egyet. Ki mit húzott, attól fogva azt énekelte. Maga és minden ivadéka. Gyűltek a madarak, gyülekeztek, mindegyik kihúzta már a maga énekét. Csak a baglyok késtek. Persze, mert a baglyok nappal alusznak. Fölébredtek, nyugtatgatták egymást. Minek sietni? Aludjunk még egy kicsit. Marad még ének a ládában. De bizony egy sem maradt testére, mire odaröppentek a ládához. Valamennyi madár kihúzta már belőle a maga énekét. Csak a füles bagolynak meg a kuviknak nem jutott. Márpedig ének nélkül nem madár a madár. Elbusultak a baglyok, végül a bölcsebbik, a füles azt mondta. Majd mi kitalálunk magunknak valami szép nótát. Meg is próbálták, de ha az egyik belekezdett, a másik a szárnyával fogta be a fülét, olyan szörnyű rikácsolás volt az az ének. Akkor azt mondták, majd tanulunk éneket az emberektől. Ma éppen lakodalom lesz a faluban, ott elég nótát tanulhatunk. Ahogy mondták, úgy is tettek. Röpültek a lakodalmas házhoz. Ott a vőlegény éppen elrikkantotta magát. Tyuhuhu! Ez lesz az én nótám, kiáltotta a füles bagoly. Meg is tanulta mindjárt, és rá is kezdte. Hú-hú, hú-hú, hú-hú. A lakodalmas házban egyszer csak beszaladt a kutya a szobába. Ki is kergették mindjárt. Ki? Ez meg az én nótám lesz, örvendett meg a kuvik. Addig tanulgatta, míg megtanulta. Ki? Hazaröppentek nagy vidáman, hogy maguktól, az emberektől tanultak énekelni. Büszkék rá máig is. Azóta is mondogatja a füles bagoly, hú-hú, hú-hú, a kuvik meg, ki-ki, ki-ki. Így találtak a baglyok mégiscsak éneket maguknak.
2: Kicsit ringatózhatunk is.

Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A Csiga család. Egy elhagyatott romos udvarház, óriási lapulevelekkel benőtt kertjében éldekélt a Csiga család. Csiga papa és Csiga mama. Testük hófehér színű volt, csigaházaik pedig gyöngyházfényben tündököltek, mikor a napsugarai megvilágították őket. A csigapapa és a csigamama felett bizony már eljárt az idő, s mivel nem született gyerekük, végül úgy döntöttek, hogy örökbe fogadnak egy árva kis csigát az egyik szomszédkertből. Az apróságot nagyon szerették, s mindent megadtak neki, amiről csak egy kis csiga álmodhatott. Esténként a csiga család a nappaliban üldögélt, s míg a csiga mama olvasott, a csiga papa az ifjú csigát okította, aki csak úgy szomjazott a tudásra.
2: Jegyezd meg! Egy meg egy az kettő!
3: Egy meg egy az kettő!
1: Ismételte meg a csiga fiú. Majd izgatottan felkiáltott.
3: Kérdezhetek valamit? Mi van a lapuerdőn túl?
1: A kérdés bizony nagy fejtörést okozott a csigapapának, mert még egyikük sem járt a kert határánál messzebb. Nem tudták, mit rejt még a nagyvilág. Hosszas gondolkodás után végül a csigapapa azt felelte.
2: Az erdőn túl nincs semmi.
1: A csigamama meghallotta férje válaszát.
3: Ugyan, hisz ott van még az udvarház. Bár csak bekerülhetnénk az udvarházba,
1: sóhajtott fel, és elmerült emlékeiben. Ugyanis a csigamama még emlékezett rá, mikor az udvarház csak úgy nyüzsgött az élettől, s a csigák között a legnagyobb megtiszteltetésnek számított, ha valamelyikük a bálozók ezüstányérján végezte, mint vacsora.
3: Ó, azok a régi szép idők!
1: Sóhajtott egyet.
3: Mesélj még!
1: Kérlelte a kis csiga.
2: Ugyan! És sokkal jobb nekünk itt a lapuerdő biztonságában, ahol senki sem zargat minket.
1: Zsémbelt a csigapapa, aki nem szerette a változásokat. Ám ahogy a csigafiú egyre idősebb lett, úgy a kíváncsisága is egyre csak nőtt. Mindig arról álmodozott, hogy egyszer elhagyja a lapuerdőt, és felfedezi a világot. Sokszor mondogatta is otthon, de a csiga szülők csak legyintettek.
2: Majd kinövi.
1: Ám a csiga nem adta fel az álmát, és egy nap a szülei elé állt.
3: Köszönöm, amit eddig tettetek értem, de most már szeretnék a magam ura lenni. Szeretnék világot látni, és egy kedves feleséggel hazatérni. De hiszen nem kell ahhoz messze menni, hogy feleséget találj magadnak. Ha jól tudom, a lapuerdő másik felén él néhány csiga család, és mintha épp lenne egy eladó sorban lévő lányuk, vágta rá a csigamama.
1: A fiú végül engedett szülei akaratának, és elindultak közösen, hogy menyasszonyt keressenek a lapuerdőben. Elsőként a hangyához kopogtattak be.
3: Jó napot!
2: Jó napot! Miben segíthetek?
3: A fiúnak keresünk feleséget, és gondoltuk maga annyi felé jár kell. Ismeri az erdő összes lakóját. Biztos van ötlete, hol találunk hozzávaló teremtést.
2: Ez így igaz. Tudok is valakit, aki éppen megházasodna. A szépséges királynőnk az.
3: Lehet, hogy királynő, de van-e saját háza?
1: Kérdezett vissza a pökhendi csiga.
2: Még hogy háza? Egy egész kastélya van, 100 meg 100 szobával, olyan magas, hogy alig látni a tetejét.
1: Mutogatott a levegőben lelkesen a hangya.
3: Köszönjük a segítséget, de a hangyabojt inkább meghagyjuk másnak,
1: vélekedett a csigamama. Azzal tovább indultak a lapuerdő széle felé, a pocsolya közelébe, ahol a szúnyogok mulatták az időt.
2: Szúnyog uraság, maga a levegőből mindent lát és hall. Mondja,
3: ismer jó házból való csigalányt a környéken?
2: Igazán köszönöm a dicsérő szavakat, ami azt illeti, a minap találkoztam egy bájos csigalánnyal a szomszédos ház udvarán, magányosan éldegél egy csipkebokor alatt.
3: A csigafiúnak mindjárt felcsillant a szeme a hír hallatán.
4: Végre egy kis kaland,
3: gondolta magában. A csigamama és a csigapapa oda már nem kísérték el, féltek a lapuerdőn túli világtól. Fiúkat is megpróbálták lebeszélni, ám ő hajthatatlan volt. Másnap hajnalban felvette a hátizsákját, és elindult a szomszéd kert felé, hogy megkeresse a csigalányt. A csigafiú egész állónap csúszott és mászott, csak éjszakánként pihent meg egy lapulevél vagy egy páfrány oldalában. Olyan elszánt volt, hogy pár nap alatt eljutott egészen a kerítésig. Egy magas kőfal választotta el egymástól a két kertet. A bátor csiga felmászott rá, majd a tetejéről szétnézett, és egy hasonló kertet pillantott meg, mint az övé. Egy aprócska házat látott, előtte egy halastó terült el, s a kerítéstől nem messze megpillantotta a pirosló csipkebokrot. Óvatosan lekúszott a kerítés másik oldalán, majd nekivágott a bozótnak. A csigalány a gombaháza előtt sepregetett, mikor a csigafiú köszöntötte. A két kis csiga egymásra nézett, és rögtön tudták, hogy egymásnak teremtette őket a sors. Néhányszor randevúztak még a közeli tó mellett, majd a fiú megkérte a csigalány kezét. Az esküvőt a lapuerdő árnyékában tartották, és a csigaszülők igazán kitettek magukért. Apró Szent János bogarak világítottak mindenhol, s a kert összes lakója tiszteletét tette az eseményen. Hála a kis csiga bátorságának és kíváncsiságának, végül megtalálta a párját, és közben még egy kis kalandban is volt része. Azt tervezi, hogy jövőre a szüleinek is megmutatja, hogy mi van a kerítés túloldalán.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Hans Christian Andersen, a Teáskanna. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Volt egyszer valahol egy rátarti teáskanna. Majd felvetette a büszkeség, mert finom porcelánból égették, mert hosszú csőre és széles füle volt, méghozzá elől a csőre és hátul a füle. Ez egész ritka dolog, emlegette is a teáskanna, ha csak tehette. Hanem a födeléről nem beszélt soha. Tudta, miért nem. A födele törött volt, s ha megragasztották is, csorba maradt. Minek beszélhet az ember a hibáiról, amikor azt úgy is megteszik helyette mások? A csészék, a tejszínes kancsó meg cukortartó, a teáskészlet többi tagjai úgy is többet gondolnak csorba födelére, többet is beszélnek róla, mint szépen ívelő füléről és pompás csőréről. Ezt a teáskanna nagyon jól tudta. Ismerem őket, sóhajtotta, ismerem a hibáimat is, be is látom, s éppen ezért vagyok szerény és alázatos. Tehát nem csak hibái, erényei is vannak az embernek. A csészéknek fülük van, a cukortartónak födele, de nekem ez is, az is. S ráadásul még valami, ami nekik nincs. Csőröm. Ezért vagyok én a teásasztal királynője. A cukortartó és a tejszínes kancsó inkább csak a jó ízlés szolgálja, de az adakozó, az uralkodó én vagyok. Áldás lehetek a szomjazó emberiségre. Az ízetlen forró víz bennem dolgozza fel zamatos itallá a kínai leveleket. Gondtalan, vidám ifjúságában így elmérkedett magában a teáskanna. Ott díszelgett a terített asztalon, s a legszebb kéz emelgette. De a legszebb kéz ügyetlen volt, s elejtette a rátarti kannát. Ott hevert a teáskanna ájultan a földön. A forró víz szétfolyt belőle, letörött a csőre, letörött a füle. A födeléről ne is beszéljünk, arról már elég szó esett. Rettenetes csapás volt ez neki, s ami a legszörnyűbb, mindenki rajta nevetett. Rajta! S nem az ügyetlen kézen. Soha se felejtem el azt a pillanatot, sóhajtotta a teáskanna, amikor később elbeszélte élete történetét. Azt mondták rólam, hogy rokkant vagyok, félreállítottak egy sarokba, másnap aztán odaajándékoztak egy szegény asszonynak, aki zsírt konyerált a konyhán. Koldús botra jutottam, nem volt tartalma az életemnek. Nagyon elkeseredtem, és mégis akkor kezdődött az én igazi életem. Mert a világon mindenki máshová ér el, mint ahová elindult. Belém földet tömtek, és az egy teáskannának annyi, mintha eltemetnék. De a földbe aztán virághagymát dugtak, hogy kicsoda nem tudom, ajándékba kaptam a kínai levelekért, meg a forró vízért kárpótlásul, meg hogy elfelejtsem letört csőrömet, letört fülemet. A földem befogadta a hagymát, s az enyém lett, a szívemmé vált, eleven szívemmé. Addig tudjátok, nem volt szívem, de akkor élet támad bennem, élet és erő. Nedvek keringtek a bensőmben, a hagyma csírába szökkent, aztán virágot bontott, s én hordoztam. Én voltam a bölcsője. Néztem, de nem tudtam betelni a szépségével. Boldog voltam, mert boldog, aki másnak tudja áldozni az életét. A világ nem mondott köszönetet nekem, nem is gondolt velem. Mindenki megcsodálta, mindenki megdicsérte, én megörültem. Bizony megérdemli a dicséretet a szépséges virág. Egy nap aztán valaki azt mondta, jobb cserepet érdemelne. Akkor ketté törtek, ami nagyon fájt, de a virág sokkal szebb cserépbe került, s ez megvigasztalt. Most itt heverek a szemétdombon. Törött cserép vagyok. De az emlékeimet nem veheti el tőlem senki.
0: A Teáskanna című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Vörös Sándor. A hangod. A hangod akkor legszebb, ha kerete a csöndnek. A hajad akkor legszebb, ha cseléde a napsugárnak. Az arcod akkor legszebb, ha emlékszem rája sírva. A sorsod akkor legszebb, ha elszáll, mint az ének.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.
2: Jó napot kívánok mindenkinek! Grillus Vilmos vagyok, ma én mesélek nektek is egy olyan mesét, amit én találtam ki. A címe Dodó és Didó. Hé, te álomszuszék, mindjárt este van, ideje felkelni. Bökte oldalba az édesanyja kisfiát, Dodót, aki annyira megijedt a hirtelen ébresztőtől, hogy kicsúszott ujjai közül a kapaszkodó. Majdnem a fejére esett, de az utolsó pillanatban csapkodni kezdett a szárnyával, és nagy nehezen visszakapaszkodott anyja mellé a gerendára, az öreg ház padlásán. Hű, de aludnék még egy kicsit, mama. De ha tényleg este van, akkor kérem a reggelit. Fogd meg magadnak, mondta a mamája. Gyerünk, Dodó, indulás. Az utcai lámpák körül ott röpködnek a szúnyogok. Szúnyog! Dodó szájában összefutott a nyál. Gyerünk! De merre? Körülnézett. Gyenge szemével nem sokat látott a sötétben. Kinyitotta a száját, és magas hangot adott ki, olyan magasat, amilyet más már nem is hall meg, és fülelt. A hang össze-vissza verődött a padlástérben, de végre utat talált a nyitott padlásablakon át, és a hang nyomában ők is kirepültek a szabadba. Nézd, ott repülnek! Kiáltott fel egy kislány a teraszon. Látom, mondta apa, és azt gondolta, be kéne csukni végre azt a megvetemedett padlásablakot. Anya felállt a vacsoraasztaltól, és a kezét nyújtotta. Bizony, mindjárt este van, gyere, Didu, ideje lefeküdni. Didu jó alvó volt, főleg nyáron, mert olyankor kicsit nyitva hagyhatták az ablakot, amin egész éjjel áradt be a friss nyári levegő. Amikor már pirkadt, és Didu éppen egyik oldaláról fordult a másikra, Dodónak azt mondta mamája, mindjárt itt a reggel induljunk haza. Eleget vacsoráztál? Még azt a jó kövéret bekapom! Dodó villámgyors kanyarral elkapta a kiszemelt szúnyogot, és igyekezett az anyja után. Amikor a házukhoz értek, már ő repült elől. Mindig könnyen megtalálta a padlásablakot, de ma valahogy mindenhonnan visszaverődött a hangja. Aztán végre valahol utat talált, és ő abban a pillanatban utána repült. Még hallotta, ahogy anyja felkiált a háta mögött, hogy Dodó, vigyázz! De már késő volt. Berepült a nyitott ablakon. Zsúfolt kis szobába került, a hangja össze-vissza verődött benne. Teljesen megzavarodott, valaminek neki ment, ami nagy zajjal leesett. Didu felébredt a zajra, meglátta Dodót, és nagyot visított ilyettében. Szegény Dodónak csak ez kellett. Teljesen megsüketült a hangtól, megfordult, nekirepült a könyvespolc sarkának, valahogy megkapaszkodott benne, és remegve, maga tehetetlenül várta, hogy mi lesz. A visításra berohantak Didu szülei. Didu meg se tudott szólalni, csak remegő kézzel Dodóra mutatott. Anya gyorsan magához szorította Didut, hogy megnyugtassa, apa meg felkapott egy kis dobozt, kiszórta belőle a játékokat, és leborította vele a halálra rémült kis állatot. Aztán óvatosan egy kartont csúsztatott a doboz alá, és felemelte. Oda vitte a kis ágyhoz. Tőle aztán igazán nem kell félned, mondta. Hidd el, ő sokkal jobban fél. Óvatosan lehúzta egy kicsit a kartont a dobozról. Dodó és Didu meglátták egymást egész közelről. Jaj, de helyes, gondolta Didu. Milyen kis szőrös, és milyen hosszú a csupa szárnya. Jaj, de hatalmas, gondolta Dodó, és mekkora a szája, most biztosan bekap majd, mint én a szúnyogot, és rémületében mozdulni se bírt. De nem történt semmi. Egy darabig nézték egymást, aztán apa visszatette a kartont. Az én hibám, tűnyögte. Mégse kellett volna este becsukni ezt a padlásablakot, hiszen ők ott laknak. Gyerünk gyorsan a padlásra, kiáltotta. Hadd vigyem én, kérte Didu. Felszaladtak a padlás lépcsőn, elől Didu a dobozzal, benne Dodóval, mögötte a szülők. Apa a padlásablakhoz ment és kitárta, Didu meg letette egy ládára a dobozt, és leemelte Dodóról. És most menjünk, mondta anya, ne zavarjuk őket. Mi legyen reggelire? Lehet, hogy mégse esznek meg, gondolta Dodó egyedül a sötétben, aztán kétségbe esetten cincogni kezdett. Mama, mama! Nem kellett sokat várnia. Anya egy-kettőre berepült a nyitott ablakon. Dodó, kisfiam, mi történt? Jól vagy? Tudsz repülni? Dodó kitárta a szárnyát, kicsit csapkodott vele, de nem érzett semmi rosszat. Felrepültek a plafonra, lábukkal megkapaszkodtak egymás mellett a gerenda szélében, és lelógatták magukat. Mama, nagyon megijedtem. Még sose láttam embert ilyen közelről, és nem is bántott, hogy annak mekkora a szeme. És akár hiszitek, akár nem, Didu ugyanekkor szóról szóra ugyanezt mondta a reggeliző asztalnál. Csak persze szem helyett fület mondott, ember helyett meg azt, hogy denevér.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb kis agytornát. Vágjunk bele! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy kicsi, könnyű és mindenkié más színű lehet. A fürdőszobában lakik, és általában naponta kétszer használjuk. Apró sörték borítják a fejét, amivel hatalmas munkát végez. Tisztán tartja a fogakat, hogy szépen csillogjanak, és ne legyen lyukas egyik sem. A fogkrémmel együtt igazi szupersztár a fürdőben. Na, kitaláltátok? Igen, ez a fogkefe. Én nagyon szeretem, amikor este jó mentolos lesz a szám fogmosás után. Szeretek alaposan fogat mosni, és egyébként van, hogy napjában többször is használom a fogkefém. Remélem, ti is szorgalmasan pucoljátok a fogaitokat. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
5: Macskát veszek, macskát adok, macska péci lakos vagyok.

Igen. Mindjárt itt a vakáció. Ió, ió, itt a Csukás Mese Rádió. Gyereksereg, gyereksereg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz. A táblára immár két betű kerül. A gyermek szív eké egyre jobb kedvre derül. Azt pedig érdemes tudni, hogy a szünidő kezdetéig már csak ötöt kell aludni. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A béka és a holló. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Békát fogott a holló, csőrébe kapta, s felrepült vele egy háztetőre. Amint zsákmányával letelepedett a tető szélén, a béka hangosan kuncogni kezdett. Mit nevetsz, béka öcsém? Kérdezte a holló. Semmi, semmi, kedves holló nővér, válaszolta a béka. Szóra sem érdemes, csak azon nevettem, hogy milyen szerencsém van. Az apám ugyanis itt lakik éppen ezen a tetőn, rendkívül erős, roppant haragos természetű, bizonyára bosszút állna azon, aki bántani merészelne engem. A holló bizony nem nagyon örült e szavaknak, s jobbnak látta, ha biztonságosabb helyen fogyasztja el a zsákmányát. Átröppent hát a tető másik oldalára, az eres csatorna mellé. Itt pihent pár pillanatig, s már éppen neki akart kezdeni a lakomának, amikor észrevette, hogy a béka megint jó ízűen kuncog. Hát most mit nevetsz, béka öcsém? Kérdezte. Semmi, semmi, kedves holló nővér, szóra sem érdemes, válaszolta béka. Csak eszembe jutott, hogy a nagybácsim, aki az apámnál is erősebb, éppen ezen a helyen éldegél. Alig ha vinni el szárazon, aki engem bántani merne. A holló most már nagyon megijedt, s elhatározta, hogy elrepül a tetőről. Így is tett. Csőrébe kapta a zsákmányát, s a közeli kút kávájára szállt, és ott letette. Már éppen neki akart kezdeni az evésnek, amikor a béka megszólalt. Amit látom, kedves holló nővér, nagyon tompa a csőröd. Nem kellene megélesítened, mielőtt enni kezdesz? Nézd csak, ott azt a követ. Pompásan megfenhetnéd rajta. A holló megfogadta a tanácsot, a kőhöz reppent, fenni kezdte a csőrét. Amint egy pillanatra hátat fordított a kútnak, a béka nagyot ugrott, s eltűnt a mélyvízben. A holló csak akkor vette észre, hogy a béka eltűnt, amikor már jól megfente a csőrét. Visszareppent a kútkávára, ide nézett, oda nézett, jobbra-balra forgatta a fejét, de a békát csak nem találta sehol. Végül megsejtette, hogy aligha nem a kútba van, s kiáltozni kezdett. Béka öcsém, kedves béka öcsém, már megijedtem, hogy elvesztél. Jó éles a csőröm, gyere ki, hadd egyelek meg. Ó, de sajnálom, kedves holló nővér, válaszolta a béka. Képzel csak, nem tudok felmászni a kút oldalán. Gyere le értem, ha meg akarsz enni. Szólt, majd eltűnt a mély víz fenekén. Itt a vége, fuss el véle.
0: A Béka és a Holló című mesét hallottátok.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Mátyás király és a kolozsvári bíró. Magyar népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Nem hiába szerette a nép Mátyás királyt, nem volt több hozzá hasonló királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott, erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában, áruhába öltözött, és úgy ment színről színre látni a valóságot. A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népét, hiszen nem kellett több Mátyás királynak, majd megnézi azt ő a maga szemével. S jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja a sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyott Kolozsvára. Hogy ne vágyódott volna, hisz ebben a városban látta meg először Isten áldott napját. De hogy szavamat össze ne keverje, Mátyás király bement Kolozsvára, paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, éppen szembe a bíróházával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé, nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, s pálcával biztatták a szegény népet. Hordjátok, vágjad, paraszt! Egyszer csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. Ne, te ne! Mordult rá a hajdú. Hát te mit lopod Isten áldott napját? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt! És hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a hosszú orrú paraszt hátára. Mátyás fölállt, megvakarta a hátát, de nem indult. Indulj már! Jó, de mit fizet, Kent? Ezt né, ordított a hajdús, még jobbat húzott Mátyás hátára. Indulj előttem! Mit volt, mit nem tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt. Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú! A bírót könyökölt a tornácon, Mátyás megszólította. Kegyelmed a bíró? Én hát, mi között hozzá? Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért. Ejnye, ilyen-olyan szedte-vette parasztja, káromkodott a bíró. Mindjárt fizetek én neked? Húz rá, parancsolta a hajdúnak. No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje. Jól van, Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki se látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább kullogott, de másnap megint beállított Kolozsvára, most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék elé, hanem fölment az ő palotájába. Egyszeribe hivatta a bírót, s az egész tanácsot, ahogy szokta. A bíróhoz volt az első szava. Mi hír a városban, bíró uram? Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, amiért áldjuk is felséged nevét, lefektünkben, felkeltünkben. Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók? Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének. Jól van, bíró uram. Hanem szeretnék végig sétálni a városon, hadd lássak mindent, színről színre. Tartsanak utánam, kegyelmetek. Elindult Mátyás király, utána a bíró, és mind a tanácsbéliek. Mentek utcáról utcára, és egyszerre csak megálltak a bíró udvara előtt. Ej, de nagy kazalfája van, bíró uram! Isten megsegített, mondotta a bíró alázatosan. Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a sok fát? A népek, felséges uram. S mit fizetett nekik? Ingyen, szeretetből tették, mondta a bíró. Na, én mintha másként hallottam volna. Hé, legények, fordult a király a szolgáihoz. Hányjátok szét a kazlat? A legények serényen munkához láttak, széthányták, Mátyás meg csak nézett erősen, hogy mikor kerül elő az ő három fája. Előkerültek azok is. Nézzen ide, bíró uram, tud-e olvasni? Tudok, felséges uram, hebegte a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt. Olvassa, mi áll ezen a három hasában. Mátyás, Mátyás... Mátyás, dadogta a bíró, bizony, hogy Mátyás. Úgy tudja meg, Kent, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágatott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akarta hordani a fát. Ó, felséges uram, kegyelmet árva fejemnek! Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is, mondta a Mátyás a hajdúnak. Te állj fel, szolga vagy, azt tetted, amit az urat parancsolt. Hanem Kendet, bíró uram, példással megbüntetem. Akasztófát érdemelnél, vagy a fejedet is üttethetném szegény népnek sanyargatója, de helyette inkább vagyonodból fizest ki mindenkinek duplán a bérét, aki segített a fahordásban és a favágásban, és hogy magadon érez népet szeretetét, ajándékként mindegyikőjüktől egy-egy botütést is átvehetsz jutalmul. A népek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltották: éljen Mátyás király, ez az igazság! Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még ma is mondja a nép: meghalt Mátyás király, oda az igazság.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Kassai Etelka, a Békavár hercege. Egy nap a Béka király Békavárának langyos vízű, hínár ölelésű tavában egy kis zöld varangyos béka született, egy apró herceg, egy még apróbb koronával a fején. Ám az a kis béka szerfelett különbözött a többi békától, csak a vízben érezte jól biztonságban magát. Hiába szerették volna a szülei, meg a testvérei, meg az összes békarokon, meg az alattvalók, hogy jöjjön ki a vízből, mutassa meg magát. Hiába szerették volna, hogy töltsön velük egy kis időt, játszon velük a mocsaras parton, a zsombékok tövében. Ő nem és nem ment. Félt attól, ami a vízen kívül várt rá. Egy idő után elunták a csalogatást a többiek, ha szóba került a kis béka herceg, csak brekegtek egyet lemondóan, és magára hagyták őt a vízben. Azért néha odaszóltak neki valami bíztatót, olykor ijesztették is, hogy ha kihűl a víz, bizony bajba kerülhet, nem hallgatott rájuk, nem is válaszolt. Azért figyelte a többieket, és sajgott valami ott belül. Szívesen heveredett volna ki ő is a napsütötte sárba egy-egy percre, hogy igazán felmelegedjen a többiekkel, de nem mert. Inkább a tó fölött szádosó pillangókat figyelte, meg a szitakötőket, ahogy szivárvány színben csillogott a szárnyuk, meg azokra a mesékre figyelt nagyon, amiket a békavének meséltek a többi békaporontynak. A pockokról is sok mesét, sok rémtörténetet hallott, és azok a mesék jéghideg félelemmel töltötték el a szívét. Jaj a pockok, jaj azok a fogak! Csak remélte, hogy a pockok nem tudnak úszni, arra gondolt, lehet csak nem akarnak. Hiszen ha ő is tudna a szárazföldön is élni, talán a pockok is alkalmasak a vízi életre, csak valami erő visszatartja őket az úszkálástól. Ezen a kérdésen sokszor és hosszasan eltűnődött. Nagyon nem is tudott más csinálni hatalmas aranyszín személyig a vízbe merülten, csak nézelődni lustán és gondolkodni a világ folyásán. Egy nap azonban, amint nézelődött a tó nyálkás, langyos vizéből kifelé, egyszer csak keserves, brekegő sírás ütötte meg a fülét, egy kis varangyos békalány lábára valami fényes szál, damil tekeredett, sehogy se tudott megszabadulni tőle. Úgy odakötözte egy nátszálhoz az az eltéphetetlen, láthatatlan szál, szinte foggyulejtette. A békaherceg csak hallgatta azt a nagy, panaszos sírást. Végül nem bírta tovább, és egy hatalmas ugrással a nátszál a békalány mellett termett. Szinte magától mozdultak a lábai, mert sehogy se bírta elviselni tovább azt a zokogást. Amint a kis varangyos békalányt megpillantotta, olyat dobbant a szíve, még a tó túlsó partján is lehetettán hallani. Segíteni akart, de hát hogyan? Addig ugrándozott a csapdába esett békalány mellett, míg

0: Végül eszébe jutott, hogy a vének azt mesélték, a nádas szélén, már jó messze a víztől élnek a pockok. Azt is mesélték, hogy él köztük egy óriási tűhegyes fogú pocok. Amióta csak kidugta a fejét a vízből, mindig félt attól a legendásan mérges hírben álló pocoktól. Magányos éjeleken, amikor a többi béka hangversenyt adott a tópartján a holdfényben, ő azért rimánkodott magában, az a pocok meg ne hallja a többiek békaénekét, jaj, csak a pocok be ne ugorja mellé a vízbe. Így aztán, ha a legnagyobb fogú pocok került szóba, úgy rettegett, ha nem lett volna amúgy is nyakig a vízben, elöntötte volna a hideg veríték. De nem volt mit tenni, segítséget kellett kérnie. Dobogó szívvel ugrándozott a pocok lakhelye felé, életében nem félt még úgy soha. Pocok! Szólt be a pocoklukba halkan. Kérlek szépen, itthon vagy? Hát hol lennék, te gyerek? Tán nyakig a vízben? Morgott zsörtölődve a pocok. Mit akarsz? Csodálkozott rá aztán béka hercegre, mert bizony a pockok is hallották ám, hogy se éjjel, se nappal el nem hagyja az a tóvizét. Bárhogy is remegett a hangja azonban a félelemtől a béka hercegnek, azért sorban elbeszélte, milyen nagy bajba került az a csöbb békalány. Na, a pocoknak se kellett kétszer mondani, már surrant is hangtalanul a nátszálak között a békalány felé. Hegyes fogaival pár pillanat alatt elrágta a zsinort, és még alaposan össze is tekerte azt, bele ne akadjon más a nádas lakók közül. A kis béka hercegnek meg a pocoknak aztán köszönetet mondott a megmentett békalány. Attól kezdve aztán, hogy a bátorság és a segíteni akarás elűzte a félelmet, a kis béka herceg sok-sok időt töltött a parton is. A legtöbbet a békalány társaságában. Egy idő után annak rendje és módja szerint beköltöztek a békavárba is. Ezernyi békaporontjuk született, és annál is többnek mesélték el, hogyan lesz a félelemből erő, az ugrásból szerelem.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szabó Borbála, Árpád a nyúl. Igen, a nevem Árpád. Tudom, hogy ez egy kicsit furcsa név egy nyúlnak. Árpádnak sokkal inkább bajszos férfiakat szoktak nevezni, semmint plüss alvó állatokat. Engem mégis így nevezett el a gazdám, a Gyurka. És hiszem, hogy nagyon jól tette. Csak rám nézett, amikor megkapott engem a szülinapjára, és az a nyomban látta, egy kiköpött Árpáddal van dolga. Egy komoly nyúl áll előtte. Halkatom karcsú, bundám ízléses, halványszürke, nincs aranyos pocakom, sem hatalmas buta fejem. Van viszont kis kerek szemüvegem, keresztbe tudom tenni a két lábamat, és tudok úgy ülni, mint egy elegáns ember. Okos gombszemeimmel intelligensen figyelem a világ jelenségeit, hosszú ápolt bajszom bölcserre meg, néhány férfias szőrszál ékíti a fejem tetejét. Régebben volt egy nyakkendőm is, de az elveszett, mert egy lány viccből levette rólam. Ha-ha-ha, lányhumor. Azóta sincs meg. Én tehát Árpád vagyok, a nyúl. A gazdám pedig Gyurka, a legokosabb fiú a világon. Göndörhaja van, kockás inget hord, és szintén szemüveget. Együtt, ketten mi mindenkinél okosabbak vagyunk. Nincs nálunk okosabb nyúlember páros, annyi biztos. Legalábbis azok voltunk mi ketten sokáig. Egészen addig, amíg egyszer Gyurka el nem vesztett engem. Nos, a helyzet az, hogy az én gazdám, akármennyire okos fiú és akármennyire is van szemüvege, néha elég szétszór tud lenni. Reggel volt, a buszon ültünk, és óvodába igyekeztünk hármasban anyával, amikor Gyurka megpillantott az utcán egy markológépet. Leugrott a buszról, ez már az óvi megállójában volt szerencsére, anya meg őrülten utána. Mire észbe kaptam, egyedül ültem a plüssülésen. Plüss nyúl a plüssülésen. Nem volt egy vidám pillanat. Még búcsút sem inthettem az én Gyurkámnak, még észre sem vette szegény, hogy nem vagyok a hóna alatt. Estig zögykölődtem a buszon. Lassan besötétedett. Először eldőltem,
3: Aztán leestem az ülés alá. Ide-oda gurultam a buszpadlóján, teljesen összekoszolódtam, pedig talán mondanom sem kell, nagyon nem szeretek összekoszolódni, egyszerűen nem illik az eleganciámhoz az összekoszolódás. A végállomáson a vezető körbe járta a buszt, és végre észrevett engem odalent.
4: Hát ez mi?
3: Kérdezte saját magától, és meg is felelt saját magának.
4: Egy kis nyuszi.
3: Na, köszönöm szépen, ezt se lát a szemétől, még hogy nyuszi. Itt, bocsánat, de egy komoly, fajsúlyos nyúlról van szó.
4: Mindegy.
3: Aztán felemelt a földről, és zsebre tett. Amikor újra elővet, hunyorogva láttam, hogy egy fancsali képű gyerekkel állok szemben, egy kicsit idősebb lehetett, mint az én gazdám, de közel sem volt annyira bizalomgerjesztő. Az volt a gyanúm, hogy már is rosszaságon töri a fejét, bár ne lett volna igazam.
5: Jé, hát ez mi?
3: Érdeklődött a fancsali.
4: Látszik, hogy apja fia. Egy nyuszi, a buszon találtam, kell?
3: Alig kaptam levegőt a felháborodástól. A buszvezetőnek kötelessége lett volna eljutatni engem a talált tárgyak osztályára.
5: Hát ez elég gázul néz ki.
3: Vakantotta a kellemetlen gyermek, majd fülön ragadott engem. Egy Árpádot, és bevonszolt a szobájába. Odabent tombolt a sötét rendetlenség. Nem véletlenül mondom, hogy sötét, ennek a fiúnak az összes holmia fekete volt. Fekete ágytakaró, fekete párna, fekete asztal, fekete szék. Mennyire kezdett hiányozni nekem Gyurka, rendes, színes, napfényes kis szobája. A fiú leültetett az íróasztalára, és méregetni kezdett.
5: Hülyén nézek, kis rác, mondta. Egy szemüveges trébel kis nyalógép nyuszinak.
3: Hát, köszönöm az újabb bókot. Ezek után letépte rólam az én okos szemüvegemet, elővett valami random nagy fémkarikát. Mi ez, egy másik szemüveg? Talán gondoltam. De nem, nem az volt, ugyanis egy hirtelen mozdulattal, Atya Isten, a fülembe szúrta, segítség, ez bűncselekmény, átszúrták a fülemet, rendőrség, mentők. Fancsali viszont elégedettnek tűnt.
5: Na, ez az, piercinges nyuszi, ez már menő, a neved Jack Sparrow, igaz?
3: Ja. Persze. A tied meg ostoba Ottó, bunkó Benő, agyatlan aladár. Ezután a fülemre erősített, folyton a fülemmel foglalkozott, egy hosszú vezetéket, aminek a végéből iszonyatos ricsa jött. Ezt üvöltött egy fába szorult féreg. Tenetes, kitörölhetetlen élmény volt. Aztán egy ágyban aludtunk, hajnal felé végre kiesett a fülemből a vezeték. Agyatlanka végre elaludt. Az az igazság, hogy ahogy ott feküdtem mellette és néztem, már nem is haragudtam annyira. Nem lehet valami vidám élete szegénynek, hogy így él itt, mint egy koszos kis vadember. Reggel bevitt magával az iskolába, egész órán a padjában tartott, és szorongatott. Ezt egy idő után a tanítónénie is észrevette. Te mit csinálsz ott a pad alatt, Csabika?
6: Közöd, mint agyad,
3: felelte tömören az én kis vademberem. Ezt nem kellett volna. A tanítónéni bedühödött. Százszor megbeszéltük már, hogy játékot nem hozunk az iskolába, igaz? Kérem szépen azt a nyulat, holnap visszakapod.
7: Ó, mi kellemes meglepetés! Valaki végre nyúlnak nevezett. Minden rosszban van valami jó.
3: Csabika, akit ezek szerint így hívnak,
5: rémülten dugdosni kezdett engem, de hiába a tanítónéni ragaszkodott hozzá, hogy adjon át neki. Húzakodni kezdtek, mire leszakadt a farkam. Még mennyi kín vár rám ebben a rideg világban az én gyurkám nélkül? A tanítónéni eltett a táskájába. Mondhatom, itt alig lehetett elférni. Illatos, mi a csodák és csikiző akármik, zsebkendők, ecsetkék, tollak és üvegcsék között hányódtam. Közben kicsit sajnáltam Csabikát, mert tudom, hogy megszeretett engem. Ez, és egy kicsit én is őt. Fura dolog, hogy nem csak azt lehet szeretni, aki jó. A tanítónéni nagyon kedves kis hölgy volt egyébként, kivéve Csabikával. Piszaorrú, csillogó szemű, jó illatú, és az otthona is nagyon tiszta, rendes, színes. Láthatóan egyedül élt, eltekintve a papagájától, akit egy kalitkában tartott. Amint hazaérkeztünk, kiültetett engem a kanapéra, és megvizsgálta a farok helyzetet. Épp itt volt az ideje. Már lógott is kifelé a vattám. Komolyan, attól féltem, hogy elvérzek. Varródobozt vett elő, és neki látott megjavítani engem. Nem láttam pontosan, mit vart fel rám, de megbíztam az ízlésében. Egészen addig, amíg fésülgetni nem kezdte a férfias kis hajamat. Szent egek, ezt nem élem túl! Micsoda megaláztatás! Nem elég, hogy már nincs szemüvegem, most zsúrfiút csinálnak belőlem, zsúrnyuszit! Azt hittem, lánynak nézett, és én nem tehettem semmit ellene. Tudod-e, Nyuszika, mi az a szerelem? Kérdezte fésülés közben. A szerelem olyan, mintha egész nap meleg szélben repülnél, mintha egyszerre sírnál és nevetnél, mintha meg akarnád ölelni az egész világot. A tanítónéni szivárványos szemében könnycsepp remegett. Én holnap találkozom a szerelmemmel, kis Nyuszi, mondta. Olyan boldog vagyok, ő az életem értelme. Másnap elvitt magával. A táskából hallottam, hogy beszélget valakivel. Először halkan még nevetgéltek is, majd egy időre csönd lett. Aztán egyszer csak a tanítónéni teljesen váratlanul előrántott engem, és hozzávágott egy szakállas, ismeretlen férfihoz. Lehet, hogy ez a muksó az élete értelme?
8: Ne haragudj, nem úgy értettem!
5: Mentegetőzött a muksó. Mit nem úgy értettél? Ezt hogy lehet másképp érteni? Hazudtál nekem! Zokogott a szép tanítónéni, és én kezdtem nagyon megijedni. Aztán a tanítónénim se szó, se beszéd elrohant, és ott hagyott engem a nem éppen úri ember ölében. Őszintén bevallom, kezdett tele lenni a hócipőm ezzel a sok tulajdonos váltással.
8: Te mintha mérgesen néznél rám, kis Nyuszi,
5: morfondírozott a szakállas.
9: Igen, mérgesen nézek, igen! Mégpedig azért, mert ön egy lelketlen ember. Magába bolondított a szegény tanítónénit, miközben becsapta őt. Ez nem éppen úri emberhez méltó viselkedés, Mr. Szakállas Muksó.
5: Ráhajtottam a fejemet egy rohadt almacsutkára, és vártam a kukásautót, hogy örökre elvigyen. Elaludtam. Azt álmodtam, hogy kellemes simogató, illatos lágy melegben forgok-pörgök a levegőben. Csodálatos érzés volt. Úgy sejtettem, hogy ez a mennyország. Kinyitottam a szemem. Nem a mennyország volt, hanem egy mosógép. Igen, egy mosógépben tartózkodtam, ami épp most állt le. Egy kedves fehérköpenyes nő kivett belőle és kirakott az ablakba száradni. Most tudtam csak körülnézni. Az ablak egy olyan terem ablaka volt, amiben csupa pizsamás gyerek feküdt, mindenkinek be volt kötve vagy gipszelve valamije. Nagyjából annyi idősek lehettek, mint az én gyurkám. Egyikük, mintha hasonlított volna rá.
8: Ugyanaz a kedves arc, göndörha és a mozdulatai, csak éppen nem volt rajta szemüveg, ha jól láttam. Ahogy rajtam sem, mert különben azonnal jól láttam volna, hogy jól látom-e. Elszorult a szívem. Hunyorogva néztem őt, ő hunyorogva nézett engem. Árpád! Üvöltött fel hirtelen a gyurkaszerű fiú, akiről éppen ebben a pillanatban bizonyosodott be, hogy maga Gyurka az, személyesen! Az ablakhoz szaladt, ahogy tudott szegény, mert egy hatalmas gipszet vonzolt a jobb lábán. Kinyitotta az ablakot, és úgy, ahogy voltam, azon vizesen magához ölelt. Én egész nyúl életemben nem voltam ilyen boldog. Árpád, képzeld, eltörtem a lábam az oviban, amikor fociztunk, és közben annyira hiányoztál. Hol voltál? Mindent hallani akarok. Hova lett a szemüveged? Hadarta egy szuszra, és teljesen össze-vissza, Gyurka. És még csak ekkor nézett végig rajtam tüzetesebben. És mi ez a fémizé a füledben? Hogy áll a hajad, és miért van virág a farkad helyén?
5: Sok mesélni valóm van, az biztos, feleltem neki.
8: Aztán bebújtunk az ágyába, magához ölelt, és én mindent elmeséltem.

0: Csukásmese Rádió.
1: Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltellik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek. Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak. Csukásmese Rádió.
2: Cicuska, macuska, mit főztél, Katuska? Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát. Ide raktam, oda raktam, utoljára jól bekaptam, ham.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.
3: Kedves gyerekek, én Sebestyén Márta vagyok, néptalénekes, és nagyon szeretem a meséket, különösen az állatos meséket. Ma a távoli Koreából hoztam nektek egy mesét, a tigrisről. A tigris és a datoja. A tigris egy éjszaka bemerészkedett a faluba. Arra lett figyelmes egyik ablak alatt, hogy egy kisgyerek sír keservesen. Az anya pedig bosszankodva fenyegette kisfiát. Azonnal hagyd abba a sírást, mert ha nem, elvisz a tigris. A gyerek csak tovább sírt, bömbölt, mintha nem is hallotta volna a fenyegetést. Ez a gyerek csöppet sem fél tőlem. Bizonyára nagyon bátor, gondolta magában a tigris. Az anya látta, hogy így nem megy semmire, hát nyájas hangon folytatta. Nesze, datoja, csak ne sírj már! Erre a kicsi abba hagyta a sírást. A tigris így gondolkozott. Micsoda ijesztő, szörnyűséges teremtmény lehet ez a datoja, amit csak úgy odavetnek a gyereknek, és az tüstént elhallgat. Inába szállt a bátorsága. Félt a datojától, s letett arról a szándékáról, hogy elrabolja a gyereket. Kiment az istálóba, gondolta, ha nincs gyerek, jó lesz helyett egy ökör is. Az istálóban azonban egy tolvaj bújt meg, aki a sötétben ökörnek félte a tigrist, és a hátára pattant. A tigris rémülten vágtatni kezdett, amilyen gyorsan csak tudott. Bizonyára a szörnyűséges datoja támadt rám, gondolta. A tolvaj pedig tovább lovagolt a tigris hátán, ostorral biztatta gyorsan vágtára, hogy elmenekülhessen, mielőtt kivilágosodnék, s rajta csípnék az ökörrabláson. Mikor megvirradt, a tolvaj ilyetten látta, hogy nem ökör, hanem tigris háton lovagol. Rémülten leugrott róla. A tigris pedig félelmében tovább rohant, menekült a hegyek közé, s talán még most is fut, ha meg nem állt.
1: Csukásmese Rádió.
4: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
5: Ez a Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
6: Pam param pam param pam 1. Pam param pam param pam 2. Pam param pam param pam 3. Pam param pam param pam 4. Pam param pam param pam 5. Pam param pam param pam 6. Pam param pam param pam 7. Pam param

0: Sziasztok! Én Horló Patrik vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Gárdonyi Géza, iskolában. Mikor elmúltak a forró nyári napok, egy szép reggelen megszólalt az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, fiúk, lányok, iskolába! A csengettyű hangja bejárta a házakat. Minden ablakon beszólott. Csilingiling, ébredjetek, iskolába siessetek! A gyerekek kiugrottak az ágyból, az ablakhoz futottak, úgy hallgatták, mit hirdet az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, gyertek, gyertek iskolába! A gyerekek sietve öltöztek föl. Előkeresték a tarisznyát, táskát, palatáblát, írkát, plajbázt és tollat. Mennek már a gyerekek. Egyik innen, másik onnan. Az iskola kapujában összetalálkoznak. Jó reggelt, Miska! Hadd Isten, Jancsi! Te megnőttél! Te is pajtás! A padok megtelnek, a tavalyi tanulók hátrébb ülnek. Azok helyére, akik tavaly utoljára jártak, mennek a helyükre újjak. Ni! Épp most vezetik be az ajtón Gergely Miskát meg a húgát, a kis Juliskát. Az anyjuk vezeti őket. A tanító úr az asztal előtt ül. Ne féljetek, mondja nekik. Szeretem én a gyerekeket. De azok mégis félnek. Jaj, nem voltak ők soha ilyen helyen, ahol mindent tudnak. Hogy is ne félnének, mikor ők nem tudnak semmit? Jaj, ha a tanító úr azt találná kérdezni, melyik az A betű? Pedig a kérdéstől nem menekülnek meg. A tanító úr megsimogatja Miska fejét, és azt kérdezi tőle. Hogy hívnak, édesfiam? Miska félénken felel. Úgy hívnak, hogy gyere ide, Miska. A gyerekek nevetnek a padban. Csit, mondja a tanító úr. Mit nevettek? Jól felelt a Miska. Őt csak ugyan úgy hívják, gyere ide, Miska. Miska felbátorodik. Hátra mer most már tekinteni a pajtások közé. Alig várja, hogy ő is beülhessen a padba, a Balog Jancsi mellé, akivel együtt paripázott egész nyáron. Juliskának úgy dobog a szíve, alig tud lélegezni. Érzi, hogy Miska után rá kerül a kérdés. Hát ha őtőle azt kérdi a tanító úr, hány csillag van az égen, vagy ráparancsol, hogy tüstén olvasson el egy egész könyvet, a tanító úr csak ugyan meg is szólal. Mondd meg te is a nevedet, lányom. Juliska tudja a nevét. Jaj, de nem meri megmondani. Hát, ha nem tetszik a tanító úrnak. Hát, ha nem is úgy kell kimondani, hogy Juliska, hanem valahogy másképpen. Oda simul az édesanyjához, irul-pirul zavarában. Pedig a tanító úr olyan jóságosan néz rá. Néma ez a jó leány, mondja az anyjának. Dehogy néma, feleli az anyja. Hallaná csak tanító úr, milyen nótázás csap néha. Beszélj, no, lányom, mondd meg a nevedet. Különben azt hiszi a tanító úr, hogy néma vagy. Juliska összeszedi magát, és így suttog. Juliska! Na, hál' Istennek, mondá a tanító úr. Bizony megijedtem, hogy elállt a szólásod. Hát azt tudod-e, hány lába van a tyúknak? Három. Feleli neki bátorodva Juliska. Az iskolás gyerekek nevetnek, a tanító úr is nevet, Juliska is nevet. Jó is volna, mondja a tanító úr. Te bizonyosan szereted a combját. Azzal az új tanulók is helyre ülnek. Majd meglátjátok 10 hónap múlva a vizsgálaton. Milyen bátran beszél mind a kettő.
1: Kedves gyerekek, pörög már az erretek? Répa, retek, mogyoró, mind a három, igen jó. Korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. És azt ismeritek, hogy derengett, dorongott, merengett, szorongott, kerengett, dorongott, de nem vett korongot. Ti értettétek? Na gyertek, tanuljuk meg együtt!

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye testvére.
1: Tegnap nálam aludt Kótyavityi. Elárulom, hogy ő a kedvencem a 179 testvérem közül. Bár kicsit idegesített, hogy egész este csak rákcsált. Például az asztallábát homokóra alakúra. De elnéztem neki, mert nekünk, patkányoknak folyamatosan rágnunk kell, hiszen a fogunk olyan gyorsan nő, mint a gomba. Kótyavityi egyébként nagyon tiszta kis tesó, állandóan mosakodott. Az ez alatt felgyülemlett dalokból már önálló estet tudna adni az operaházban. Ja, ezt azért mondom, mert állandóan énekelt a zuhany alatt. A bajuszára különös figyelmet fordított. Nem csak csini a bajusza, de fontos szerepe is van. Olyan, mint egy kis antenna, vagyis sok kis antenna. Azt jelzi, hogy mi az, ami túl közel van, nehogy beverje a kis patkány kobakját. Mi, patkányok, nagyon összetartóak vagyunk. Igaz, néha már az agyamra ment Kótyavityi, pedig csak kettőt aludt nálam. De tudom, hogy max 3 évet tölthetek vele, mert utána mi, patkányok, sajna elpusztulunk. Ezért nem haragszom rá. Az a lényeg, hogy addig élvezzük az életet ezerrel. Tényleg, ti szeretitek a patkányokat?
0: Műsorajánló következik.
3: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Ió, ió, itt a Csukásmese Rádió! Gyereksereg, gyereksereg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz! A táblára immár 2 betű kerül. A gyermek szív eké egyre jobb kedvre derül. Azt pedig érdemes tudni, hogy a szünidő kezdetéig már csak 5-öt kell aludni. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
5: Drága barátaim!
4: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
6: Én nagyon szeretem!
4: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
4: Halihó gyerekek, indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
9: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. Gévai Csilla mese sorozatát Újréti László meséli el.
10: Szervusztok, gyerekek! Újréti László vagyok, és egy újabb izgalmas történetet mesélek nektek Kockás Ede úrról, a játékboltosról. Gévai Csilla, Titkok a játékboltból. Az ezer színű kaleidoszkóp. 4. rész. Melyben Ede egy olyan utazásra repíti el a vevőjét, ami túl van még az üveghegyen is. Ülj le most és jól figyelj, titkokat árulok el. Képzeletet hozd magaddal, fényből átszőtt gondolattal. Itt van ez a játékbolt, mindig lesz és mindig volt. Hát itt vagytok, kényelmesen ültök, csak mert az ülés nagyon fontos dolog. Ezt persze csak akkor fogjátok megérteni, amikor majd egy pupu tevén ültök, vagy egy igen bökős egy szarvún. Meglátásom szerint ezeken a csodálatos állatokon egyszerűen nem lehet kényelmesen ülni. Nemhogy mesét hallgatni. Hogy ezt honnan tudom? Próbáltam, kedves barátaim, próbáltam. Mondjuk az is igaz, hogy ezeknek a napkeleti utazásaimnak már az idejét sem tudom. Közben idős lettem, és ugyebár egy idősödő test kényelméért tenni nem rest. Viszont fiatal koromban, amikor a fizetésem minden egyes forintját izgalmas, világkörüli utazásokra költöttem, akkor még a kényelem egyáltalán nem volt ilyen fontos a számomra. A kaland viszont annál inkább. Nagyon szerettem egzotikus országok poros piacain, varázslámpásokra, díszes kártyákra, általam nem ismert nyelvű mesekönyvekre vadászni. Ha valami megtetszett, nem átallottam bevásárolni belőle, hiszen tudtam, hogy a titkos játékboltban úgyis gazdára találnak ezek a tárgyak. És hogy miért mondom el mindezt most nektek? Mert ma, pontban délben, egy ilyen régen szerzett varázsos tárgyat vásároltak meg tőlem. Vásároltak. Az azért költői túlzás. Maradjunk inkább annyiban, hogy mire a toronyóra elütötte a déli 12-t, a kaleidoszkóp egy fiú birtokába került, és nem is akárhogyan. Hű, de nagy csönd lett a túloldalon. Mi az, ami a zavart okozza? Az a szó, hogy kaleidoszkóp. Akkor mondom máshogyan. Tudjátok, az a távcsőszerű henger, amibe ha belenéztek, kavicsokból összeálló színes minták jelennek meg előttetek. Na, így már ismerős? A mai esetben pedig több dolog is különös volt. Az egyik az, hogy ezt a fiút ugyanúgy Dávidnak hívták, mint a kaleidoszkóp feltalálóját. Ugyanis ezt a csodálatos tárgyat egy skót fizikus, bizonyos David Brewster találta fel, amikor a fény visszaverődését kutatta. Hát nem gyönyörű, és egyben izgalmas, hogy van egy játékszerünk, ami egyben tudományos eszköz is. A másik pedig az, hogy a boltba betért fiú teljes neve Kalosz Dávid volt. Kalosz, ami görögül szépet jelent, és ami benne van a kaleidoszkóp nevében is. Kalosz, szép. Eidos, forma. Skopien, nézni. Azaz, a kaleidoszkóp jelentése szép formákat néző. De ahhoz, hogy az egész történetet megértsétek, vissza kell térnem fiatalkori utazásom színhelyére, abba a mesés keleti bazárba, melynek falain apró és hatalmas kaleidoszkópok lógtak. Annyi év után még mindig érzem annak a bazárnak az illatát. Én persze egy pillanat alatt szerelmese lettem ezeknek a színes kövekkel teli, ide-oda forgatható hengereknek. Ezekben a kaleidoszkópokban minden együtt volt, ami ebben a világban elkápráztatott. A fény, a csillogó színek, a mindig változó formák. Olyan volt számomra ez az eszköz, mintha az élet örökös változására hívta volna fel a figyelmet. Pár perc sem telt el, és már vagy 10 kiválasztott kaleidoszkóp hevert előttem. Mivel nem voltak drágák, ezért gondolkodás nélkül meg is vettem az összes nekem tetsző darabot. Még szerencse, hogy a nagyobb hátizsák volt nálam, mert így el tudtam hozni a bazárból. Akkoriban csak annyi vásárfiát vásárolhattam, amennyit a hátamon haza tudtam hozni. Mielőtt kitehettem volna a lábamat a bazárból, az idős árus odalépett hozzám, és eképpen szólt. Te fiú, látom, van szemed a különös tárgyakhoz. Netán te magad is a Csiribá nemzetséghez tartozol? Én akkoriban csak egy nyegle fiatal utazónak tartottam magam, akit minden hihetetlenül érdekelt, így nem ismertem el, hogy mágus lennék. De hogy uram, csak van otthon egy játékbolt, most nyílt. Tudja, ott nagyon fognak örülni ezeknek a színes eszközöknek. Játékbolt, mondta ki ezt a szót nagyon különös hangsúllyal. Ezek a hengerek nem játékok, ezek a fény műalkotásai. Magam is ezt hiszem, vágtam rá gyorsan, és sűrűn bólogattam is hozzá, mert hát ki akart vitatkozni egy 1000 évesnek tűnő idegennel. Ekkor az árus a zsebéből előhúzott egy 13. nagyon apró, de annál kecsesebb kaleidoszkópot. Ajándék, mondta, de nem neked. Amikor a hajad már deres lesz, jön egy fiú a boltba, és ő csak ezt a kaleidoszkópot fogja keresni. Onnan tudod, hogy megjött az ifjú, mert ő mást lát majd benne, mint te. Át kell adnod neki a kaleidoszkópot. Szívedben nem lehet irítség, de vigyázz, ez az apró eszköz a legszebb az összes közül. Elválnod tőle fájdalmas lesz. Hogy mi is történt ezen a mai sorsdöntő napon? Jelentem, az átadás megtörtént. A boltomban nem sokkal 12 előtt egy apuka érkezett a fiával. Mint megtudtam, a fiú kiváló iskolai eredménye miatt azt választhatott a játékboltból, amit akart. Az apja biztos volt benne, hogy valami távcsövet vagy csillagokról szóló könyvet fog választani, mert a fiú, amióta az eszét tudta, csillagász szeretett volna lenni. Apukája biztatólag ennyit mondott a fiának: Dávid, tudod, válasz csak, amit szeretnél. A fiú nagyon alaposan végigfutotta a tekintetét a játékbolt minden egyes portékáján. Nem fitymált le semmit a játékaim közül, de nem is csillant fel a szeme semmire. Ebben a pillanatban összeverte a cintányírját egy zenélő játékmackó. Az apró mozdulattól megremegett a polc, és egy régi kaleidoszkóp, amit hajdanán a bazárból hoztam, a földre zuhant. A fiú szeme ekkor felcsillant. Felvette a földről, és belenézett. Sokáig nézte, forgatta, aztán csalódottan elvette a szem elől, mintha nem lett volna megelégedve azzal, amit lát. Hirtelen megfordult, és szomorúan így szólt az apukájához: menjünk, ez sem az. Ez a mondat, ez sem az, megütötte a fülemet. Mert ha ez nem az, akkor viszont lennie kell egy olyannak, ami az. Most már mindent értettem. Várj csak! Van itt valami, ami talán tetszeni fog neked, mondtam ünnepélyesen, és elővettem azt az apró, de igen kecses kaleidoszkópot a fiókomból. A fiú ekkor nagyon mélyen a szemembe nézett, felismerhette ezt a tárgyat. Ebben a tekintetben volt hála, izgatottság, bizonyosság, és még sok-sok minden más, amit most fel sem tudnék sorolni nektek. Tessék, nézd csak, beleszóltam, és átnyújtottam neki azt a kaleidoszkópot, amit még soha senkinek nem mutattam meg. A fiú a szem elé emelte a törékeny szerkezetet. Miközben nézte és forgatta az apró hengert, viselkedése teljesen megváltozott. Lelkes lett. Le volt nyűgözve attól, amit látott. Ez az! Apa! Megtaláltam! Mint az Dávid elmondásából később megtudtam, a fiúnak évek óta volt egy visszatérő álma egy apró kis kaleidoszkópról, amibe ha belenézett, megláthatta a tejút csillagait és további galaxisokat is. Bevallom őszintén, én már többször is belenéztem ebbe a kaleidoszkópba életem során, de a színes kék köveken kívül nem láttam benne mást. A bazárosnak igaza volt. Nehezen váltam meg ettől a csodás eszköztől, de aztán beláttam, hogy Dávidnál ez sokkal jobb helyen lesz. Egy dologban viszont biztos vagyok. Ma este kémlelni fogom az éjszakai eget, hát ha meglátom rajta az én szerencsecsillagomat.
4: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

Melegkora nyári délután volt. A búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fürj és fogoly családok már útra készen csomagoltak. Tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. A kis fürjecskék még örültek is ennek, ők még sohasem költöztek, hiszen kora tavasszal születtek. Ám az öregek bizony gond terhesen készülődtek. Hol találnak ilyen jó otthont, ami így megvédi kicsinyeiket a vértség és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzkodni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól. Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott. Ó, hogy irigyelünk benneteket, bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk. Egy öreg fürty vigasztalni kezdte. Sose búsuljál, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén. Alig, hogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s nekifogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat, a cséplőgépet, a malmot, a liszterzsákot és a kenyérsütő kemencét. Egyetlen egy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy liszté és kenyérré változzék. Ha már ez a búzaszemek sorsa, gondolta, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjé változik. Csak hogy a fürjek repülni tudnak, gondolta újból, nekem pedig nincsenek szárnyaim. Akkor tücsök leszek, határozta el, az is itt él a földön, az se tud repülni. Csak hogy este cirpelni kezdtek a tücskök, ezek a kedves réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg, hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud cirpelni. Akkor mezei egér leszek, határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csak hogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt. Látta a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs ilyen tudománya. Hát mit csinálhatnék? Töprengett most már egyre szomorúbban. Legjobb lenne, ha odagurulnék testvéreimhez, s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba, ha már nem lehet másképpen. Így búsongott 3 nap és 3 éjjel. Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búzaszemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén meg

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Hétvári Andrea egyik versét hozom most nektek. A címe Kedves óvoda. Viszlát, kedves óvoda, ez volt a mi házunk. Így felelnek a szobák, mindig visszavárunk. Viszlát, kedves óvoda, te voltál a játék, hogyha jól viselkedtünk, csillogó ajándék. Viszlát, kedves óvoda, te voltál a kertünk, hinta, csúszda, mászóka, téged is szerettünk. Viszlát, kedves óvoda, viszlát, sok-sok játék, pöttyös labda, kispárna, gondolj néha ránk még. Viszlát, kedves óvoda, jó barátok, gyertek! Óvónéni, ölelj át, téged úgy szeretlek!
2: Tanuljunk meg egy nyelvtörőt. Figyeljetek csak! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Csalitban csicsergés, csattogás, csörgedező csermelycsobogás. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Csalitban csicsergés, csattogás. Most együtt. Csalitban csicsergés, csattogás. Jöhet a következő rész. Csörgedező csermelycsobogás. És akkor együtt. Csörgedező csermelycsobogás. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer, egyben, közösen.

0: Csalitban csicsergés, csattogás, csörgedező csermelycsobogás. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Csukás Mese Rádió. Jó reggelt mindenkinek! Ideje felkelni, hasunkra süt a nap, vár a sok barát és meg annyi kaland. Fedezzétek fel a mai nap csodáit! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hajtogatós. Ma azt tanultam, a lepedőnek nem lóghat ki a sarka, és akkor szép, ha sima. A tésztát ellenben össze-vissza lehet dögönözni, sőt, muszáj, mert minél többet gyűrögetjük, annál szebb lesz, ha megsül. Ezért az ágynemőt sarkosra hajtjuk, a pogácsát meg levelesre. Nem hiába hajtogatja a nagymami, hogy az élet milyen bonyolult.
3: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A Béka királylány. Népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük. Ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le. A középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt. A legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
5: Búslakodásra nincs okod. Leszek én hites asszonyod.
4: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát. Miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele. De Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyikőtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
5: Aludj csak, és álmodj szépet! Minden egyebet intézek!
4: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
6: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
4: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
5: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
4: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bárcsak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajította. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még három napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életemben raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig hús, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
7: Kímélt meg az életemet! Egy napon a segítségedre leszek!
4: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanez történt később a sárkánnyal, és egy nyúllal is. Aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét. Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává 3 évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét. Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsahasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát, de túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról. Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva Kosej lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát is meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
8: Képzeld, tegnap Bálint kinevette Lizit, hogy maszatos a szája, pedig neki meg csokis volt az egész arca és a ruhája is.
9: Tényleg? És észrevette?
8: Dehogy, csak nevetett szegény Lizin, nagyon sajnáltam.
9: Hát ez nem volt szép húzás tőle. Vicces, mert más szemében a szákát is meglátja, a magáéban a gerendát sem.
8: Szákát? Gerendát? Nem értem.
9: A száka egy pici darab fa, a gerenda pedig hatalmas. Ez a közmondás azt jelenti, hogy valaki rögtön észreveszi a másik legapróbb hibáját is, de a saját, talán még nagyobb hibájáról tudomást sem vesz.

0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Romhányi József, Marha levél. Aki elmeséli nektek, Pásztor Erzsi.
1: Egy tehén szerelmes lett a szép bikába, minden vadbikának legvadabb bikába. Vonzalmát megírta egy marha levélben nagyjából eképpen. Hatalmas barom, bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom, tudom, mi elfoglalt, mély megbecsült ön, mégis tollat ragadott csülköm, hogy amit a marha nyelv elbőgni restel, így adjam tudtára, mester. Ön, ismervén jól a tehén szívrejtelmét, tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, gondolatom egyre önkörül őgyeleg. Minden bikák közt legelőkelőbb. Mit ön megláttam a legelő előtt, elpirultam, elsápadtam, vágy reszketett felsállamban, s úgy éreztem, hogy kéjoson keresztül a rostélyomon. Hogy forrt a vér a szívembe, hogy tódult a bélszínembe, az a perc, mit velem öntölthet ma holnap, megrázza majd egész pörköltnek valómat. Ám még önről áblándozom kérődve, vad féltésről a szívemig férközve, és átjárja, ó, mind a kín, velős csontom mócsingjaim. Már bánom-e merész vágyat, hisz ön büszke tenyészállat, csupa gőg, mely után az egész tehén csorda bőg. De ne féljen, bikaságod, ha nem szeret. Félreállok, nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves húsnak. Ám ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet, s megszánja az önért égő tehenet, válaszoljon hamar rája, üdvözli önt a marhája. Ím a levél, ráírva a kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte. De a postás kisasszony nem vette fel.
0: A Marha levél című verset hallottátok. Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mindjárt itt a vakáció. Ió, ió, itt a Csukás Mese Rádió. Gyereksereg, gyereksereg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz! A táblára immár két betű kerül. A gyermek szív elkép egyre jobb kedvre derül. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok. Egy nagyon édes mesét hoztam nektek, amelyik egy eltévedt kisverébről szól. A címe is az, hallgassátok szeretettel. Mese az eltévedt kisverébről. Angol mese átdolgozta Bartóc Ilona. A fészekben kikeltek a tojások. Öt kis veréb fióka tátogott a mamája felé. A veréb mama megetette, melengette a kicsinyeit, s mikor nagyobbra nőttek, repülni tanította őket. Az ötödik kisveréb bátrabb és ügyesebb volt, mint valamennyi testvérkéje. Egy napon repüléslecke közben olyan messzire szállt, hogy nem látta sem a mamáját, sem a testvéreit. Nagyon megijedt a kisveréb. A szárnya elfáradt, már nem is tudott repülni, csak ugrándozott a vékony lábacskáin. Addig-addig ugrándozott, míg a vadkacsa fészke elé ért.
2: Befogadsz a fészkedbe?
1: Kérdezte a kisveréb. Befogadlak, háp-háp, mondta a vadkacsa.
2: De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csip-csirip.
1: Akkor nem fogadlak be a fészkembe, háp-háp, mondta a vadkacsa. A kisveréb tovább ugrált. Találkozott a galambbal, és megkérdezte.
2: Melengednél a szárnyaid alatt?
3: Melengetlek szívesen.
1: Turbékolt a galamb.
2: De én csak azt tudom mondani, hogy csip, csip, csip, csip.
1: Akkor nem melengetlek. Mondta a galamb. A kisveréb tovább ugrált. Találkozott a bagollyal.
2: Éhes vagyok. Adnál-e nekem enni?
1: Kérdezte kedvesen.
4: Szívesen adok.
1: Hú-hú, hú-hú, huhogott a bagoly.
2: De én csak azt tudom mondani, hogy csip, csip, csip.
4: Akkor nem etetlek meg,
1: hú-hú, hú-hú, mondta a bagoly. Besötétedett. Hideg lett, a kisveréb félt, fázott, éhezett, s váradtan ugrándozott egyre tovább, tovább. Akkor meglátott egy szürke madarat, az is a földön ugrált.
2: Kedves madár,
1: szólította meg a kisveréb a madarat.
2: Befogadnál-e? Megetetnél-e engem? Fáradt fióka vagyok, és csak azt tudom mondani, hogy csip, csip, csip, csip.
1: Befogadlak, megetetlek, melengetlek, hisz én vagyok a mamád. Egész nap kerestelek, hívtalak, csiri. A verébama hazavitte fiókáját a fészekbe, megetette, a szárnya alá vette, s ott melengette reggelig.
0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: igazán ne kelljen soha se boszorkánytól, sem semmiféle állattól, embertől, vagy bármitől félnetek. Hiszen a félelem megeszi a lelket. Örülünk, hogy közöttetek lehet, még hogyha csak az éter hullámain keresztül is. Hiszen ti vagytok a mi éltetőink, azám, kicsik-kicsik, nőjetek nagyra csak. Ne kapkodjátok el az egészet, hiszen tietek így is a legszebb kor. Legyetek nagyon-nagyon boldogok! Sok-sok boldogságot és kívánok sok-sok ajándékot! Először a Mikulás ünnepén, aztán karácsonykor!
1: És az olyan együtt, hogy...

0: Csukásmese Rádió.
1: Bújj be, béka, a bokorba, erre lépd el most a gólya, ha rád talál hosszú csőre, nem mégy többet esküvőre.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Maestro Music, köszi!
3: Aki emlékszik, az rögtön csinálhatja velem. Aki nem, az majd az ismétlésbe megnézi.
4: Hey! Nyújtózkodj az égig magasra,

Hajolja föl így, fogd meg a lábad. Emelkedj fel, tedd csípőre a kezed. Röhögj egy nagyot és forgasd meg a szemed. Jobbra-balra riszáld a popsidat.

0: még egyszer, hogy kezdődünk?
1: Hogy
2: nyújtózkodj az égig magasra.
0: Pattogj, mint a pöttyös gumilabda. Körbe-körbe tekerd a vállad. Hajolj a földig, fogd meg a lábad. Emelkedj fel, tedd csípőre a kezed. Röhögj egy nagyot és forgasd meg a szemed. Jobbra-balra, riszáld a popsidot.

0: Beach Thorn. Thorn. Knock on the gates and he's torn. Thorn. Hogy jó kedvem legyen, Thorn. Thorn. Hogy erősebb legyek, Thorn.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Göbölyös Attila, az időjósló hagyományok titkai. Egyszer volt, hol nem volt, egy hegyekkel körülvett kis faluban élt egy idős gazda, Pistabá, akit mindenki az időjárás nagy tudorának tartott. Pistabá nem használt modern eszközöket, mégis mindig pontosan meg tudta mondani, milyen idő várható a következő hetekben. A falusiak csodálkozva figyelték, hogyan olvassa ki az eget, a földet és a természet apró jeleit. Egy nap a szomszéd falu gazdái is ellátogattak hozzá, mert hosszú, esős napok után szerették volna tudni, mikor kezdhetnek vetni. Amikor megérkeztek, Pistabá épp a kerti fák között sétált és a leveleket vizsgálta. Pistabá, áruld el nekünk, hogyan jósolod meg az időjárást, kérte az egyik fiatal gazda, János. Az idős ember mosolyogva leült a faröntre és így szólt. Gyermekeim, az időjárás megjóslása nem varázslat, csak figyelem kérdése. A természet mindent elmond, csak meg kell tanulni meghallani a szavát. És akkor Pistabá elmesélte az időjóslás néhány titkát. A szél iránya és ereje. Ha a szél kelet felől fúj, eső közeleg. Ha nyugat felől, jó idő lesz. A felhők formája. A bárányfelhők derült időt jeleznek, míg a szürke, sűrű felhők eső. Az állatok viselkedése. Ha a fecskék alacsonyan repülnek, vihar közeleg. Ha a hangyák elkezdik magasra építeni a bolyukat, hűvös, csapadékos idő várható. A holdfény ragyogása. Ha a hold körül halvány gyűrű látható, hamarosan esni fog. A természet hangjai. Ha a tücsök hangja halkabb lesz, leülés várható. A gazdák tátott szájjal hallgatták, és megfogadták, hogy ők is figyelmesebben követik majd a természet jeleit. Az egyikük azonban megkérdezte, és mi van akkor, ha tévedsz, Pistabá?
3: Az idős gazda elnevette magát. Az időjárás sosem hazudik, csak néha máshogy mutatja meg magát.
2: Ha jól figyelsz, mindig meglátod az igazságot. A fiatal gazdák hálásan tértek haza, és azóta is megfigyelték a természet apró jeleit, hogy jobban értsék az időjárást. A faluban pedig még sokáig mesélték, hogyan segítette Pistabá a gazdákat a terményeik megóvásában és a földek gondozásában. Tanulság. A természet mindig beszél hozzánk, csak türelemmel és figyelemmel kell hallgatnunk. Az ősi tudás és a hagyományok értéke soha nem veszik el, ha továbbadjuk őket a következő nemzedékeknek.
4: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
5: Környezetismeretből tanultuk a szelektív kukák színeit. Hogy a sárgába kell a műanyagot, a kékbe a papírt, mégis ma reggel sehogy sem jutott eszembe a kukák előtt állva, hogy mi hova kerül.
6: Hát igen, ismétlés a tudás anyja.
5: Ez is egy közmondás?
6: Pontosan. Azt jelenti, hogy minél többször ismételsz, gyakorolsz valamit, annál mélyebb és tartósabb lesz a tudásod.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót.
1: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek. A holdvadászok. Izlandi népmese. Felolvassa Hűvösvölgyi Ildikó. Izlandban történt, messze északon, egy kis falucskában. Egyik este egy fiatal eszkimó megpillantotta a holdat a közeli hegy fölött. A fiatal eszkimó azt hitte, ha fent volna a hegy tetején, meg tudná fogni a holdat, és legurítaná a völgybe, a falujába. És ugyan milyen pompás volna, milyen csodálatos volna, ha hosszú téli estéken ott lenne jégkunyhójában, a keze ügyében. Ekkor még az se lenne baj, ha az olajmécsesből kifogyna a fókazsír, hiszen ez a szép, gömbölyű képű holdvilág nagyszerűen ellátná a lámpa feladatát. És mert igen jó szívű volt az eszkimó legény, azt is kigondolta, hogy nem is egymagának tartaná meg a holdat, hanem az egész falujé lenne. Roppant nagy jégkunyhót építenének, amelyben mindenki elférne, és akkor mindannyiuknak világítana a hold. Ezért összegyűjtötte az összes számba vehető eszkimó legényt. Mindannyiuknak tetszett a pompás ötlet, úgyhogy nagy csapatban, jókedvűen, énekszóval indultak neki a hegycsúcsnak, hogy megfogják és legurítsák onnan a holdat. Mire azonban fölértek a hegycsúcsra, a hold már nem volt ott. Elúszott előlük a levegőbe. Ott lebegett fent az égbolton. Úgy látszott, hogy nem is messzire tőlük, de hiába nyújtogatták utána a karjukat, egyikük sem tudta elérni. Mindannyiuknak rövidebb volt a karja. Akkor valamelyiküknek az jutott eszébe, hogy talán egy másik hegycsúcsról könnyebben elérhetnék. Mert bizony nem szerettek volna szégyen szemre a hold nélkül hazamenni. Leballagtak hát a hegyről, és ahogy leértek a völgybe, megint felnéztek az égre. A hold most valóban egy másik hegy legmagasabb csúcsán tündökölt. Nekiíramadtak hát ennek a hegynek is. De mire fölértek, ugyanúgy jártak, mint először. A hold megint csak elúszott előlük az égre. És egyiküknek sem volt elég hosszú a karja, egyikük sem tudta elérni. Megjárták így a környék valamennyi hegyét, de a holdat nem tudták megfogni egyetlen egyszer sem. Ekkor egyiküknek az jutott az eszébe, hogy hát ha fél tőlük a hold, és azért menekül el mindannyiszor előlük. Mézes-mázos csalogató versikét kezdett el dúdolni feléje, s a többiek valamennyien együtt énekelték vele. Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyér vár, pompás lakoma.
2: Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyér vár, pompás lakoma.
0: A hold azonban nem nagyon akarta legények zsebébe gurulni, és úgy látszik, még csak vajas kenyére sem fájt a foga, mert hiszen minden egyes alkalommal megszökött előlük, jót kacagva együgyűségükön. Holt fáradtan mentek haza. Szégyen szemre a hold nélkül az eszkimó legények, és ezért nem építették meg azt a nagy-nagy pompás jégkunyhót, amelyet elképzeltek maguknak, ha majd megfogják a holdat, és bizony azóta is fókazsírral világítanak a hold helyett. És talán jól is van ez így, mert legalább a hold megmaradt mindannyiunknak.

0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
2: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció. Ió! Itt a Csukás Mese Rádió. Gyereksereg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz. A táblára immár 2 betű kerül. A gyermek szív elkép egyre jobb kedvre derül. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.

0: Azt mondja,
1: ez így kevés. Nyomkodd a gombot a szíveddel is. Akkor lesz béremelés.
0: Jó! Ferenc kinézett az ablakon a bárány felhőkre, és arra a következtetésre jutott, hogy mi lenne, ha ezek után mindent a szívéből csinálna, és elhatározta, hogy ő Ferenc maradt.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A nyári mezőn rengeteg vadvirág és bokorvirít. Néhányuknak gyógyító ereje is van, így ezeket a növényeket gyógynövényeknek hívjuk. Tavasz végén, nyár elején nyílik például a bodza. A bodzabokrokon először gyönyörű fehér színű bodzavirág nyílik, amiből nagyon finom bodza teát, bodzaszörpöt készíthetünk. Ezeknek a gyógyító vadvirágoknak nem csak a színük csodálatos, hanem a nevük is. Hallgass csak! Réti legyezőfű, réti lórom, levendula, kamilla, kakukkfű. Ugye milyen szép dallamos nevük van? A kamilla nevét biztosan ismered, hiszen ez a virág talán a legismertebb gyógynövények egyike. Ha megisszuk a kamilla teát, akkor sokat tehetünk az egészségünkért. A kamilla tea az elalvásban is segít, így nagyon is érdemes kortyolgatni, ha nem tudsz könnyen elaludni. Csukás Mese Rádió.
2: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kóreai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, pusmogást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondol csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár. A százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja,

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Kádár Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Mátyás király és az okos leány. Mátyás király sokat járt kelt az országban. Hol fényes hintón, hol rossz szekéren, hol gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajtatott át egy falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás, kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a kentek bírója? Én volnék az, kérem aláson, állt elő a megszeppent bíró. Micsoda gondatlanok kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse el onnan azt a követ, de meg is nyúzassa, mert ha nem, a fejével fizet. Mondta haragosan a király, és egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van, elhengeríteni csak elhengerítették az útból azt a malomkövet, de hogy a mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyúzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal.

0: utoljára már enni se tudott. Édesapám, mi lelte Kendet, hogy olyan nagyon töprenkedik? Kérdezte a bíró leánya. Ajaj, hagyd el, leányom, nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja. Hárította el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte, mi baja. Erre járt a minapában Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, összetört a hintója kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi, nyögte ki a bíró. Ugyan, édesapám, emiatt Kend egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk. Jaj, jaj, jaj, jaj, mi lesz? Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király. Hol a bíró? Kérdezte kemény hangon. Elhengerítette-e azt az átkozott malomkövet? Megnyúzatta-e, ahogy parancsoltam? Én jöttem el apám helyett, állt elő takarosan a bíró lánya. A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzathattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, s aztán vegyék a vérét. A király erre nem tudott mit válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király. Te leány, van én nekem 100 éves kenderkócom. Fonjál nekem abból aranyfonalat, feleli a leány. Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye, abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor én megfonom az aranyfonalat. Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta. Hallod-e, leányom? Van én nekem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozd be nekem azt a korsót. Én szívesen. Csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki a 100 esztendős korsarát. Ki látott már olyant, hogy valamit a színéről megfoltozzanak? Felelte a leány. Gondolta magában a király. Sokat jöttem-mentem az országban, de ennek a leánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való. El is veszem feleségül. A Mátyás király nem sokat teketóriázott, megkérte a bírótól a lánya kezét, boldogan éltek, míg meg nem haltak.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát is meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek verset. Kormos István, a nyár gyerekei. Kölyök felhőcske szendereg, csak ikre lesz esőhasas. Vízen, szikrázó szőnyegen nyargal egy csepp török kakas. Leföl sétálgat a vödör, szélére szomjas fecske ül. Barázdában két nyúl kotyog, oroszul, németül, csehül. Sárkánya szérűn, morrogó, torka gyöngy rossz szemet fuval. Mézes Annuska játszogat kavicssal, halpattantyúval. A rétzöld lábakon szalad, fésülgeti hét ujjú szél, veremben répa aluszik, kukoricához tök beszél. Egy szalmasárga kis csikó pálca lábain fut, s nyerít, a völgyben ember bandukol, kék porkot tázza lépteit.
0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kökény kisasszony. Mésző Miklós meséjét Kohut Magda mondja el.
1: Napsütötte hegyoldalon élt Kökény kisasszony. A lakása csupa ablak volt. Gicsgöcs a fala, levélzsupa teteje. Bármilyen szellőcske jött, az mind tisztelgett nála. Megsimogatták, megcsiklandozták, talán attól lett olyan gyönyörű kék. Lakása legfelső ablakában könyökölt egész nap, és mind csak arra gondolt, vajon milyen lesz, ha egyszer megcsípi a dér? Még kékebb, még gömbölyűbb? Vagy tán egy még csodálatosabb ablakban fog könyökölni azután is? Ki tudja? Tavasztól őszig sok minden történt. A medgy, a cseresznye, az alma mind siettek nagyon, hogy még a meleg nyár megérlelje őket. Féltek a csípős ősztől. Úgy tanulták, hogy ősszel már a kamrában vagy a föld alatt illik aludni. S még véletlenül sem mondtak semmi jót Kökény kisasszonyról. De rosszat, annál többet. Hogy ilyen meg olyan, könnyelmű és meggondolatlan, egyszer majd biztos megjárja. S titokban valamennyien irigyelték. Késő ősz lett. Elcsöndesedett a hegyoldal, már senki se pletykált többet. Csak a nap sütött, s a levegő pengett. Kökény kisasszony pedig szebb volt, mint valaha, majd kicsattant a boldogságtól. Az egyik nap Sasúrfi valamelyik közeli sziklára szállt le, és meglátta Kökény kisasszonyt. Akarta, nem akarta, mindjárt megrebbentek a szárnyai. Milyen kék, ámuldozott, és odarepült a gicsgös ablak alá. Kisasszony, mondta zavartan, még soha nem láttam a földön olyan kéket, mint kegyed, jöjjön velem. Kegyed lesz a kék égen a legkékebb. Ez olyan gyönyörűen hangzott, hogy Kökény kisasszony csak sóhajtani tudott, s bent a hamvasbőre alatt, ahol egy kicsi mag bújt meg, összeszorult a szíve. De akkor már bizonyosan tudta, hogy ez a szép szárnyas valaki nem lehet más, csak a dér. És ahogy az öregektől tanulta, lehajtotta karcsú szárnyakát, és várt. Sasúrfi is erre várt. Lecsippentette csőrével Kökény kisasszonyt, magához emelte az ablakból, és odafektette a begye alá, a puha pihetollak közé. Így szállt fel a magasba, hogy bemutassa a birodalmát. Csodálatos birodalom volt ez. Nem volt teteje, nem volt fala, csak fény volt benne és ragyogás. Kökény kisasszonynak káprázott a szeme. Már bizony nem bánta volna, ha megpihennek valahol, leheverednek valahová. Ő énekelne, Sasúrfi meg hallgatná. Milyen szép is volna. De az egész nagy birodalomban nem akadt egyetlen darabka föld sem. Más kincsekkel volt ez megrakva. Palotákkal, gomolygó rétekkel, csillagokkal, s ezeket mind Kökény kisasszonynak ígérte Sasúrfi. Az pedig egyre szomorúbb lett a boldogságtól, hiszen még végig sem járták a palotákat, már is szétfoszlottak. A rétek ott is voltak, és mégsem voltak sehol. Talán a csillagok, gondoltak Kökény kisasszony reménykedve, és Sasúrfi már is megsuhogtatta a szárnyát. Úgy repült felfelé, mintha egyszerre gondoltak volna ugyanarra. Nagy téli éjszaka volt, fekete és szikrázó, amilyen csak egyszer van egy évben. Ezt is az öregektől hallotta Kökény kisasszony. És most örült, hogy megérte ezt az éjszakát. Megbújt a pihetollak között, és hallgatta Sasúrfi énekét. Csillagom, kökényem, csillagom, kökényem. Még sok verse volt az éneknek, de Sas úrfi ezt ismételgette a legtöbbször. Csak dalolt, dalolt, és már a szárnyait is egyre lassabban suhogtatta. Előbb az egyiket húzta be, aztán a másikat, a csőrét meg odafektette a begye alá. Már csak ehhez volt ereje. Megérkeztünk, kérdezte kicsi hangján kökény kisasszony. Éppen megérkeztek. Úgy zuhantak vissza a hegyoldalra, mintha csak most repültek volna igazán. Kökény kisasszony egy apró lyukba gurult, és mindjárt elaludt. Ott érte az eső, a szél, a napfény, a föld betemette, s attól még szebbeket álmodott. Sas úrfi pedig kitartóan őrködött mellette. Jöhetett bárki, bármi, még csak meg sem mozdult. Sok idő elmúlt ezután. Hetek, hónapok. A hó leesett, a hó elolvadt. De akkor már nem volt sehol se Sas úrfi. Talán csak az öreg hegypásztor tudná megmondani, hogy hová tűnt. Kökény kisasszony pedig, akiből azóta gyönyörű bokrocska lett, unokáinak minden ősszel elmeséli, hogy milyen is az, ha egyszer eljön a dél. Elmeséli, és olyankor mindig mosolyog. Csak a medgy, a cseresznye, az alma, azok nem tudnak megbékülni vele. Még véletlenül sem mondanak semmi jót kökény kisasszonyról, de rosszat, annál többet.
2: A Csukás Mese Rádió, a gyerekek rádiója.
3: Csukás Mese Rádió, rádió egyfejűeknek.

0: Halihó gyerekek! Réka vagyok, és ma is egy különleges találós kérdéssel készültem nektek. Így hangzik. Ez a kedves kis dolog mindig veled van ősszel vagy télen, de még néha tavasszal is, amikor például sétálsz, játszol, korcsolyázol. Puha, felmelegít, véd a hidegtől, és mindenféle mintás, színes lehet, ami neked a legjobban tetszik. Ha fázol, ő az, aki segít, hogy ne remegj és vacogj. Mi lehet ez? Találd ki gyorsan! Igen, ez az, ez a kabát! Ez volt már a találós kérdésem. Remélem élveztétek. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Na hát ki lehet a baromfi udvar királya? Annyit nagy piros koronája.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció. Ió! Itt a Csukás Mese Rádió. Gyereksereg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz! A táblára immár két betű kerül. A gyermek szív elkép egyre jobb kedvre derül. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Bartóc Ilona, mese egy eltévedt őzikéről. Panna a játékos és könnyelmű őzike elhatározta, hogy elfogja Lilót, a sárga szárnyú vidám lepkét. Panna már egy álló napja azon bosszankodott, hogy Liló nem hajlandó játszani vele. Ha a közelébe megy, menten szétnyitja szárnyait, és hús, elrepül. Panna fürgén szedi a lábát, de Liló csak nevet rajta. No már igazán utolérem, megfogom, és csak akkor engedem el, ha megígéri, hogy ezentúl majd mindig velem játszik. Fogadkozott magába őzike. Liló hamarosan meg is jelent az erdei tisztáson, ahol Panna meg őzike testvérei reggelizni szoktak. Megint csak elreppent Panna szimatoló orrocskája előtt, és hús, már is szállt az erdő sűrűjébe. Minél gyorsabban szállt Liló, annál gyorsabban futott Panna. Egyszer csak maguk mögött hagyták a fákat, a sárga szárnyú lepke eltűnt a kék levegőben, és szegény könnyelmük és őzike ott állt egy poros út szélén. Most mi lesz? Mögötte barátságtalanul sötét lett a sűrű erdő. Előtte meg a szürke, poros út. Hogyan is tudná, hová vezet? Csüggetten pislogott, tanácstalanul emelgette a kábát, mikor a feje felett megszólalt egy szarka. Mit keresel erre, te őzike? Csörögte szaporán. Eltévedtem, vallotta be Panna. Eltévedtél? Hát az bizony baj, de azért segíteni lehet rajta. Elvezetlek a vízililiomok szigetére, ott gyűjtik össze az eltévedt gyerekeket. Ezt anyukád is tudja, és bizonyára ott keres majd téged. Indulj csak el mögöttem. Panna és a szarka a poros úton át hamarosan egy csodaszép tóhoz ért. A zöld parti fűzben komoly hattyúk szorgoskodtak, kákából, nádból tutajt készítettek. A szarka a hattyúk gondjára bízta az őzikét. Más eltévedt állatgyerekek is várakoztak a parton, és Panna, egy szomorú teknős béka, egy csintalan pulikölyök, meg egy haragos méhecske társaságában elsőnek került a kész tutajra, amit két bölcs, öreg hattyú vontatott a vízililiomok szigete felé. Bizony beesteledett, mire a hattyúk minden eltévedt állatot a szigetre vittek. Délután már nagyobb tutajok is kikötöttek a parton, gondterhelt pulimamák, aggódó sündisznók, meg ráncos homlokú csigapapák jöttek a vízililiomok szigetére, hogy megkeressék eltévedt kicsinyeiket. Panna aggódva figyelt, de sehol sem látott egyetlen őzet sem. Borzas, a csintalan pulikölyök szemtelenül megjegyezte. Na, őzike, téged alig, hanem tyúkanyó fogad örökbe. Az eltévedt csirkéje helyett majd te leszel a gyereke. Panna nem felelt, csak bánatosan nézett a part felé. De a vigyázó, egy szigorú hattyú megróvóan koppintott a csőrével borzas fejére. Haszontalan puli te, mit fecsegsz annyi ostobaságot? Már felkelt a hold, fényében ezüstösen csillogtak a liliumlevelek, mikor nagy locsanással kikötött az utolsó tutaj, és Panna mamája lépett a partra. Akkor aztán a főhattyú a közepére állt, megmagyarázta a kicsiknek, hogy máskor ne csavarogjanak el a mamájuktól, testvéreiktől. Az égbolt már csupa csuda csillag volt, mikor Panna megtalálta a mamáját. Illedelmesen megköszönte a hattyúk segítségét, tutajra szállt, és anyjával együtt hamarosan partot ért. Az őzike már olyan álmos volt, hogy alig tudta nyitva tartani a szemét, de azért illedelmesen jó éjszakát kívánt a tutajos hattyúknak, és édesanyja oldalán engedelmesen indult hazafelé, a holdfényes úton.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
3: Bálint Ágnes, Mazsola, az ehető ház. A Futrinka utca végén szinte már a mezőn ócska molyette kalap hevert. Ez alatt a kalap alatt anyázott Manó Falvi Manó, a madárijesztők barátja. Régebben a kalap is egy madárijesztő fején díszelgett, de mióta Manó Falvi Manó megörökölte és házszántáblát szerelt rá, ház lett belőle. Sajnos október végén egy este a szél elfújta a kalapot házszámtáblástól, és Manó Falvi Manó födél nélkül maradt. Más lakás után kellett néznie. Szerencsére talált a mezőn egy jókora sütőtököt, aminek a cinkék már kiválták a belét. Ez megteszi, vélekedett a Manó. Korán sem lesz olyan meleg, mint a kalap, de legalább nem fújhatja el egykönnyen a szél. Fakérekből ajtót, ablakot mesterkedett a tökre, ablaküveg is került egy törött palack cserepeiből, tűzhelyet agyagból tapasztott, és egy rozsdás cső lett a kémény. Az agyagból tapasztott tűzhely, ha jól megtömték kukoricacsutkával, csak úgy bontotta a meleget. Már nem is bánom, hogy a kalap elrepült a fejem fölül, gondolta Manó Falvi Manó a tűz mellett üldögélve. Ez a tökház jóval melegebb lakásnak ígérkezik. Egy baj volt csupán, a tökházat mindenki meg akarta enni, aki csak arra járt vagy repült. Manó Falvi Manónak unosultalan fel kellett tápászkodni a jó meleg kuckóból, hogy a varjakat, pockokat, nyulakat elriogassa. Nem látjátok, hogy ebben a tökben laknak? Kiabálta mérgesen, lúdtól seprűjével hadonászva. Ez nem megennivaló. Lámpagyújtás után nemigen háborgatták, mert a tök házikól ablaka messzire világított, s még a legvaksibb vén varjúnak is feltűnt, hogy amiben lámpa ég, az nem ehető. Manó Falvi Manó ilyenkor nyugodtan nekiülhetett újságot olvasni. Egy este épp a híreknél tartott, leugrott a mozgó kerékpárosról, és megütötte magát Bolha Barnabás, Szalmafalvi lakos, amikor kintről csámcsogást hallott. Ugyan, ki csámcsoghat odakint? Manó Falvi Manó el se tudta képzelni, mikor azonban a tökházikó falán lyuk keletkezett, és a csámcsogást már úgy szólván a szobában lehetett hallani, Manó Falvi Manó rádöbbent, hogy valaki, lámpavilág ide, lámpavilág oda, megint belerágott a tökbe. Felkapta hát a seprűt, és kirohant. Egy induri-pinduri malac rágta a házat. Manó Falvi Manó még soha életében nem látott ilyen hitvány kis malacot. Nem is teketóriázott vele sokat, egyszerűen odébb söpörte. A kis malac gurult, és torka szakadtából visított. Ujjj, ujjj, ujjj, majd adok én neked másnak a házát bekebelezni, fenyegette Manó Falvi Manó a seprűjével. A malacka bánatosan nyöszörgött. Éhes vagyok, már órák óta nem ettem. Akkor sem kell fölfalni a házamat, különben is adhatok neked kukoricalepényt. Tessék, kerülj bejjebb. Kukoricalepény, édes drága kukoricalepény. Fél perc múlva a csámcsogástól víz hangzott az egész tökház. Ez aztán ízlik nekem, mondta a kis malac két harapás között. Ne beszélj teli szájjal, figyelmeztette a Manó, és főleg ne csámcsogj. Evés közben szíveskedjél csukva tartani a szádat. A kismalac szelíd mosolyjal nézett rá, hiszen úgy nem lehet enni. Dehogy nem, biztatta a Manó. Próbálj csak meg. Rövid kísérletezés után a kismalac megállapította, hogy csak ugyan lehet csukott szájjal enni. Mire ezt jól begyakorolta, elfogyott az egész tál délről maradt kukoricalepény. Úgy jól laktam, mint a duda. Dőlt hátra a kismalac szuszogva. Még el is álmosodtam. Manó Falvi Manó megsimogatta a feje búbját. Aztán, ha hazamégy, otthon is jusson eszedbe, hogy szépen kell enni. Erre a kismalac váratlanul sírva fakadt. Új, új, új, új. Szent Szilva mag, kiáltott Manó Falvi Manó. Most meg kibántott. Senki. Szipákult a kismalac, csak eszembe jutott, hogy nekem nincs is hova hazamenne. Ejha, hát nincs otthonod?
4: Nincs. Elkergetett a gazda, mert azt mondta, hogy olyan kicsi vagyok, mint egy szem mazsola.
3: és belőlem úgy se lesz soha tisztességes disznó. A derék Manó szíve megesett a kismalacon, azt mondta hát neki, tudod mit te, Mazsola, maradj itt nálam. Úgy is mindig egyedül vagyok, s ha csak nem fúj erre a szél egy újságlapot, bizony sokat unatkozom magamban. A kis malac hirtelen szólni sem tudott örömében. Orrocskáját beletörölte Manó falvi Manó nadrág szárába, és össze-vissza röfögött. Manócska, kedves Manócska, de jó, hogy itt maradhatok. Hova is mentem volna, mivé is lettem volna? A nagy örvendezés után közös erővel betapasztották a lyukat, amit Mazsola rágott a tökhéjú. Igaz, Mazsola inkább csak nézte, hogyan dolgozik Manócska. Nagyon álmos volt már, el is aludt a kályhajukban.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye szakálszépségversenyen volt.
1: Képzeljétek, az országos szakálszépségversenyen jártam. A zsűriben csak hölgyek ültek, akik arról szavaztak, hogy melyik a legszebb szakál. Az első versenyző Bagoly Béla volt. Precízen kialakított körszakát viselt, ezzel az arca igencsak méltóság teljes lett. Béla egyébként sebész. Legszívesebben egereken végez vakbélműtétet. Júj! A második versenyző Kecske Ferenc volt, aki az állán viseli arcszőrzetének leghosszabb szálait. Minden reggel gondosan megfésülgeti azt, mert mitagadás tetszeni akar nem csak magának, hanem a lányoknak is. Aztán Keselyű Konrád mutatkozott be. Mondhatom, elég ízléses a kis szakálla. Szépen illik a tollai közé. Állítólag a kevés keselyű borbély műhelyben vágatja hetente fazonra. A zord külsőt egy extra szakál megszépíti. Így nyilatkozott Agáma Attila, aki igencsak büszke a szúrós arc díszére. És valóban megállapíthatjuk, hogy annyira csúnya, hogy már szép. Szerintetek kire szavazott a zsűri?
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik.
3: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Ió! Itt a Csukás Mese Rádió! Gyereksereg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz! A táblára immár két betű kerül. A gyermek szív elkép egyre jobb kedvre derül. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgass kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
5: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
6: Grillus Vilmos, felhőmese. Délben a tenger felett forrón sütött a nap. Addig melegítette a hatalmas vizet, amíg az párologni nem kezdett. A pára felszállt az égbe, s felhő lett belőle. Délután felébredt a szél, és fújni kezdett. A felhőt a part felé hajtotta, ahol egy óriási hegy magasodott. A szél megpróbálta átröpíteni a felhőt a hegy felett. Egyre feljebb és feljebb emelte. A magasban hideg volt, a páraszemek fáztak, összébb bújtak. Egyre többen kapaszkodtak össze, s egyszer csak annyian lettek, hogy esőcseppé váltak. Lehullottak, végigfolytak a hegy oldalán, és visszacsorogtak a tengerbe. A felhőből semmi sem maradt. Így ment ez napról napra. Ám egyszer egy különösen meleg nyári napon rengeteg víz párolgott el a tengerből. Olyan hatalmas, erős felhő lett belőle, hogy átjutott a hegy tetején, és a túloldalon a szélszárnyán nekivágott a világnak. Egy végtelen búzamező felett szállt el. Szárasság volt odalent, a kalászok lehorgasztott fejjel álltak, az emberek nézték őket, és siránkoztak. Nincs eső, kiég a vetés, mi lesz velünk, mit fogunk aratni, honnan lesz kenyerünk, mit esznek majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Hatalmas felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd érjen be a búza, hogy kenyeret tudjunk sütni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Egy csomó páraszem összebújt, esőcseppé dagadt, és az eső megöntözte a búzamezőt. A kalászok felemelték a fejüket, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! A felhő tovább vándorolt. Kicsit kisebb lett, de még így is jókora szürkés folt volt az égen. Egy rét fölé ért. A rét közepén, az itatóvájú körül tehéncsorda áldogált. A tehenek szomjasan bőgtek, mert a vájúban nem volt víz. Kiszáradt a kút. Az emberek nézték a teheneket, és siránkoztak. Üres a kút, szomjan maradnak a tehenek, honnan szerzünk tejet, mit isznak majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd igyanak a tehenek, hogy tejet tudjunk fejni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Megint összebújt egy csomó páraszem, és az eső megöntözte a rétet. Megtelt a kút, a tehenek mohón ittak, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! És a felhő tovább úszott az égen. Nem volt már hatalmas, kis felhőcske lett csupán. Egy tó fölé ért, amelyből elpárolgott a víz, csak a meder alján maradt egy kis nedves iszap. A tóparton egy szőkehajú, kékszemű kislány ült, és keservesen sírt. Végre itt a nyár, végre meleg van, és én úgy szeretnék fürödni a tóban, de kiszáradt, nincs benne víz. És akkor felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdte. Felhőcske, kedves felhőcske, kérlek, adj egy kis esőt, hadd teljen meg a tó, hogy fürödhessek benne. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? A páraszemek szorosan összebújtak, esőcseppek kéhíztak, és az eső megtöltötte a tavat. A kislány beugrott a vízbe, és boldogan, kacagva, pancsolt, fröcskölt, úszkált, aztán felpillantott az égre, hogy megköszönje a felhőnek az esőt. De akármerre nézett, a feje fölött csak a ragyogó nyári napot és a végtelen, tiszta kék eget látta. A felhő már nem volt sehol.
3: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

így van, és a legjobb ma az, amikor együtt megy az egész család. Elmentek tekerni a Balaton körül, anya, apa és a gyerekek. És akkor fölmegyünk Tihanyba, én már voltam ott, igen, magasra kell tekerni. Hát el is kell valom, el is este, mire föl.

van, és nagyon-nagyon elfáradtunk, de mi mindent tud ez a bicikli, igaz? Hogy megfigyeltétek, majd meghajtjuk, és gördül, és bördül, és vágtat, szárnyal is csúszik, de néha-néha döccen-döccen ez a bicikli. Na nézzük csak együtt!

bizony, és amikor már nagyon-nagyon elfáradtunk este, visszatesszük a bicikliket az autó tetejére. Ne felejtsetek el visszanézni, és nézzétek meg a Balatont. Akkor lemegy a nap, gyönyörű szép hidat látok a víz tetején. Na ezért érdemes megnézni.

mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Panni vagyok.
1: Sziasztok, én Máté.
0: Máté, játszunk.
1: Jó, mit?
0: Hát barkópázzunk.
1: Jó, rendben. De te gondolsz először.
0: Jó, megvan.
1: Tárgy?
0: Tárgy.
1: Nagyobb mondjuk, mint egy mikró.
0: Van nagyobb, meg van kisebb is.
1: Csak otthon használjuk ezt a tárgyat?
0: Bár lehet, hogy van hordozható verziója is.
1: Értem. Általában akkor használjuk, amikor jó kedvünk van?
0: Nem tudom. Nekem mindig jó kedvem van. De igen, igen. Akkor is használjuk, hogyha jó kedvünk van.
1: Örülök, hogy mindig jó kedved van. Akkor általában télen használjuk?
0: Nem. Télen nem használjuk.
1: Nem használjuk télen? Hát akkor biztosan tavasszal használjuk.
0: Igen. Akár tavasszal is használhatjuk, hogyha már akkor meleg van.
1: Szóval valahogyan kapcsolódik a meleghez.
0: Igen.
1: Egy kicsit elszóltad magad.
0: Hát.
1: De ez nekem nagyon jó, mert segítettél. Köszönöm. A nappaliban szoktuk használni ezt a tárgyat?
0: Ha ott van meleged.
1: Klíma?
0: Nem. Majdnem. De ezt nem szabad.
1: Nem?
0: Rákérdeztél.
1: Bocsánat, hogy így rákérdeztem. Akkor mondjuk csak nem... Ventilátor.
0: De, ventilátor.
1: Tényleg?
0: Végig tudtad, igaz?
1: Nem, dehogy is.
0: Ti is kitaláltátok volna?
1: Hát, én kitaláltam. Tartsatok velünk legközelebb is.
0: Sziasztok!
2: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Marék Veronika, a bohóc és a kismajom, aki elmeséli nektek, Pártos Erzsi.
4: Hol volt, hol nem volt? Az Óperenciás tenger partján, az aranyszín homokon, ott kék lett, piros lott egy vándor cirkusz sátra. Rombilli, Rombilli, Rombilli, cirkusz! Hirdették piros-kék feliratok. Este felragyogtak a lámpafüzérek, és a tengerparti nyaralók áramlani kezdtek a cirkuszba. Az előadás megkezdődött, és véget is ért. Rombilli, a cirkusz igazgató, szokásához híven mosolyogva hajlongott, és egymaga fogadta a tapsokat. Csak hogy a tapsok között valaki közbe kiáltott. Hol maradt a bohóc meg a kismajom? A nézők füttyögni és dobogni kezdtek. Ez a szám volt ugyanis a cirkusz attrakciója, s ma valamiért elmaradt. Rombilli kínosan vigyorgott és széttárta a karját. Szakmai probléma. Biztosítom önöket, holnap fel fognak lépni. A közönség erre megnyugodva szétoszlott. Szerették ezt a számot. Bejött a bohóc fehér aranyruhában, előhúzott a zsebéből egy gitárt, és csendesen játszani kezdett. A másik zsebéből kimászott egy kis majom, és táncolni kezdett a zenére, a gitáron, a bohócon, a nézőkön, úgy, ahogy éppen eszébe jutott. Minden este másképp táncolt. S voltak, akik minden este elmentek a cirkuszba csak azért, hogy lássák, milyen mókákat csinál aznap a majom. Rombilli dühösen rohant hátra a bohóc lakókocsijába. Ott feküdt a kis majom lázasan, betegen, a bohóc borogatta a homlokát. Elég anyafogásból, holnap felléptek, ordította. Nem lehet, rázta a fejét a bohóc. A kismajom nagyon beteg, orvost kell hívni. Még mit ne?

sötétben belekeveredett egy hatalmas erdőbe. Elfáradt, botladozott, aztán kimerülten lerogyott egy patak mellé. A kis majom rosszul volt, nyöszörgött. A bohóc a hideg patakvízbe mártotta a kezét, úgy simogatta. Mi lesz vele orvos nélkül? Hirtelen puha, lomhaszán csapással mellé ereszkedett egy hatalmas fülesbagoly. Körbetotyogta, megvizsgálta a kis majmot, aztán megcsóválta a fejét. Beteg, nagyon beteg, de én meggyógyítom, várjatok meg itt. Különleges gyógyfüveket hozott, s a bohóc ezekkel borogatta egész éjszaka a majmot. Reggelre alább hagyott a láz, s a majmocska megkönnyebbülten elaludt. A bohóc is mély álomba zuhant. Arra ébredtek, hogy hangos csinnadrattával kutatják az erdőt Rombilli emberei. Legelől az igazgató haladt és kiabált. Megszöktek! Megszöktek a gazok! Pedig mindent nekem köszönhettek! Én adtam neki kenyeret utánuk! A hang egészen közelről hallatszott. A bohóc felkapta a majmocskát és rohanni kezdett. Már-már megnyugodott, hogy elmaradtak az üldözők, amikor újra egészen közelről hallott a Rombillit. Ott csillog a ruhája a fák között. Fogjátok meg! A bohóc kétségbe esette, nézett körül. Hova bújjon? Balra a fák között magányos házat pillantott meg, odaszaladt és bekopogott. Egy fekete kontyos nő nyitott ajtót. Segítség, rejtsen el minket, könyörgött a bohóc. Ó, én imádom a cirkuszt, mosolyodott el a nő, és bevezette őket egy téglafallal övezett kertbe. Aztán sietett vissza, mert Rombilliék már dörömböltek az ajtón. Nyissák ki, ide bújt a gitáros bohóc meg a majom, bömbölte Rombilli. Én imádom a cirkuszt, mondta a kontyos nő, de ebben a házban nincsen senki, csak én. Rombillék dühöngve elviharzottak, a fekete kontyos nő pedig a kertbe sietett. Megmentettelek titeket, már is főzöm nektek az ebédet, meg a vacsorát. Igazán köszönjük, válaszolta a bohóc, de úgy látom, a majmocskám meggyógyult. Ebéd után tovább szeretnék menni vele. Ebéd után? Nem lehet. Megmondtam, hogy imádom a cirkuszt. Játszani fogtok nekem itt a kertben, mától fogva minden este. Azzal kiment, és rájuk zárta az ajtót. A bohóc rájött, hogy fogságba estek. A kert fala magas volt, szökésre semmi lehetőség. Telt múlt az idő. A bohóc és a kismajom bent élt a bezárt kertben, és egyre jobban vágyódott a szabadság után. Egy napon szőke, hosszúhajú kislányt lökött be a kertbe a fekete kontyos nő. Magáncirkuszom új szereplője, a kötéltáncos kislány. Készüljetek fel egy közös számra! Fel is készültek, de nem a szereplésre, hanem a szökésre. Most már nem volt lehetetlen. A bohóc fejére ráállt a kislány, s a kislány fejéről a fal tetejére ugrott a majom. A kötéltáncos kislány a kötelét oda erősítette egy benyúló faágra, és azon felmásztak szépen a többiek is. A fal túloldalán leereszkedtek, s így szűnt meg egy pillanat alatt a fekete kontyos néni magáncirkusza. Boldogan siettek a fák között arra felé, amerről tengerszagot hozott feléjük a szél. Alkonyatkor már ki is értek az óperenciás tengerpartjára, ám de közben a bokrok közül hirtelen egy oroszlán ugrott elébük. Megtorpantak, a bohóc rémületében véletlenül megpendítette a gitárt. Erre az oroszlán két lábra állt, és bukfencet vetett. Mind elnevették magukat. Ha-ha, hiszen te cirkuszi oroszlán vagy, visította a majmocska. Az hát, morogta az oroszlán, csak megszöktem, mert vertek. Az idomító mostorral ütött, akár kellett, akár nem. Hát akkor gyere velünk, hívta a kislány. És együtt érkeztek a zöldes, tajtékzó óceánhoz. Hirtelen üvölt és harsant. Ott vannak! Az én bohócom meg a majmom megvannak!

0: Rombilli távcsővel, hangszóros dzsippel száguldott feléjük. Riadtan, tanácstalanul álltak. Szerencsére az oroszlán észnél volt. Jöjjetek a hátamra, és kapaszkodjatok a sörényembe, kiáltotta. Azzal rohanni kezdett a sziklák és bokrok között, cikázva erre-arra. Rombilli ordítozva, dudálva próbálta őket utolérni, ám ahol az oroszlán könnyedén átszaladt, ott a dzsip elakadt. Így hát egérutat nyertek. Á, igaz, csak pár pillanatig, mert kiértek a homokos partra, s itt az altó már-már beérte őket. De akkor az oroszlán ráfordult a tengerbe vezető mólóra. Jaj, hová mégy? Kiáltotta rémülten a bohóc, és erősen szorította a kismajmot. Nem tudok úszni, pityergett a kislány, mert azt hitte, az oroszlán beleugrik a tengerbe. Az oroszlán azonban nem a vízbe ugrott, hanem egy ott veszteglő hajóra. Gyorsan elharapta a köteleket, s a hajó kisodródott az óceánra. Megmenekültek. Aztán körülnéztek a hajón. Öreg tengerész hortyogott a fedélzeten. Aztán felhorkant, kinyitotta a fél szemét, és azt gondolta, hű, de részek vagyok. Oroszlánokat, meg majmokat látok a fedélzeten. Kinyitotta a másik szemét is, és meglepetten felült. Kik vagytok, he? És miért oldoztátok el a hajómat, a teremburáját? Mi lesz most velem? A kislány rámosolygott. Hajócirkuszt alapítunk, íme itt a társulat. És bemutatkozott a bohóc, a majom, a kislány, meg az oroszlán. A tengerész nagyot nevetett. Jókor jöttetek, éppen egy fillérem sincs. Nem tudtam, honnan kereshetnék egy kis pénzt. Az ötlet jó, lássunk hozzá. Festékeket hozott, s kifestették a hajót tarkabarkára. Fel is lobogózták. Olyan lett a hajó, mint egy vízenúszó, hatalmas, cirkuszi sátor. Most állítsuk össze a műsort, mondta a bohóc, és mindnyájan dolgozni kezdtek. Egyszer csak berregés hallatszott. Helikopter ereszkedett a hajó fedélzetére, s kiszállt belőle Rombilli. Megtiltom, nem engedélyezem a hajó cirkuszt, a bohóc meg a majom az enyém, velem jönnek. A bohóc szeme villámot szórt. Semmi sem a tiéd. Különben is azt mondtad, senki nem pótolhatatlan. Hát akkor pótolj minket, és kész. Nem lehet, vallotta be Rombilli, és zokogni kezdett. Nélkülete. Tönkre ment a cirkusz. Jaj, de jó, visított a majmocska, akkor már nem vagy igazgató. Az oroszlán rábámult sárga szemével. Mit keresel itt, Rombilli? Nem érünk rá, nem látod, próbálunk. És hirtelen akkorát olyan szörnyűségeset ordított, hogy Rombilli térdei megrodjantak, a helikopterhez szaladt, aztán örökre eltűnt a szemük elől. És a hajócirkusz békésen úszott az óceánon. Ha feltűnt egy-egy kikötőben, s a fehér arany feliratok meghirdették az előadást, toldultak hozzájuk az emberek. Az öreg tengerész hordószám seperte be a pénzt. Nagy-nagy tapsot kapott a kötéltáncos kislány, meg a bukfencező oroszlány. De a közönség kedvence a gitáros bohóc és a táncoló majom száma maradt, mert olyan szívből, olyan jókedvből játszottak minden este. Gyerekek, ha véletlenül az óperenciás tengernél nyaraltok, talán ti is találkoztok egyszer a hajócirkusszal.
1: A Bohóc és a Kismajom című mesét hallottátok.
2: Akit az istenek szeretnek, örökre meghagyják gyereknek.

0: Mindjárt itt a vakáció. Ió, ió, itt a Csukás Mese Rádió. Gyereksereg, gyereksereg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz! A táblára immár két betű kerül. A gyermek szív elkép egyre jobb kedvre derül. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Jó nyaralást kívánunk mindenkinek a Csukás Mese Rádióból. Ti melyik könyvet néztétek ki, hogy el fogjátok olvasni a nyáron? Hm? Micsoda, hogy te még ovis vagy és nem tudsz olvasni? Á, se baj. Akkor neked a szüleid, a testvéreid vagy a nagyszüleid fognak felolvasni. Ha pedig már ők is elfáradnának a sok meseolvasástól, akkor kérd meg őket, hogy kapcsolják be neked a Csukás Mese Rádiót. Én különben már 3 könyvet is kinéztem magamnak, amiket biztosan el fogok olvasni a nyáron. Ha pedig kiolvastátok magatokat, akkor táncoljatok vagy ugrókötelezzetek, labdázzatok vagy ússzatok sokat. Ne feledjétek a közmondást, épp testben, épp lélek. A mozgás és az olvasás kéz a kézben jár. Jó nyári olvasást, mesehallgatást és mozgást mindenkinek! Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok!
4: Én Zokni vagyok.
3: Én pedig a párja, Inkoz.
4: Mi vagyunk a...
3: Bravúros Zokni páros! De várj! Egy, kettő, hol a harmadik? Hárman kellene itt lennünk,
4: igen,
3: nem?
4: Igen, ugyanis van egy sztár vendégünk, aki nem más, mint...
3: Ruhamanó Fonalszál!
4: De tényleg Ruhamanó. Hol van? Háó!
3: Ruhamanó!
4: Manó! Bocsánat, itt vagyok.
3: Azt hittem, az asztal alá bújtál.
5: Nem, csak volt egy rakás befoltozandó zokni.
3: És az összes elkészült?
5: El.
3: De jó!
4: Erről nekem eszembe jut egy jó mese.
3: Ó, és munka után pedig édes a pihenés, meg mi édes még zokni?
5: Meseolvasás! Jó, akkor olvasunk mesét.
3: Lázár Ervin meséje nyomán.
4: A lyukas zokni.
5: Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozoga szekrény, legrozogább fiókjának legalján.
4: Azért én szebb vagyok nálad,
5: mondta a lyuk az okninak.
3: Mi?
5: Csodálkozott az okni.
3: Még hogy szebb? Mitől vagy szebb?
4: Mert átlátni rajtam,
5: mondta a lyuk.
3: Ugyan,
5: oktatta az okni.
3: Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat.
4: És piszkos is vagy,
5: folytatta a lyuk fittyet hányva az oktatásra.
4: Én bezzeg sohasem piszkolódom be.
5: Ezen az okni elgondolkodott.
4: Na ugye?
5: Hangoskodott a lyuk.
4: Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy.
5: Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni.
3: Teljesen tönkre teszel,
5: siránkozott az okni.
4: Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt.
5: Fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt.
3: Jaj, ne csináld!
5: Kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha az okni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
3: Bezzek a lyuk nem hitte volna, hogy szebb, mint az okni.
5: Hát igen, nincs egyik a másik nélkül.
4: Én sem lennék zokni Inkoz nélkül.
3: Jaj, de kedves vagy, én sem nélküled.
5: És én sem lennék Ruhamanó a segédjeim nélkül.
3: Hát ez megint nagyon kedves volt.
4: Igen.
5: Na menjünk, készítsünk valamit.
3: Jó.
4: Jó, nyomás a munkaasztalhoz.
3: Sziasztok.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Kis pillangó picike, ne légy mohó, szállj ide. Tarka-barka szárnyadon gyönyörködöm én nagyon.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy két kis üvegből áll, amelyeket egy vékony nyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok. Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Most hallgassátok meg tőlem Max Lucado Értékes vagy című meséjét. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli, fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele aranycsillag matricával, és egy másik doboza tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdesfából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas farudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanónak az egész testét csillagok borították. Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancsinelló is egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét, ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó foltmanú. Egy idő után már maga Pancsinelló is elhitte ezt. Nem vagyok jó foltmanú, gondolta. Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen fa manó volt. Lúciának hívták. Nem mintha nem ragasztottak volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot, ám az is leesett. Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancsinelló. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Ó, nem nagy ügy, válaszolt Lúcia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
2: Élit?
1: Igen, Élit a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében. De miért? Majd megtudod, menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? Kiáltott utána Pancsinelló. De Lúcia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancsinelló hazament. Leült az ablak elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén, suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szeme szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábújhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancinello nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallotta a nevét. Pancinello! Hallatszott egy mély, erős hang. Pancinello megállt. Pancinello, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézlek meg. Pancinello lassan megfordult, és ránézett a nagy darab szakállas mesterre. Te tudod a nevemet? Kérdezte a kis manó. Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. Szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Nem akartam, Éli, tényleg, nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancinello. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy. Pancinello felnevetett. Én értékes? Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked? Éli Pancinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nekem. Pancinellóra még soha senki nem nézett így. Különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjam. Minden nap vártam, hogy eljössz, folytatta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák, mondta Pancinello. Tudom, mesélt rólad. Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod.
3: Micsoda?
1: A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt, érted?
3: Hát, még nem nagyon.
1: Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta miközben a foltmanó elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak, és én sohasem hibázom. Pancinello nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sej, haj, de ne vér, bennünk van a kutya vér. Sej, haj, de

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás István, a radírpók. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Bogyó nyugtalanul ébredt, nem találta a helyét. Leült, majd felállt, belekortyolt a teljes kávéba, beleharapott a vajas kiflibe, de most semmi se ízlett neki, nyugtalanság motoszkált benne, és rossz előérzete volt. Iskolába menett, az utcán se témfergett és nem bámészkodott, hanem leszegte a fejét és gyorsakat lépkedett, míg a nagy fához nem ért, ahol Pompom lakott. Hogy kicsoda Pompom? Talán már ismeritek. Vagy nem? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint a szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújas bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán a pamutbojt. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, egy szép hosszú ágon. Bogyó már majdnem tovább ment, amikor észbe kapott, megtorpant és halkan felszólt a fára. Pompom! Pompom, ahogy meghallotta a hívást, azonnal Bogyó fejére ült. Már azt hittem, hogy nem jössz, és mikor jöttél, azt hittem, hogy tovább mész. Hova rohansz? Mi bajod van? Kérdezte. Olyan nyugtalan vagyok, válaszolta Bogyó, meg rossz előérzetem van, csak még nem tudom, hogy miért, meg hogy mitől. Körbesétálták a fát, és törték a fejüket, hogy mi lehet az oka a nyugtalanságnak, meg a rossz előérzetnek. Egyszer csak Bogyó hirtelen megállt, és a homlokára csapott, vagyis Pompomra, aki kicsit előre csúszott a fején. Gombóc Artúr! Pompom is felkiáltott, hiszen épp az előbb csaptak rá. Azám, jaj! Majd kicsit hátrább húzódott Bogyó fején, és megkérdezte, mi van Gombóc Artúrral? Az van Gombóc Artúrral, hogy nem tudom, mi van vele. Nem látom sehol, válaszolta Bogyó. Hova tűnt és hol van? Ez az, ezért vagyok nyugtalan. És újra a homlokára csapott, de Pompom egészen lecsúszott a bal fülére, úgyhogy nem lett semmi baj. Ebben a pillanatban egy apró madár szállt oda, lekiáltott nekik.
2: Ismeritek Gombóc Artúrt?
1: Igen, mondta Bogyó, a barátai vagyunk.
2: Igen, mondta Pompom is a bal füléről. Akkor jó, mondta a madár, mert nagy bajban van, és barátokra van szüksége. Arra van, ott van,
1: mutatta szárnyával, és elrepült.
2: Mi az a nagy baj? Kiáltott utána Bogyó. Mohó volt, megint mohó volt, az a nagy baj,
1: kiáltott vissza a madár. Gyorsan elindultak abba az irányba, amit az apró madár mutatott, és nem sokára egy madárkereskedéshez értek. A kirakatban azonnal meglátták Gombóc Artúrt, egy nagy kalitkában gubbasztott és lógatta az orrát.
2: Pszt! Piszegett neki Bogyó.
1: Gombóc Artúr felnézett, és éppen egy nagyot akart ugrani örömében, mikor eszébe jutott a kalitka. Így hát csak mosolygott egyet, majd legyintett, majd sóhajtott.
2: Hogy kerültél ide, illetve oda? Kérdezte Bogyó.
3: Haj-haj, sóhajtozott Gombóc Artúr.
1: Ebből nem értek semmit. Meséld el, és ne sóhajtozz közben, mert azzal csak az időt húzod, kérte Bogyó.
3: Jó, egyezett bele Gombóc Artúr. Ott kezdem, hogy éhes voltam, és ahogy így éhesen ballagtam, megláttam egy kirakatban egy madarat, akit éppen etettek, sőt, tömtek. Képzelhetitek, mit éreztem. Ekkor észrevett az a madár, akit tömtek, és így szólt.
2: Nincs kedved helyet cserélni velem? Én szólni se tudtam, csak bólintottam. Erre azt csutogja a madár. Várd meg, amíg elmegy az a kopasz, akkor húzd el azt a kallantyút a kalitkán. Megvártam, míg elmegy a kopasz, elhúztam a kallantyút, a madár kimászott a kalitkából, én meg bemásztam. Vártam az ennivalót, hozta is a kopasz, de közben így dünnyögött. Na, ez a vitamin keverék majd használ, ettől majd megjön az étvágyad. És mindenféle vacak vitamin keveréket nyomott a csőrömbe. Én mondtam, hogy csokoládét kérek, de nem lehetett jól érteni, mert újabb vitamin keveréket hozott, és még egy nagy lakatot, amit rákattintott a kalitkára. Azóta itt vagyok, és éhes vagyok, mert nem szeretem a vitamint.
1: Bogyó töprengett,
3: Törte a fejét, hogy mit lehetne csinálni, majd így szólt Gombóc Arthurhoz.
1: Kiszabadítunk, mivel most már vége a nyugtalanságomnak meg a rossz előérzetemnek. De tegyél úgy, mintha nem ismernénk egymást. Ez fontos a taktika miatt.
3: Jó, mondta Gombóc Arthur,
1: és most már sóhajtozhatok. Könnyebben telik úgy az idő, meg nem érzem annyira az éhséget.
3: Sóhajtozhatsz, hagyta rá Bogyó, és bementek a madárkereskedésbe.
1: A kopasz ott állt a pultnál, és megkérdezte. Mi tetszik? Azt a kövér madarat kérem, mondta Bogyó, és a kirakatban gubbasztó Gombóc Arthurra mutatott.
3: Nem eladó, mondta a kopasz. Ő a cég reklámja, a madárból büszkesége. Képzeld, egyetlen éjszaka ilyen szép dagatra hízott a speciális vitaminkeverékemtől. Azán bizony, örömében ugrálni kezdett, s így kiabált. Nézzétek csak, milyen kövér! Majd Bogyóra nézett, még egy lakatot tett a kalitkára, s így szólt. Mondtam már, hogy nem eladó.
1: Bogyó kiment a madárkereskedésből, kint hátat fordítottak a kalitkának, mert nem bírták nézni Gombóc Arthur bánatos képét. Itt csak a radírpók segíthet, súgta Pompom. De hogy találjuk meg? Kérdezte Bogyó.
2: Követjük a nyomát, ugyanis amin a radírpók végigmászik, azt leradírozza. Tehát ahonnan hiányzik valami, arra járt a radírpók, magyarázta Pompom.
1: Gyerünk, mondta Bogyó. Majd egy pillanatra visszafordult, és kacsintott titokban Gombóc Arthurnak, hogy ne féljen, visszajönnek, és kiszabadítják. De Gombóc Arthur úgy tett, mintha nem ismernék egymást, csak sóhajtozott, meg lógatta a fejét. Mentek az utcán, figyeltek jobbra-balra, hogy honnan hiányzik valami. Pompom találta meg az első nyomot, egy morcos boxer állt a sarkon, és hiányzott a fél füle.
2: Vihogott Pompom.
4: Mit nevetsz? Mi a csodát nevetsz? Kérdezte a boxer mérgesen.
2: Nézd meg a tükörben, ajánlotta Pompom.
1: A boxer megnézte magát a kirakatban, és rettentő dühös lett, morgott és csikorgatta a fogát.
4: Kitette? Ki volt az? Összetöröm a csontját! Hol a fél fülem?
1: Bogyóék gyorsan tovább mentek, s figyeltek jobbra-balra. Egy villanyszerelő kapaszkodott a fél villanyoszlopba, és morgott és rugdalózott. Hol a villanyoszlop? Az előbb még itt volt. Az előbb másztam fel rajta. Most hogy mászok le? Bogyóék gyorsan szedték a lábukat, nem törődtek a kalimpáló villanyszerelővel, és azzal sem, hogy hatalmas forgalmi dugó keletkezett, mert a közlekedési lámpáról eltűnt a zöld jelzés.
2: Nyomon vagyunk!
1: Rikkantotta Pompom. Siettek, rohantak, és csak futtában látták, hogy egy szakasz katona menetel az utcán, előlépkedett peckesen az őrmester. Nincsenben semmi különös. A különös csak az volt, hogy a katonák is, az őrmester is mezitláb lépkedtek. Eltűnt a lábukról a cipő. Aztán láttak egy gyereket, aki három nagyot nyalt a levegőbe, mivel eltűnt a fagylaltja, és egy léggömbárust, aki nyugodtan áldogált, mert még nem vette észre, hogy léggömbjei elszabadultak. Gyorsan szedték a lábukat, és egyszer csak az állatkerthez értek. Be is sétáltak szépen, mert a nyomok erre vezettek. Rögtön egy síró-rívó zebrába ütköztek, aki... mikor egy-egy kicsit abbahagyta a sírás-sívást, így panaszkodott.
2: Olyan vagyok, mint egy közönséges szamár. Hol vannak a csíkjaim? Ki hiszi el nekem, hogy zebra vagyok?
5: Ki van írva? Vigasztalta Bogyó, de a zebra csak legyintett.
2: És aki nem tud olvasni, he? Mert például én se tudok olvasni. Jaj nekem, jaj nekem!
1: Ott hagyták a síró-rívó zebrát, és az oroszlán ketrechez értek. Végre észrevették az állatok királyát. A sarokban lapult és csendben sírdogált. Még azt is észrevették, hogy óriási hús van előtte, de az oroszlán hozzá se nyúlt. Mi bajod? Szólt be Bogyó a rácson. Az oroszlán sejpegve válaszolt.
6: Borzasztó, az én szerencsétlen szégem.
1: És miért sejpítesz? Kérdezte Bogyó.
6: Hát éppen ez az.
1: Sejpítette az oroszlán, és egy pillanatra kitátotta a száját, és gyorsan be is csukta. Bogyóék akkor látták, hogy az oroszlánnak nincs egyetlen foga se. Bogyó megsajnálta az oroszlánt, gyorsan felvágta neki a húst késsel villával, és így szólt. Egyél, és ne búsulj, később csináltathatsz magadnak műfogsort.
2: Micoda capász, micoda capász, nézzétek, még a kici majmok is kinevetnek,
1: supánkodott az oroszlán.
6: De azért köszönöm.
1: Bogyóék otthagyták a fogatlan oroszlánt, s figyeltek jobbra, figyeltek balra, de nem találtak több nyomot, ami a radírpókhoz vezetne. Nem hiányzott se onnan semmi. Egyszer csak Bogyó lepillantott a földre, és észrevette, hogy mégiscsak hiányzik valami, vagyis hogy egy lyuk van a földön. Lehajolt, és belesuttogott a lyukba. Radírpók! Radírpók! Pompom is belesuttogott.
2: Radírpók!
3: Tessék!
1: Hangzott a lyukból.
2: Hova mész?
1: Kérdezte Bogyó.
3: Ausztráliába, mondta a radírpók.
2: Miért éppen Ausztráliába? Hökkent meg Bogyó.
3: Mert az van szemben. Átfúrom a földgolyót, és kipottyanok Ausztráliában. Különben mit akarsz?
1: Bogyó észbe kapott, abba hagyta a csodálkozást, s lekiáltott a lyukba.
2: Gyere vissza, segítened kell, nagyon sürgős.
3: Radírozni kell valamit? Kérdezte a radírpók.
2: Igen, egy lakatot, illetve kettőt.
3: Akkor megyek, hallatszott a lyukból. Ausztrália megvár, nem szalad el,
1: és kisvártatva kibukkant a radírpók feje.
3: Gyerünk, gyerünk, gyerünk, mondta izgatottan, most még benne vagyok a radírozásba.
1: Azt elhiszem, mormogta magában Bogyó, elég, ha csak a boxerre, a villanyszerelőre, az összetorlódott autókra, a gyerekekre, a léggömbvárosra, a zebrára és az oroszlánra gondolunk. Nem mondta ki hangosan, de azért óvatosságból ezt ajánlotta. Legjobb lenne, ha a táskámba tennélek.
3: Jó,
1: mondta a radírpók, és bemászott Bogyó táskájába. Ügettek, siettek, loholtak vissza a madárkereskedéshez. Gombóc Artúr még mindig ott szomorkodott a kalitkában. Megmutatták a radírpóknak a lakatot.
3: Semmi az egész,
1: legyintett a radírpók. Majd füttyentett egy halkat, s elkezdte a radírozást. Először leradírozta a rácsot a kalitkáról, s legvégül a két lakatot. Gombóc Artúr állt, a száját is eltátotta, de nem mozdult. Gyere már, sürgette Bogyó.
3: Most már ismerjük egymást, kérdezte Gombóc Artúr.
2: Hát persze, most már szabad vagy, csak gyere már.
1: Gombóc Artúr Bogyó nyakába ugrott örömében. Bogyó intett a radírpóknak is, berakta a táskájába, és elindultak az iskolába. Útközben Bogyó rágcsálást meg radírozást hallott. Gyorsan megnézte a táskája sarkát, hát éppen akkor pottyant ki a lyukon a radírpók.
2: Hova mész? Kérdezte Bogyó. Maradj itt!
3: De mit csináljak itt? Nekem muszáj állandóan radírozni, mivel állandóan viszket az orrom.
1: Bogyó körülnézett, és meglátta a telefirkált falakat, a telerajzolt kerítéseket, és eszébe jutott valami.
2: Lépj be a köztisztasági hivatalba, biztosan felvesznek, és itt ez a csomó firkálás meg rajzolás, ezeket leradírozhatod, mondta.
1: A radírpók nagyon boldog lett.
3: Ez az, ez nekem való.
1: S rögtön neki is látott radírozni. Messziről kiáltott vissza.
3: A hivatalba utána is ráérek belépni.
0: A Radírpók című mesét hallottátok. A Csukás Mese Rádióban ma is meg annyi dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
7: Képzeld, mi történt tegnap?
8: Na mondd, mi történt?
7: Dóri megkóstolta a paradicsomos káposztát az ebédnél, nagyon fura arcot vágott, és hangosan azt mondta, fúj, ez nem finom. Az óvónéni is meghallotta.
8: Dóri bizony nem sokat gondolkodott, mielőtt megszólalt. De sok gyerek ilyen, ami a szívén, az a száján.
7: Ez meg mit jelent?
8: Azt, hogy valaki mindig őszintén elmondja, amit gondol, vagy érez. Még akkor is, ha ezzel valakit megbánt. Nem titkolja, hanem rögtön kimondja.
7: Szóval Dóri nem szereti a paradicsomos káposztát, és ezt rögtön ki is mondta?
8: Úgy bizony. Az őszintesség jó dolog, csak arra kell figyelni, hogy azért próbáljunk meg kedvesek maradni.
9: mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
10: Sziasztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője. Most én mesélek nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Mindent ragasztó Rezső. Pompom ült az ágon, és kapaszkodott, mert most egy nagyobb szellő járt arra, és erősen himbálta az ágat. Mikor fölfelé himbálta, majdnem fölrepült. Mikor lefelé himbálta, majdnem lepottyant. Csak középen volt egy kis nyugalom, amit gyorsan ki is használt, leste Picúrt, hogy jön-e már. Végre meglátta, és ráköszönt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Szia, Pompom! Mosolygott Picúr. Iskolába, de egyáltalán nem rohanó. Veled mehetek? Picúr bólintott. Pompom fürgén a fejére ült, mint egy sapka, és elégedetten dünnyögött. Popopompás helyem van, már majdnem elszédültem az ágon. Mentek, mendegéltek, sétáltak és témferegtek, mikor megláttak egy utcai árust. Csuda egy figura volt, azonnal magára vonzotta a tekintetet.

0: kettőt megveszem, nem fog fájni egyikért sem a szívem. Az utcai árus elé állt, és rámutatott a léggömbre, majd a savanyú cukorra. Kérek egy léggömböt, és egy csomag savanyú cukrot. Az utcai árus szélesen mosolyogva kérdezte. És milyen színű léggömböt óhajt a kedves vevő? Lilát, vágta rá Picúr. Az utcai árus még mindig mosolygott, de már nem olyan szélesen. Hát nézzük csak, van itt kék, zöld, sárga, fehér, piros, vagyis pirosat mondott a kedves vevő. Picúra fejét rázta. Lilát kérek. Pompom is megerősítette fentről. Igen, mi lilát kérünk. Az utcai járust nem lehetett zavarba hozni, ravaszul facsarta a szót. Persze, persze, világos, vagyis most világosban pirosnak látszik, de nézze meg a kedves vevő szürkületben. Rögtön olyan lilás lesz. Higgyen nekem a kedves vevő, nappal piros, este lila, kettőt kap egy áráért. Átnyújtotta a piros léggömböt. Picúr mosolyogva átvette a nappal piros, este lila léggömböt. Legfeljebb majd megvárom az estét, amikor lila lesz, gondolta kuncogva. A savanyú cukorra mutatott. És kérek egy zacskó savanyú cukrot. Mindegy, hogy milyen színű. Az utcai árus átnyújtotta a savanyú cukrot is, és mind a ketten elégedettek voltak a vásárral, és mosolyogva búcsúztak el egymástól. Picúr sóvárogva turkált a cukros zacskóban, bekapott egy szemet, udvariasan megkínálta pompomot is. Kérsz? Pompom hümmögve a fejét rázta. Nem kérek. Gyanús nekem ez a cukor. Picúr leintette a gyanakodó fejcsóválót. Ugyan, ne légy ilyen bizalmatlan. Ha nem kérsz, nem kérsz. Addig viszont megfoghatnád a léggömböt. És átnyújtotta a léggömb zsinórját, de nem tudta elengedni. Csodálkozva nézte a kezét. Mi a csuda ez? Összeragadt az ujjam. Pompom először nem értette, hogy mit mond, mert Picúr szája tele volt savanyú cukorral, és lassan tudott beszélni. Mi van? Mit mondasz? Mi történt? Megnémultál? Picúr a száját mozgatta erőlködve, tátogott, és még lassabban ejtette a szavakat.
1: Összeragadt a szám, meg a fogam, meg a nyelvem. Üljünk le a padra, össze kell szedni magam egy kicsit.
0: Leültek a padra, Picúr már alig tudott beszélni. Az ujját rázogatta, a zacskót tépdeste, a cukor össze-vissza ragasztott mindent.
1: A csoda vigye el ezt a zacskót! Ki kell szabadítanom az ujjamat, meg a nyelvemet, meg a fogamat. Nincs más hátra, meg kell várni, hogy elolvad a számba. Na hát, hogy ez a cukor hogy ragad?
0: Pompom a fejét ingatta, sóhajtozott, hogy hajjaj. Megpróbálta elterelni Picúr figyelmét addig is, amíg elolvad az a ragacsos valami.
2: Hajjaj, ragad az a vacak.
0: De ez semmi. Úgy értem, nem kis dolog a szádat beragasztani, de van valaki, aki ennél is borzasztóbbat tud csinálni. Picúr kérdően nyögdécselt az összeragadt szájával. Azt kérdezed, hogy kicsoda? Úgy hívják, hogy mindent ragasztó Rezső. Figyelj, elmesélem. Addig olvasd a szádban a cukrot. Mindent ragasztó Rezső első pillantásra úgy néz ki, mint egy tubus ragasztó. De csak első pillantásra. Második pillantásra világosan látszik, hogy nincs kupakja. Valaki lecsavarta, és elfelejtette visszacsavarni. Éppen ezért a harmadik pillantást nem érdemes megvárni, mert már oda is ragasztott valamihez. Sicsuty, és már moccanni se bírsz. Ragasztott is össze-vissza, meg nyakra, főre és válogatás nélkül. Az ablakot oda ragasztotta az ablakkerethez, az ajtót az ajtófélfához, a villamost a sinekhez, a biciklit a falhoz. A kalapot a fejhez, a pipát a szájhoz. Lett is nagy riadalom, meg óbégatás, meg panaszkodás. Nem nyílt az ablak, nem nyílt az ajtó, megállt a villamos, és nem mozdult a bicikli. Nem jött le a kalap, és nem jött ki a pipa. De amikor festék tüsszentő Habcibenőt odaragasztotta a vízcsaphoz, akkor lett igazán nagy riadalom. Habcibenőre rögtön rájött a tüsszentés, és belehabcizott egyenest a csapba. A tüsszentés óriási erővel visszanyomta a vizet a vezetékbe, és az egész város összes csapja szökőkúttá változott. Csak úgy spriccelt a víz. Mérgesen kiáltottak Habcibenőre. Zárd el a csapot, vagy hagyd abba a tüsszentést! Festék tüsszentő Habcibenő siránkozva mentegetőzött.
3: Nem tudom elzárni, mert odaragadtam. Nem tudom abba hagyni, mert ideges vagyok, amiért odaragadtam.
0: Minden ragasztó Rezső gúnyosan nevetett, és leült egy fa tövébe, hogy pihenjen egy kicsit, és erőt gyűjtsön a ragasztáshoz. Az egész város megrettent és remegett. Akit megragasztottak, azért remegett, mert nem tudott mozdulni. Aki mozdulni tudott, azért remegett, mert félt, hogy őt is megragasztják. Gombóc Artúr tudott mozdulni, és nem is remegett, mivel most ébredt fel délutáni álmából, és nem hallott a ragasztásról. Elhatározta, hogy délutáni sétára indul, és azt is elhatározta, hogy összeköti a kellemest a hasznossal. Vagyis a csokoládébolt felé sétál, és így lesz séta is, meg csokoládé is. Utána nézek a napi csokoládé kínálatnak, és közben szívok egy kis jó levegőt. Dünnyögte elégedetten. Battyogott, lépkedett, és behuny szemmel szívta a jó levegőt. Így nem vette észre, hogy rálépett valami puhára, és behuny szemmel ment tovább. Mindent ragasztó Rezsőre lépett, aki elszúnyókált a fa alatt, de rögtön felébredt, és dühösen morgott. Na várj csak, te dagadt madár! Jössz még te az én utcámba! Megvárlak, és bosszút állok! Gombóc Artúr bement a csokoládéboltba, és hosszasan válogatott. Kérek szépen lapos csokoládét, kerek csokoládét, lukas csokoládét, tömör csokoládét, csomagolt csokoládét, mesztelen csokoládét, tavalyi csokoládét, idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak gyártanak a világon. Mikor minden csokoládét összepakolt, elbúcsúzott. Írja a többihez, holnap jövök. Mindent ragasztó Rezső a fűben lapult, és várta Gombóc Artúrt, hogy bosszút álljon. Aha, ott jön, és tele van csokoládival. Ez az, ez lesz a bosszú, hozzáragasztom a csokoládét. Igen ám, de amíg Gombóc Artúr lassan lépkedve odaért, elmajszolta az összes csokoládét. Mindent ragasztó Rezső elképedve nézte, dühösen morgott. Ha, megette, mind megette a csokit. Hát most mit ragasszak? Nincs más hátra, magamat ragasztom a tollas hátára. Fogta magát, felugrott, és odaragasztotta a testét Gombóc Artúr hátára. Gombóc Artúr érezte, hogy van valami a hátán, de azt hitte, hogy egy ág vagy egy falevél. Majd otthon megnézem a tükörben, dünnyögte. Hazaért, és megnézte a hátát a tükörben, és nagyon elcsodálkozott. Hát, te ki vagy? Mit keresel a hátamon? Kérdezte. Nem tudsz köszönni? Na, mi a neved? Mindent ragasztó Rezső a nevem, és mindent ragasztok. Éjjel-nappal ragasztok. Prrr, hörgött és berregett Rezső félelmetesen. Gombóc Artúr a fejét csóválta, és szelíden így szólt. Ej, ej, tudom én, hogy mi a te nagy bajod. Elhagytad a kupakod, az a te nagy bajod, és össze-vissza folyik belőled a ragasztó. Na várj csak, mindjárt segítek rajtad. A polcon keresgélt, kutatott a linnomok között. Ez nagy, ez kicsi, ez jó, ez szép fényes. A szép fényes kupakot a tükörhöz állva rácsavarta mindent ragasztó Rezsőre. Égyni, most már te is normális és rendes ragasztótugus vagy. Vége az izgalomnak, vége a buta kalandoknak. Itt maradhatsz, és majd akkor ragasztasz, ha kell. De ha már ott vagy, kicsit megvakarhatnád a hátamat, viszket a ragasztótól. Mindent ragasztó Rezső hálásan megvakarta Gombóc Artúr hátát, újra rendes ragasztótubus lett, aminek nagyon örült, mert egy kicsit unta már a ragasztást. De legjobban az összeragasztózott város örült, mert csodák csodája, abban a pillanatban szétvált minden. Pompom befejezte a mesét, érdeklődve nézett Picúrra. És mi újság a szádban? Picúr boldogan nyitogatta és csukogatta a száját, újra rendesen tudta mozgatni. Elolvadt a cukor, már nem ragad. Jaj, de jó. Teljesen szabadon mozog a szám. Az órára nézett, és a teljesen szabadon mozgó szájával felkiáltott. Elkések az iskolából. Rohantak, futottak, és szerencsésen megérkeztek. Picúr a léggömböt átnyújtott a kuncokba. Vigyázz rá, kicsit még ragad. Pompom oda ragadt a léggömbhöz, sóhajtva megkérdezte. Picúr, megvárhatlak? Megvárhatsz, nevetett Picúr, és beszaladt az ajtón.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció. Ió! Itt a Csukás Mese Rádió. Gyereksereg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz. A táblára immár két betű kerül. A gyermek szív eké egyre jobb kedvre derül. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Gárdonyi Géza, a kutya meg a nyúl. Valamikor réges-régen, a világnak kezdetén, minden állat békességben éldegélt a földtekén. Ki volt akkor nagyobb úr, mint a kutya meg a nyúl? Erdőn, mezőn együtt jártak, együtt éltek, együtt háltak. Megosztották, amit fogtak, szóval jó barátok voltak. Egyszer, hogy a tél beállott, és a földre sok hó szállott, azt mondja a füles nyúl. Rakjunk tüzet, kutya úr!
3: Rakjunk tüzet, aki lelke,
2: ne reszkessünk a hidegbe. Nosza, hamar gajat szednek, tüzet raktak, melegszenek, melengetik bundájukat, átalfázott írhájukat. Haj, de jó a meleg télen, a havas, zord erdőszélen. Azt mondja a vidám nyúl,
4: játszunk egyet, kutya úr.
3: Mit játszunk?
4: Te lakodalmat.
3: Jól van, játszunk lakodalmat.
2: Cincogjunk, meg brummogjunk, ugrándozzunk, táncoljunk. Felszökken hát a vígnyúl, szembe véle kutya úr, ugrándoznak, bokáznak, keringélnek, cicáznak, s hogy a táncot szebben járják, egymást hopp-hopp. Hanem íme mi történik? Az állatok így regélik, ahogy ottan ugrándoznak, nevetgélnek, bolondoznak, meglökte a kutyát a nyúl, s tűzbe ugrott a kutya úr. Váú! Üvölt a kutya. Mit csináltál, te buta? S hogy így rája kurjantott, a farkába kaffantott. A nyúl utcú, vesd el magad, farka nélkül tovaszalad. Nem kergeti a kutya, leégett a papucsa. Azóta csepp a nyúl farka, s mesztelen a kutya talpa, s azóta van, hogy a nyúl fut, ha jön a kutya úr.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, és a következő versem egy olyan állatfajról szól, amit minden háztartásban ismernek, ő a hiszti. Nyilván nálatok még hírből sem ismeretes, de az összes többi háztartásban ott van. A Kaláka együttes meg is zenésítette ezt a verset, és behisztizték vele az egész országot, és szabadjon közölnöm, hogy Dorottya lányom, aki ekkor még küzdött ezzel a történettel, most már egy felnőtt és okos ember, énekesnő, és egyáltalán nem hisztis. Dorottya legyőzi a hisztit. A hiszti sózsák lehet 150 kiló, lábamba csimpaszkodik, mint óriási ló. Felemelni nem tudom, a hiszti nehéz. Lerogy alatta a láb, megfájdul a kéz. Rángat össze-vissza, csak jobbra-balra ráz. Földre húz, ordítat is, zeng belé a ház. Kifacsarja a szemem, a könnyem csöpög. Orromból üveg folyik, kiveresedek. Bármit kérnek tőlem, az nem tetszik neki. Biztat mondjak rá, nemet, lábam tekeri. De ha apa megölel, a simogatás a 100 kilót leszedi, majd cipelje más. Ha majd apa felemel, elbír engemet, könnyű lufi lettem és szinte lebegek.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Egy, két, jobb, bal,

0: Csukás Mese Rádió.
1: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukás Mese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukás Mese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukás Mese Rádió.
2: Móra Ferenc, a jövendőmondók. Világ életében mindig dolgos ember volt édesapám, de semmi munkában sem lett nagyobb öröme, mint a mezei munkában. Alig várta, hogy kitavaszodjék az idő, s megszólaljon a cinege a vadrózsabokor tetején. Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék! A fürge kismadár bizonyosan künt járt a szőlőhegyekben, s észrevette, hogy a télfagya ellen a homok alá bújtatott szőlőveszők nagyon kikívánkoznak a meleg napvilágra. A gazda ember úgy nyitja ki a szőlőt, hogy eltakarítja a kapával a homokot a veszők fölül. Sok bogár meg hernyó kiszabadul ilyenkor a homokból, ahol kiteleltek, a cinege pedig nagyon szereti ezeket. Azért csürgeti úgy a szőlőnyitást mindjárt hóolvadás után. Édesapám mindig szót fogadott a cinegének. Vállára vetette a tarisznyát meg a nyitókapát, s mire a napocska kipillantott rózsaszín felhőpárnái közül, már akkorra mind odakint voltunk a szőlőben. Én is nagyon szerettem odakint, sohasem maradtam le apám mellől. Késő őszig mindig kint jártunk, míg csak le nem hullott a fákról a levél, s a vadludak bele nem fogtak a szomorú nótába. Jön a tél, giágá, mehetünk világgá. A sok szőlőbe járás alatt sokat tanultam az édesapámtól, olyant, amit könyvekből nem lehet megtanulni. Azóta sok iskolát kijártam, sok könyvet olvastam már, de arra sehol se tanítottak meg, hogy lehet azt előre megmondani, esik eső-e holnap, vagy süt a nap. Az én apám könyv nélkül is biztosan megmondta mindig, hogy milyen időt várhatunk. Volt úgy, mikor korán reggel útra kászálottunk, csupa felhő volt az ég, és szemetelt is az eső. Ne menjetek ki ebben a csúfidőben, apja, mondta édesanyám. Úgy se lehet az esőben dolgozni. Édesapám csak mosolygott. Jobban tudják azt az én jövendőmondóim. Azt mondják, olyan szép napos idő lesz ma, hogy lekéredzik a kabát a dolgos emberről. Miféle jövendőmondók? Hát a macska meg a fecske. Látjátok, hogy mosakszik a círmos, mert érzi a szép időt? Nézzétek, a fecskék meg olyan magasan röpködnek, hogy alig-alig látni őket. Márpedig, ha eső készülődnék, olyan lent repülne a fecske, hogy a földet érné a szárnya. Miért tenné azt édesapám? Azért, fiam, mert olyankor tele van a levegő vízpárával. A bogaraknak átnedvesedik a szárnyuk, nem bírnak magasra szállni, csak a földhöz közel kóvályognak. A fecske meg bogárral él, hát neki is alacsonyan kell repülni, hogy elkapkodhassa őket. Igazuk volt a fecskéknek meg a cirmosnak. Még ki se értünk, mint eltakarodott a felhő, és az ég kék mezejéről úgy nevetett le a nap, hogy öröm volt nézni. Dicsekedett is édesapám a jövendő mondóival. Nem hazudnak azok sohasem, az egyik sem a másik. A pók is mindig megmondja az időt. A szép csendesen ül a hálója sarkában, nyugodtan sütkérezik a napsugárban, tartós jó időt jelent. De amikor olyan sebesen futkározik, hogy nincs az a takács, aki úgy motollázna, akkor szőrivel kell kifelé fordítani a subát, mert nagy eső lesz. Máskor, meleg nyáridőben nagyban ment a kukoricakapálás. Egy kőfeszület volt a földünk végében, annak a lábánál heverésztem. A nyelvem majd leragadt a nagy forróságban, s nagyon jól esett a fejemet a hideg kövön hűsítgetni. Egyszer csak észreveszem ám, hogy a kő, mintha harmatos volna. Oda kiáltottam az édesapámnak. Apám, én még sose éreztem ilyen nagy meleget. Hát bizony, ma kienged a föld fagya, tréfálkozott apám, izzadt homlokát törölve. Apám, nézd csak, még a kő is izzad. Elég baj azt, fiam, mert akkor esőt érez a kő. Azzal még kétszer sebesebben nekilátott a kapálásnak, mint eddig. Én meg azzal múlattam magamat, hogy nézegettem a hangyákat, milyen sebesen sürgenek, forganak a homokban. Olyan nagy csoportokban nyüzsögtek, alig fértek egymástól, s úgy nyargaláztak, mint a versenyfutást tartanának. Mutattam a hangyaforradalmat apámnak. Azt mondta rá, azt jelenti ez, hogy alig, ha nem megázunk ma. Én tréfára vettem a beszédet, mert akkora felhőse volt az égen, mint a tenyerem. Addig gyönyörködtem a hangyák játékában, hogy utoljára elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy egy nagy seregélycsapat repült el fölöttünk, és olyan égtelen lármával, hogy majd belesüketültünk. Erre apám letette a kapát, és azt mondta, hogy induljunk hazafelé, mert olyan zivatar lesz, hogy mindjárt bőrigázunk. Azelől menekülnek olyan rémülten a seregélyek is. Hittem is, nem ismert szellőselebben, az ég pedig sima volt, mint a tükör, hanem azért szót fogadtam. Ugyancsak igyekeztünk hazafelé. Ahogy a legelőföldre értünk, apám hátra szólt. Nézd csak, milyen mohón harapják a báránykák a füvet. Érzik az esőt, és tudják, hogy eső után nem lehet legelni a vizes füvet. Hátrafordultam, és nem csak azt láttam, hogy a bárányok nagyon sietnek enni, hanem azt is, hogy ugyancsak fodorodik ám az ég alján a fekete felhő. A nyakunkba szedtük a lábunkat, annyira siettünk, de az eső mégis sebesebb volt. Elért bennünket a város szélén, meg is vert úgy, hogy még másnap is diderektem bele. Ilyen bölcsességeket tanultam én az édesapámtól. Arra is ő tanított meg, hogy a leveli békától nem kell félni. Nagy tudós az időjövendelésben ez a zöld dolmányos kis jószág, ha pápa szem nincs is az orrán. Mikor csendesen föntül a fa tetején, nem kell félni a rossz időtől, de ha a levelek közé bújik haragos brekegéssel, akkor messze van az eső. Egy párszor kipróbáltam a tudományát. Mindig bevált, s azóta nagy becsben tartom ő tudós uraságát. Egy ilyen takaros kis jószág itt lakik az asztalomon befőttes üvegben. Van neki egy kis létrája, azon tornázgat egész nap. Ha kint ül a létra hegyén, és onnan rikog a legyek után, akkor nincs baj. De ha lemászik az üveg fenekére, és onnan kurutyolgat kifelé, akkor nem tanácsos sétálni menni. Most is ugyancsak brekeg, mikor éppen őróla írok. Pedig a kis panka éppen sétálni készül. Pipipörös napernyővel új csipkekalapban állít be hozzám. Apuka, mit mond a kis béka? Azt mondja, hogy krekeke, krekeke, krekeke, maradj panka, ide be! Panka persze mindjárt az egereket itatja, és ki akarja dobni a csúnya kis békát. Hanem tudok én ennél okosabbat is. Azt mondom neki, kérje meg a cirmost, hogy nyalogassa meg a talpacskáit, mert akkor jó időt jelent. A cirmost azt mondja, hogy egy kis kávéba mártott kifli végért. Szívesen megteszi ezt a barátságot.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Két kicsi kecske vaktat a hegyre, friss hegyi gyepre fel. Az egyik jobbról jön, a másik balról jön.

mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A gyertya meg a kulcs. Az öreg ember a halálos ágyához hívatta fiait. Jól figyeljetek, mert most megosztok veletek egy titkot. Az asztal alatt elástam egy ládikót, ami tel is tele van arannyal meg ezüsttel. Azt szeretném, ha a tiéd lenne elsőszülöttem, motyogta az öreg. Aztán a kisebbikhez fordult. De rólad sem feledkeztem meg. A pénz mellett van egy gyertya és egy kulcs. Az lesz a tiéd. De egy percig se csüggedj, majd meglátod, jó hasznát veszed. Miután az öreg megosztotta a titkát, elbúcsúzott gyermekeitől, és elszenderült. Mikor letelt a gyász, a testvérek felásták a konyhát a ládikó után, s csak ugyanott volt, ahol az apjuk mondta. El is osztották a kincseket, az idősebbik kapta az aranyat és ezüstöt, a kisebbik pedig a gyertyát és a kulcsot. Akkor a kisebbik fiú gondolt egyet. Megyek, megcsinálom én is a magam szerencséjét. Az önzetlen báty pedig adott 100 aranyat az öccsének, hogy mégse üdesebben vágjon neki a vándorútnak. A testvérek búcsút vettek egymástól, majd a legény elindult felfedezni a nagyvilágot. Egész nap az országutat rótta, s mire beesteledett, annyira elfáradt, hogy betért egy fogadóba. Fáradtan leült az egyik asztalhoz, majd vacsorát és hozzá bort rendelt magának. Mikor a vendégek meglátták, hogy egy arannyal teli erszény van nála, mindjárt meghívták az asztalukhoz, hogy szálljon be ő is a kártyapartiba. A fiú nem akarta eljátszani a pénzét, de végül engedett az urak unszolásának, és beállt a játékba. A kártyások először hagyták a fiút nyerni, hogy rákapjon a játék ízére, és gondolták, majd utána elnyerik tőle a vagyonát. Ám az egyik parti közepette egy macska ugrott az asztalra, és nagy lendületben feldöntötte a gyertyát, az meg elaludt. Egyszeriben vaksötét lett a fogadóban, de az éleseszű fiúnak eszébe jutott, hogy van nála egy gyertya. Előhúzta örökségét, és meggyújtotta. Akkor lepődött csak meg igazán. Körbenézett, és a fogadó összes vendége, de még a kocsmáros és a felesége is édesdeden szúnyogáltak. Hinnye, ez bizony csuda egy gyertya lehet, gondolta magában. Majd meggyújtott egy másikat, a sajátját pedig eloltotta, és akkor mindenki egyszerre felébredt. Ezután már a legény könnyen elnyerte a többiek pénzét. Minden kör alatt meggyújtotta a gyertyát, amíg a többiek aludtak, ő megnézte a lapokat. Aztán, mintha mi sem történt volna, újra elfújta a gyertyát. Így a legény másnap már gazdag emberként hagyta el a fogadót. De egy percig sem tétlenkedett, elment a király udvarába, és beállt a katonaságba. A legény mindig is kitűnt becsületességével és bátorságával a társai közül, és az egyik győztes csata után végül kapitánnyá léptették elő. Ám a fiúnak nem szállt a fejébe a dicsőség, s amikor csak tudott, segített a szegényeken és az elesetteken. A jóságos kapitánynak hamar híre ment a birodalomban, s nem sokára a királyhoz is eljutott. Kíváncsi vagyok én erre a kapitányra. Tényleg olyan derék ember, ahogy mondják? S vajon honnan van a vagyona? Töprengett az uralkodó, s elhatározta, hogy árruhát húz, és meglesi a katonát. A király koldusnak öltözött, és kiment az utcára kéregetni. Kapitányom, csak egy kis alamizsnával szánjon meg, rebegte az áruhás király. Most éppen egy fittingem sincsen, de találkozzunk itt sötétedéskor, és majd akkor segítek, válaszolta a legény. Este a koldus és a kapitány megbeszélt helyen találkoztak, és a kapitány előhúzta zsebéből a kulcsot, amit az apja hagyott rá, bedugta az egyik bolt zárszerkezetébe, és csodák csodájára kinyílt az ajtó. A kapitány intett a koldusnak, hogy kövesse, majd a fiú összeszedte az összes pénzt, amit talált, és 3 kupacba osztotta. Az első a tőke, a második a becsületesen, a harmadik csalással szerzett pénz. Az utolsót tett csak el, adta oda halompénzt a koldusnak. Végigjártak még néhány boltot, és a koldusnak öltözött uralkodó egész szép kis vagyonra tetszett. Aztán egyszer csak gondolt egyet a király, próbára teszi a fiút, és azt mondta, most menjünk el a király kincsestárába. Ha akarod, megnézhetjük. De jól jegyezd meg, onnan egy fityinget sem hozhatunk el, felelte szigorúan a kapitány. Oda lopakodtak a palotához, majd a legény meggyújtotta a gyertyát, és az őröket már is elnyomta az ár. Aztán elővette a minden ajtót nyitó kulcsot, és kitárta a kincstár kapuját. A koldus csodálkozott, mint amíg sose látott volna ennyi drágaságot egy helyen, aztán arra gondolt, hogy próbára teszi a fiút. Úgy tett, mint aki el akar csenni egy maréknyi aranyat. Ám a kapitány észrevette. Tedd le rögtön azt a kincset, vagy megjárod! Förmett rá a koldusra. A koldus mentegetőzve elnézést kért, és visszatette a pénzt. Akkor már biztos volt benne a király, hogy derék emberrel van dolga, s másnap magához hívatta a kapitányt. Tudd meg, fiam, hogy tegnap koldusnak öltöztem, hogy kiderítsem, milyen fából faragtak téged. De már látom, hogy igazán derék, becsületes legény vagy. Ezért hát úgy döntöttem, rád bízom a kincstáram őrzését. Szívesen elvállalom, felséges uram, és ígérem, hogy nem fog csalódni bennem. Felelte, és így lett a legényből a király hű kincstárnoka, aki nem hiszi, járjon utána.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

aranyszőrű bárányka. No lám, a hajnali pirkadatban egy parasztlegény indul útnak. Beváltani szerencséjét, megtalálni feleségét. Édesapja szomorúan marasztalja, de mint hiába, meg se hallja. 7 napon s 7 éjjelen át bandukolt a legény, míg nem egy birkanyájhoz ért. Be is állt nyomban, közben furujáján játszott vígan. Könnyű dolga volt nagyon, leheveredett, s egész nap csak furujázott a napon. Néha ránézett az állatokra, majd vissza a kék égboltra. De aztán egy napon a legény csodát látott. Furujaszóra ropta a bari, kinek szőre aranytól fénylik, vakít. Lassan eltelt egy év, s a gazda a kisbojtárt kifizetné. Ám a fiúnak a pénz nem elég fizetség, csak a báránykát szeretné. Megkapta az aranyszőrűt, s csak mendegéltek ketten. Élvezték a hegyet, völgyet, s közben jó barátok lettek. Mikor elfáradtak, s megpihentek volna, éppen előttük termett egy helyes kis falucska. Be is kéreckedtek egy házba, ahol vendégül látta őket Maris, a lányka. A kislány szemét a bárányról levenni nem tudta, addig forgolódott éjszaka, míg nem odament, s megfogta. Hajnalban a legény talpra ugrott, és egyből rájuk csodálkozott. Nem tudni miért, Mariska a bárányról nem tudta levenni kezét. Sírva panaszolta a fiúnak, hogy ő biz a bárányhoz hozzáragadt. Apja, anyja siratta nagyon. Mi lesz veled, édes lányom? De a legény mást nem tehetett, vitte csak magával mindkettőt a rengetegbe. Pár nap múlva új faluba értek, hol tolongott a nép a téren. Furujázott a legény szépen, s hangosan, mire Maris és a bari táncra perdült nyomban. Már is előpattant egy néni a lapátjával, hogy megkergesse mind a hármat. Utolérte, s megsuhintotta a lányt, de hozzáragadt ő is, meg a hosszú nyelű lapát. Így aztán 4-en járták a vidéket, míg egy másik faluban a templomhoz értek. A pap azt gondolta, ez csak tréfa lehet, netán az ördög bújt beléjük örökre. Megy fabottyát feléjük legyinti, hozzáér a kofához, s rögtön odaragad ő is. 5-en mentek immár tovább, szomorúan vándoroltak erdőn s mezőn át. Egyszer csak a legény egy királyi várat pillant meg épp. Odahúzza esze s szíve, nosza fel is kerekednek. Magas volt biz a vár, tornya is vagy 100. Na de mit hallanak az udvaron? Szomorú a király kisasszony, egész álló nap itatja az egereket, s az öreg király sem tudja már, mit évő legyen vele. Na de gondol egyet a kis bojtár. Én bizony megnevettetem ám, s ott teremnek mind az 5-en rögvest a királyi teremben. Játszik lelkesen furujáján a legény, közben a bárány perdül fordul, s követi őt minden lányos fiú. Táncol már az egész udvar, vidámsággal telik meg a sok orca. És csodák csodájára egyszer csak felnevet a király szépséges leánya. Olyan hangosan mulat, hogy a király egyből a terembe rohan. Béget a bari,
táncol a maris, boldogan ropja már külön a kofa, a papis, táncra perdül hamar a lányka, vezeti őt szíve párja, a bojtárka. Rájuk néz a király, és ígéretét betartva, országát és lányát a legénynek adja. Látom, fiam, melletted boldog lesz az ara. Így csinálta meg a bojtár legény a szerencséjét, s lett boldog és igazságos király, kit szeretett az egész nép.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: gombocska, akár csak egy baba volna. Gombocskának két nagy füle, vajon mi néz ki belüle? Bajuszkája, farkincája, aki nem vak, az meglátja. Kerekecske, gombocska, itt csücsül a nyulacska.
1: Egy,
2: megérett a megy.
1: Kettő,
2: csipke bokor vesző.
1: Három,
2: te vagy az én párom.
1: Négy,
2: megcsíbett a légy.
1: Öt,
2: érik a tök.
1: Hat,
2: hasad a pad.
1: Hét,
2: zsemlét süt a pék.
1: Nyolc,
2: üres a polc.
1: Kilenc,
2: kis Ferenc. Tíz, tiszta víz, ha nem tiszta, vidd vissza, a kis cica megissza.
3: Áll a baba, áll, mint egy gyertyaszál. Ha elfárad, úgy elröppen, mint a kis madár.
4: Áspis, kerekes, úti füles, leveles. Bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs.
3: Pont, pont, veszőcske, készen van a fejecske. Kicsi nyaka, nagy a hasa, készen van a törökbasa.
5: Így törik a diót, kop, kop, kop, így meg a mogyorot, rop, rop, rop.
3: Hüvelyk ujjam almafa, mutató ujjam megrázta, középső ujjam felszedte, gyűrűs ujjam hazavitte, a kis ujjam mind megette, megfájdult a hasa tőle.
6: Cini, cini, muzsika, táncol a kis zsuzsika, jobbra dől, meg balra dől, tücsök koma hegedül.
7: Hadd nézzek a tenyeredbe. Kuk, kuk, mi van benne? Erre, arra, zöld mezőre, jó forrásra, legelőre. Itt megbújik, itt elbújik, itt nem látja meg a kuvik.
3: Mikor én még kicsi voltam, a kuckóból kise bújtam. Fenyőfából tüzet raktam, kukoricát pattogtattam. Inc-pinc, lakatinc, te vagy odakint.
1: Bezere, bezere, gombocska, kerekecske, dombocska. Itt szalad a nyulacska, itt fogtuk meg, itt, itt, itt.
7: Csipi csóka, vakvarjúcska, ha jó volt a kisfiúcska, ne csídd meg, te vakvarjúcska, ha rossz volt a kisfiúcska, csípd meg jól, te vakvarjúcska.
8: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A napfája. Hol volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl, élt egyszer egy idős királyi pár, akik nagyon szerették egymást. Az asszony sokat betegeskedett, és élete már a végéhez közeledett. A király egész nap ágya mellett virrasztott. Sejtette, hogy már nem sok van hátra feleségének. Aztán egy nap így szólt a királyné. Drága uram, utolsó kívánságom, hogy hozass egy ágat a napfájáról. De nem akármilyen fa az, és ezért csak az lesz méltó lányunk kezére, aki tudja teljesíteni a próbatételt. Egy feltételem van csupán. A fiúnak csak egy szeme legyen, amivel lát. Furcsállotta a király a kérést, de mivel szerette feleségét, még aznap közhírré tette. Akkora jutalomban részesül az a félszemű legény, akinek sikerül letépnie egy ágat a napfájáról, melyet még nem látott a világ. Jöttek is egyre másra,

a próbálkozó kedvű ifjak és öregek. Bejárták az egész világot keresztül kasul, de egy sem akadt a fanyomára. Egyetlen félszemű legény maradt már csak a birodalomban. De a király annak is megparancsolta, hogy induljon útnak. Már vagy 70 napja vándorolt, mikor egy akkora hegyhez ért, aminek nem látta a végét. Gondolta, nincs mit veszítenie, hát elindult felfele. Mikor felért a csúcsra, ott talált egy régóta vergődő, törött szárnyú sasmadarat. Megesett a szíve a jóságos fiúnak a szegény állaton, és már éppen meg akarta szabadítani kardjával a fájdalomtól, mikor az megszólalt. Ne bánts engem, kedves vitéz, inkább a szomjamat oldsd, s meglátod, meghálálom. A fiú miután megitatta, s megetette a madarat, bekötözte a szárnyát, s addig ápolta, vigyázott rá, míg felépült, s újra repülni tudott. Akkor azt mondta a sas: köszönöm, fiam, hogy meggyógyítottál. Cserébe kérhetsz bármit, s én teljesítem. A fiú pedig elmondott neki mindent töviről hegyire. Micsoda szerencséd van neked, te legény? Én vagyok a napkirály madara, s éppen úton voltam, hogy elvigyem neki a felhőkirály lányát, mikor megsebesültem. Szívesen segítek én neked, de előbb teljesítenem kell gazdám kérését. Ülj fel a hátamra, tarts velem te is. Együtt bizonyosan sikerül túljárnunk a felhőkirály eszén. A fiú beleegyezett, s pár perc múlva már a felhők felett repültek. Közben kieszeltek egy tervet, hogyan kaparintsák meg a leányt. Nem telt belé sok idő, s már ott is voltak felhőországban. A sas rálehelt a legényre, s az nyomban kígyóvá változott, éppen ahogy megtervezték. Ezután a fiú kígyó alakjában odasiklott a király kisasszonyhoz, aki a palota kertjében olvasgatott egy padon. Mikor a lány észrevette a csúszómászót, nagyot sikított, de nem ijedt meg, s utána eredt. A kígyó pedig a kert határához vezette, ahol már ott várt rá szétnyitott szárnyaival a sasmadár. Egy pillanat alatt felkapta a leányt és a kígyót, s már tova is szálltak a napbirodalmába. Mikor megérkeztek, visszaváltoztatta a sas a fiút, s annak tátva maradt a szája a csodálkozástól, hisz ilyen fényesen ragyogó palotát még sosem látott. A napkirály országában ugyanis minden aranyból és gyémántból volt. De hogy tetszett a királylánynak is a fényes csillogás? No meg persze a daliás napkirály. Mikor megpillantotta, menten beleszeretett, s egyből elmúlt minden szomorúsága. Kedves királyom, szólalt meg akkor a sas, meghoztam a felhő király lányát, éppen ahogy parancsoltad. Küldetésemben segítségemre volt ez a legény. Ha ő nincs, talán már holtan feküdnék. Köszönöm neked, kedves idegen, amit a kedvenc sasmadaramért és értem tettél. Mivel hálálhatom meg neked kedvességedet? Kérdezte a félszemű fiútól a király. Nem kell nekem egyéb, mint egy ág a híres napfájáról. No, ezen könnyen segíthetünk, mondta a napkirály, s már el is indult palotája kertjébe. Kisvártatva egy vakítóan csillogó aranyfaággal tért vissza, melyen gyémántok ragyogtak. Jól vigyázz ám rá, te legény! Varázslatos ereje van ennek az ágnak. Még a halott is feltámadt tőle. A fiú megköszönte az ajándékot, majd búcsút intett, s elindult az öreg király kastélyába. Mikor odaért, elmesélt a királynak mindent töviről hegyire. Hogy megörült a király, amikor kiderült, miféle csoda ágat kapott. Ment is azonnal felesége sírjához,
s amint hármat suhintott vele a levegőben, megjelent Hőn szeretett felesége. Annyira szerették egymást, hogy többé el sem engedték a másik kezét. A félszemű fiú pedig hőstettével kiérdemelte a királylány kezét, s vele együtt a birodalom felét.

0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csücs. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csücs.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok.
3: Én pedig Berettyán Nándor. Most a Fiatal pár és a Kotlós című mesét fogjuk nektek olvasni.
2: Fogadjátok szeretettel! Egyszer volt, hol nem volt. Még hetet hét országon is túl, volt egy szép legény. Elvett feleségül egy szép leányt. De olyan szegények voltak mind a ketten, hogy egyiknek sem volt semmije. Csak annyi ruhája, amennyit felvettek magukra. A leánynak volt egy nénye, s az adott nekik ajándékba egy tyúkot. A többi szomszéd meg rokon vitt tojást, lisztet, úgy, mint szokás a lakodalomba. Mikor elmúlt a lakodalom, hallja a fiatal ember, hogy a tyúk rákezdi. Azt mondja a fiatal asszonynak.
3: Te, tudod, mit gondoltam?
2: Mit?
3: Ültessük meg ezt a tyúkot.
2: Azt mondja.
3: Van tojás elég. Tegyünk alá 19 tojást. És mikor kikölti, akkor vele együtt 20 lesz. Felneveljük, és mikor nagyok lesznek, akkor eladjuk a 20 tyúkot, és az árán veszünk egy malacot. Azt is felneveljük, és az malacozik 9-et. A 10 disznót eladjuk, és akkor tudunk venni egy lovat, egy hámot, és egy szekeret. Ülünk fel ketten, és megyünk kereskedni. Beleegyezel?
2: Bele. Kerítettek egy kosarat, és tettek belé egy kicsi gizgaszt. Raktak belé 19 tojást, s a tyúkot ügyesen rátették. És betették az ágy alá. Leültek az ágyra, és kezdtek ott beszélgetni, és örvendezni, hogy hát mi lesz, s hogy lesz. Elővesz az ember papírt, ceruzát, s kezdi számolni, hogy egy lovat annyival s annyival lehet venni, egy hámot annyival, s egy szekeret annyival. 10 disznót annyival lehet eladni. De hát nem futott a számadás. Azt mondja az asszonynak.
3: Te asszony, baj van.
2: Miféle?
3: Hát,
2: azt mondja.
3: Szekeret s hámot tudunk venni. De lóra csak egy gyengére futja. Mert nicsak, mennyi pénzt kapunk a disznókért.
2: Azt mondja az asszony. Hát ez nem baj, majd megerősül.
3: Hát, megerősül, ha jól adunk enni. De eleinte csak ott tudunk felülni a szekérre, ahol egyenes az út. Ahol hegyre kell menni, ott le kell szálljunk, mert a ló nem tud kimenni, ha gyenge lesz.
2: Azt mondja az asszony az embernek. Te leszállsz, de én nem. Azt mondja az ember.
3: Dehogy nem. Leszállsz te is.
2: Én nem szállok le.
3: Leszállsz.
2: Nem szállok le. Úgy összevesztek, hogy az ember kijött a béketűrésből, felugrott, és azt kérdezi az asszonytól.
3: Leszállsz, vagy nem szállsz le?
2: Nem szállok le! Toppantott az asszony. Az ember mérgében megpörgette. Megijedt ettől még a tyúk is, és kiugrott a ládából. A láda, zsupsz, leesett, összetörte a tojásokat mindegy szálig. De amikor meglátták a nagy rendetlenséget, egymásra néztek, aztán nagyot kacagtak. Megölelték egymást, s rájöttek. A legfontosabb, hogy együtt legyenek. Boldogan élnek, tán ma is. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Világszép nátszál, kisasszony. Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyeken is túl, élt Meseország királya két szép dali fiával. De a király legnagyobb bánatára, a kisebbik addig nem volt hajlandó megnősülni, amíg a világ legszebb leányát meg nem találja. Megmondom én, hol találod azt a leányt, de ember még élve nem jutott el oda, ahol őrzik, mesélte neki a dajka. A fekete tengernek éppen a 77. szigetén, a sűrű sötétségben van három nátszál. A középsőbe van elrejtve a király kisasszony. Több se kellett a királyfinak, felült legjobb lovára, és csak vágtázott 7-7 országon keresztül, hogy megtalálja a világ szép nátszál kisasszonyt. Egyszer csak beért egy rengeteg erdőbe. Ott talált egy kis házikót, benne egy vénséges vén öregasszonyt.
1: Mit keresel itt, fiam, hol a madár se jár?
0: Kérdezte az anyóka, mire a királyfi előadta, hova igyekszik.
1: Sosem érzel oda, fiam. Ha nincs olyan paripád, ami sárkány tejet szopott, parazsat evett, lángot ivott. De nicsak, itt látok három aranyhajszálat.
0: Azzal le is nyeste a királyfi három hajszálát.
1: Adok neked egy madzagot, s ha ezzel a három aranyhajszálra csapsz, olyan paripa lesz belőle, ami a világ végére is elvisz, ha szépen kéred.
0: Elköszöntek egymástól, és a királyfi a legmagasabb hegy tetején megcsapta a hajszálakat a madzaggal, és csodák csodájára ott termett egy táltos paripa. Kedves kis gazdám, addig nem jutunk a fekete tengerre, míg a napnak pitvarából egy napsugarat el nem hozol. A paripa a gondolatnál is sebesebben szelte a felhőket, míg nem elértek a földnek kapujához. Csak hogy azt két ordas farkas őrizte.
2: Ha itt át akarsz jutni, lovat húsából vagy két fontot, amíg nem kanyarítasz nekünk, addig bizony át nem engedünk.
0: A királyfinak helyén volt a szíve. Sajnálta volna bántani derék lovát, hát inkább saját combjából kanyarított a farkasoknak. Azok meg elfogadták a fizetséget, és ahogy a kapu kitárult előtte, a királyfi alig hitt a szemén. A kapun belül terült el a napnak csodálatos pitvara. Volt ott egy aranykád, benne tűzfürdő. Abban a királyfi már is megfürdött. Majd gyémánt szemtörülközővel megtörülközött, aranyfésűvel megfésülködött, és az ezüst tükörben nézte magát, mikor jött a napszolgája. Dühösen ráfújt a királyfira, mire hatalmas szélvihar kerekedett. A fekete felhők közt lefújta a királyfit a lovával, és azok földet sem értek, míg vagy 77 000 mérföldet nem estek. A királyfi négy kézláb igyekezett kitapogatni, hova is kerülhettek. Talált egy hatalmas vaskaput. Csak hogy azt egy hétfejű sárkány őrizte. Közben a keze ügyébe került egy furuja. Leült a sötétben a királyfi, és szomorú dallamot kezdett játszani. Erre a sárkány, mintha kisgyermek volna, leereszkedett, és álomba szentergett. Békésen alszik talán még ma is, hanem a királyfi meg a paripa most már a kapun könnyedén átjutottak. Ahogy lépkedtek, egy szépséges fénylő alakot pillantottak meg. A hajnal közeledett feléjük. A nap legszebbik leánya. Megtetszett neki a királyfi, maga mellé vette szárnyas paripájára, és meg sem álltak, míg egyenesen a napnak pitvarába nem értek. Ott a hajnal kiválasztott egy napsugarat, az belefonta a királyfi hajába, és így szólt.
1: Na, királyfi, most már indulhatsz.
0: Abban a szempillantásban ott termett a királyfi paripája, elköszöntek a hajnaltól, és már szálltak is a magasba. 7 nap és 7 éjjelen keresztül repültek, mire elérték a vége láthatatlanul széles fekete tengert, és annak 77. szigetét. Széjjel nézett a királyfi, és a sziget közepén meglátta a 3 nádszálat. Oda sietett, és egyetlen csapással mind a 3 nádszálat levágta. Paripám, igyekezzünk most haza apám házába, sehol meg ne álljunk, szólt a királyfi, és a táltos ló nekirugaszkodott. A királyfi a nádszálakat nézegette, vajon tényleg a 3 leány van bennük elrejtve?
3: Gazdám,
0: ki ne nyisd őket hazáig, mert ami bennük van, nem maradhat életben ilyen magasan az égben, szólt a paripa. Hiába! A királyfit furdalta a kíváncsiság, s az egyik nádszálat felhasította. Kiesett belőle egy gyönyörű szép leány, és gyönge hangon így szólt.
1: Vizet, mert menten szomjan halok.
0: Csak hogy nem volt vízük, és egy pillanat alatt meghalt szegény leány. Szégyelte magát a királyfi, és elhatározta, hogy hazáig nem ér a nádszálakhoz. Ám egy nap se telt el, és a második nádszálat is kinyitotta. Éppen úgy járt, mint előtte, s már csak egyetlen nádszál maradt a kezében. Végre a táltos egy patakot látott. Ott leszállt, a királyfi pedig a süvegébe vizet merített, és csak akkor hasította meg a 3. nádszálat. Kiesett belőle a világ szép nádszál kisasszony, és bizony olyan gyönyörűséges volt, mint a hajnal és a csillagok. A királyfi megitatta, és már is egymásnak borultak. Te az enyém, én a tied, ásó kapa, nagy harang válasszon el minket, szólt a királyfi, majd 7 határa szóló lakodalmat csaptak. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A gyöngyösi tanítómester, magyar népmese, aki pedig elmeséli nektek Huszárik Kata. Gyöngyös város ma is híres városa az országnak, de Mátyás király idejében még híresebb volt. Mégpedig arról volt híres, hogy sehol az országban olyan foszlóbélű cipót nem tudtak sütni, mint ott. A király alig tudott eltelni vele, amikor legelőször ott járt. Meg is kérdezte a bírót, hogy minek hívják azt a várost, ahol ilyen tündérnek való cipót tudnak sütni az asszonyok. Hát, bizeszt királyom, göröngyösnek hívják, vallotta egy kicsit restelkedve a bíró. No, ezután gyöngyös legyen a neve, parancsolta meg a király, és mindjárt belekészítetett egy gyöngyösi cipót a vadásztarisznyájába. Azt azzal a kívánsággal adta otthon oda a királynénak, hogy más forma kenyér sose kerüljön többé az asztalra. Maga gyúrta, maga szakajtotta másnap a királyné a kenyeret, még tán a sütőlapátra is maga tette rá, de azért csak nem olyan volt az, mint a gyöngyösi cipó. Kéz után keletlen, lapát után sületlen, csóválta meg Mátyás a fejét, és egy hét múlva már megint benézett gyöngyösre cipót enni. De már akkor nem egyedül ment ám, hanem minden vadásztársát magával vitte, akikkel együtt kergette a Mátrában az őzeket. Gyertek, urak, nézzétek meg, mit tudnak a gyöngyösiek, bíztatta őket. Meg kell adni, hogy a gyöngyösiek kitettek magukért. Bíbor ponyvából húztak sátrat a nagy templom előtt, aranytálcán hordták föl a sok hízott libát, sejem abroszba rakták a friss cipót, maguk meg csak a kerítés mellől nézték, hogy töltik kedvüket a nagyurak. No, azt meg kell adni, hogy azok is kitettek magukért. Öröm volt nézni, milyen jó étvágyjal hányták a sok ételt a gallérjuk mögé. Hanem azért a királynak mégis megakadt a torkán a sejemcipó, mikor egy kopaszfejű vénembert meglátott a sokadalomban. Nini! Bálint tanítómester! Te vagy az! Ugrott hozzá, s megölelgette. Bálint gyermekkori tanítómestere volt Hunyadi Mátyásnak. Gyönge kezében ő igazgatta valamikor az írónádat. Bizony, neked köszönhetem, hogy most királyi pálcát forgatok a kezemben, húzta oda a király az asztalhoz Bálintot. Csak hogy rád találtam, többé meg sem válok tőled, viszlek magammal Budára, udvarmesternek. No, egyéb se kellett a jámbor öregnek ennél a bíztatásnál, úgy felugrott ilyettében, hogy Mátyás alig bírta visszatessékelni a helyére. Jaj, uram király, nem való vagyok én olyan nagy urak közé, mondta szabadkozva. Kiviselné akkor gondját a méhecskéimnek, meg a fodormenta virágaimnak. Na, jól van, Bálint tanítómesterem, nyújtott neki kezet Mátyás, akkor én látogatlak meg téged minden hónapban. Bálint örült is ennek nagyon, hanem bezzeg, elszomorodtak a gyöngyösiek. Mi lesz belőlünk, ha minden hónapban meg kell vendégelni a királyt az egész udvarával? Dugták össze fejüket tanakodva. Utoljára aztán Bálint mesterhez fordultak tanácsért. Ókos ember vagy te, a királynak is te voltál a mestere, taníts ki minket is, mondták neki. Bálint barát pedig összehúzta a szemöldökét, aztán azt mondta a gyöngyösieknek, hogy nem lesz semmi baj, se csak egy lovat szerezzenek neki. Azzal kapta magát, föllovagolt Budára, ahol a király nagyon megörült neki. No, szolgám, mégis meggondoltad a dolgot, ugye? Akasztott le mosolyogva a falról egy aranyláncot. Nem az kell nekem, uram, szabódott Bálint, hanem törvény kellene. Micsoda törvény? Olyan törvény, hogy gyöngyösön mindenki a maga kenyerét egye. No, az nem sokba kerül, mosolyodott el a király, és mindjárt megíratta a törvényt az íródeákjával, aranypapírra, ezüstbetűkkel, de már a pecsétet a maga kezével nyomta rá, aztán pedig átnyújtotta a barátnak. Használd egészséggel, addig is, míg meglátogatlak. No, arra nem soká kellett várni, mert egy hét múlva gyöngyösön volt Mátyás egész háza népével, és az volt az első szava, hogy kisült-e már a gyöngyösi cipó.
2: Hát, most nem szolgálhatunk vele,
1: nevette el magát a bíró. Azt mondja a törvény, hogy mindenki a maga kenyerét egye. Nem szólt a király semmit, de úgy elváltozott a színében, mikor a lovára pattant, hogy a bíró egyszerre két rét görnyett ilyettében. Marasztalta volna is most már a királyt tyúkkal, kaláccsal, de az csak nyargaltában szólt vissza, akkor is csak annyit. Ne félj, bíró, visszajövök még! Vissza is jött, de a fekete sereg élén. Körülfogadta a várost a katonáival, és kiadta a parancsot, hogy kőkövön ne maradjon benne, mert csúfot mert űzni a király személyéből. Volt is nagy ijedelmük a gyöngyösieknek. Egymás sarkát taposta a király előtt a sok kegyelemkérő követség. Se irgalom, se kegyelem, intette el őket maga elől a király. Szegény gyöngyösiek megint az öreg Bálinthoz fordultak segedelemért.
2: Ha te szavadra hajlik a király, könyörögtek neki, ha te kérleled, kegyelmez a városnak.
1: Bálint mester nem is sokat kérette magát, fölvette az ünneplő ruháját és kiballagott a táborba. De alig lépett ki a város kapuján, mikor már hallotta a király szigorú szavát.
2: Ne fáradd magad, barátom! Királyi szavamra fogadom, nem teljesítem a kérésedet.
3: Úgy legyen, uram királyom, borult eléje az öreg. Én ugyanis arra kérlek, úgy pusztítsd el ezt a várost, hogy kőkövön ne maradjon benne.
1: Mátyás nagyot nézett,
2: aztán olyant kacagott, hogy egyszerre megvidámodtak bele a gyöngyösiek, hiszen királyi szavát adta az előbb, hogy nem teljesíti Bálint mester kérését.
3: No, Bálint mester, te szépen kifogtál rajtam, emelte fel az öreget. Ne félj, nem teszek most már semmi kárt a városotokban, csak a sejemcipót ne sajnáljátok többé tőlem.
1: Csaptak is a kibékülés örömére olyan lakomát, hogy belefáradt az evésbe a fekete sereg. S másnap olyan szekér aranyat küldött Mátyás a gyöngyösieknek, hogy még a kutyáknak is jutott.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják.
1: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
3: Műsorajánló következik.
4: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Ió, ió, itt a Csukás Mese Rádió! Gyereksereg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz! A táblára immár két betű kerül. A gyermek szív eké egyre jobb kedvre derül. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
6: Drága barátaim!
5: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
7: Én nagyon szeretem!
5: Csukás Meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.
5: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
7: Hallgass te is!
5: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Muki és Bajszi. Egyszer, valamikor réges-régen egy kis faluban élt egy kis kutya, Muki. Imádta a nyarat. Amikor sütött a nap, ott hempergett vígan a fűben, vagy kergetőzött a vidám gyerekekkel a mezőn. Még a sárkány eregetést is élvezte. Amikor a szellő magasabbra fújta a papírsárkányt, farkcsóválva ugatta meg. Szerette szimatolni a tiritarka virágok szirmait. Hű, de finom az illata, mondta bódultan. Egyik nap, amikor Muki a réten sétálgatott, meglátott egy csapat kisegérkét, akik szomorkodva üldögéltek az árnyas fűben. Szervusztok! Hát micsoda szomorú arcokat látok, mondta nekik Muki. Miért vagytok ennyire bánatosak? Az egyik kisegér, Bajszi, megszólalt. Szervusz, Muki! Azért, mert nagyon félünk a macskáktól. Milyen macskáktól? Kérdezte Muki. Hát akik itt élnek a környéken. Círmostól, hógolyótól, aki fehér, mint a hó, és kormitól, aki fekete, mint a holló. Ó, tudom, kikről beszéltek, de hát ők olyan aranyosak. Csak még játékosak, hiszen kölyök macskák. Nem sokkal nagyobbak, mint ti. Igaz, de attól még szeretik az egereket, és mi vagyunk az egyik kedvenc eledelük. Ebben igazad van. Muki megértette a kisegérkék aggodalmát. Nekem is voltak félelmeim, sőt, vannak is, és szerintem mindig is lesznek. De megtanultam, hogyan legyek bátor, hogyan tudjam kezelni ezt az érzést. Nem volt egyszerű, kitartónak kellett lennem, de nem adtam fel. Te, komolyan, mitől féltél? Sok mindentől. Rettegtem a sötéttől, az árnyéktól, de rájöttem, hogy sem a sötét, sem az árnyék nem bánt. mindennek és mindenkinek van árnya, még nekem is, nektek is. Nekünk is. Hát persze. Hogyhogy? Például, ha süt a nap az égen, mindig követ. A folyó tükrében szálló madárkának is van árnyéka. A vízpartján álló fáknak a víz tükrében látható. A benne úszkáló kacsáknak is van, és még sorolhatnám. Este pedig, ha valahol, valami vagy valaki közelében fény van, akkor árnyék vetül ki. De van, amikor csak fél árny. Az se biztos, hogy mögé. Lehet, hogy elé, vagy mellé, majd figyeld meg. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nagyon szívesen. Mitől félsz még? Kérdezte Bajszi. Hát feláll a szőr a hátamon, ha valaki sokkal nagyobb nálam, még ha kutya is az. És a furcsa idegen dolgoktól, sőt, akkor is, ha ijesztő hangokat, durranásokat hallok. Olyankor mit csinálsz? Régebben odafutottam az anyukámhoz, de egy ideje a gazdimhoz, vagy a házamba. Akkor megnyugszom. Hű, te igazán bátor vagy. Sőt, hős. Dehogy, mosolyodott el Muki, de köszönöm, jól esik, ha így gondolod. Köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekünk. Nagyon szívesen, felelte Bajszi. Akkor mi is megtanuljuk megtalálni a bátorságunkat, hogy élvezhessük a nyár minden pillanatát. Tegyétek azt! Muki megtanította a kisegérkéknek, hogyan kell rejtőzni a bokrok között, hogy észrevétlenek maradjanak. Megmutatta nekik, hogyan figyeljék meg a környezetüket, hogy időben észrevegyék a veszélyt. Azt is megtanította nekik, hogyan mozogjanak gyorsan és ügyesen, hogy megússzák a macskák karmait. Ó, ezt a szüleink is így mutatták. Hát hallgassatok rájuk, és tanuljatok tőlük. Ők nagyon tapasztaltak. Így teszünk, ígérjük. Nagy előnyötök, hogy fürgék vagytok. Ráadásul akármilyen pici lyukban el tudtok bújni. ez igaz. Ezen aztán jót kuncogtak az egérkék. Megfogadták Muki tanácsait, és megtanulták tőle a bátorságot. Szüleik tanácsára is hallgattak, minden nap egyre jobban bíztak magukban, és egyre kevésbé féltek a macskáktól. Egyre jobban nőtt az önbizalmuk, és egyre több kalandot vállaltak, azért az óvatosságról se feledkeztek meg. Egy nyári nap Muki és a kisegérkék úgy döntöttek, hogy felfedezik a falu melletti erdőt. Az erdőben vidám madárdal töltötte be a levegőt, és a napfény suhintása átszűrődött a lombkoronák között. Az állatok ugrándoztak, futkároztak, és boldogan élvezték a nyáradta szabadságot. Muki és a kisegérkék belevetették magukat a kalandokba, felfedezték az erdő titkait, meglátogatták a tópartot, és megmászták a legmagasabb fát. Együtt szaladgáltak a réten, és ugráltak a virágok között. Boldogan teltek napjaik.
10: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
11: Anyukám néha megkér arra, hogy segítsek neki a konyhában. Ilyenkor kapok egy varázsruhát, és tiszta marad minden nadránk.

0: Szabó Lőrinc, vakáció előtt. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Drága jó iskola, iskola udvara, iskolapad, hurrá! Ma sok gyerek öröme nagy. Tótágas gyerekek, 100 cigánykereket, ma az a fő, hogy itt van a nagy szünidő.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrude és Gréta, a két kidobott és megmentett német juhászkeverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhászkutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
2: Revicki Gábor vagyok, színművész. Jó estét kívánok, szervusztok gyerekek! Ma este én fogok nektek egy mesét mondani, mégpedig a kutyákról, a kutyák és az ember közti viszonyról. Nekem is volt állandóan kutyám, de amelyiket a legjobban szerettem, és a legtöbb közöm volt hozzá, az fiatal koromban egy rendőrségi kutya volt, akit lefokoztak a rendőrségen, mert túlságosan játékosnak minősítették. Elütötte véletlenül egy autó, és egy rendőr főhadnagyhoz került, aki, mivel látta, a szomszédunk volt egyébként, hogy én egész különleges kapcsolatban vagyok a kutyával, ezért nekem ajándékozta. Én a kutyát Mukinak neveztem el, elképesztő kutya volt, bármit, amit kértem tőle, azt megtette. Olyanokat csinált, hogy elmentem, békalencséket szedtem ki Tatabánya környékén a bányatavakból, és a kutya, ezt látva, hogy én mit művelek, ő is elkezdte szedni a békalencséket, meg hát több ízben megvédett engem. Úgyhogy azt hiszem, bevezetőnek ennyi elég is. Tehát most egy mesét fogtok hallgatni. Kocsis Gábor írta, a címe Egy hordónyi kutya. Nem engem csúfolsz, hanem magadat. Ebben a fejezetben Gertrude elmeséli, hogy miért gúnyolták őt sokszor, milyen hatással volt ez rá, és hogyan leckésztette meg a gúnyolódót. De vajon hogy fordulhatott elő, hogy miközben Gertrude-ot gúnyolták, mégis inkább apának volt szüksége segítségre? Hamarosan ezt is megtudod. Van a két lábúaknak egy nagyon furcsa szokása, amit sokáig nem értettem. Egészen addig, amíg egy nyári reggelen össze nem találkoztam valakivel, akire mérges lett apa. Éppen egy botot rágcsáltam békésen a fűben feküdve, apa eközben egy másik botot dobált Grétának. Lord pedig szaglászott valamit a közelben. Aztán egyszer csak megjelent egy kétlábú, és beszélgetni kezdtek apával. Én továbbra is rágcsáltam és heverésztem, amikor is az történt, hogy az idegen végignézett rajtam, majd összehúzott szemöldökkel barátságtalan hangon ennyit mondott. Kövér ez a kutya, le kéne fagynia. Nem értettem, mi a baj velem, hiszen én nem is okoztam neki semmi rosszat. Vajon miért akarja, hogy másmilyen legyek, mint amilyen vagyok, gondoltam magamban, de aztán úgy döntöttem, hogy gondolkodás helyett inkább hempergek egy nagyot. Finom, puha, friss illatú volt a fű, pont olyan, amilyennek a legjobban szeretem. Apa viszont nem hagyta szó nélkül a dolgot. Éreztem rajta, hogy feszülté vált, miután kövérnek nevezett a másik kétlábú. Gertrude nem kövér, neki ilyen a testalkata, mondta határozottan, mire a másik kétlábú felnevetett. Hát elég hordó teste van. Éreztem apán, hogy mérges. Nagyon nem tetszett neki, hogy így beszél rólam valaki, és már majdnem válaszolt is neki. Ám ekkor észrevette, hogy égnek álló lábakkal hempergek a fűben. Gertrude, Hát te nagyon jól érzed magad, mondta nevetve, én pedig ettől még jobban éreztem magam, mert apának végre újra jó kedve volt. A másik két lábú is elmosolyodott picit, aztán valami másról kezdett beszélni. Miután elment, apán még mindig éreztem, hogy nincs olyan jól, ezért odamentem hozzá, és elkezdtem neki pusikat osztani. Cukker vagy, macika, mosolyodott el. Semmi baj nincs veled. Te így vagy jó, ahogy vagy. Miért lenne baj velem, tűnődtem el. Azért, mert annak a két lábúnak nem tetszik, ahogy kinézek. Apa, mintha olvasott volna a gondolataimban, így folytatta.

szerette mondani, akiknek nem tetszik, ahogy kinézel, vagy amit mondasz, vagy csinálsz. Nem fogadják el, hogy te ilyen vagy. Helyette inkább bántó dolgokat mondanak rád, és nevetnek rajtad. Nevetni jó, nem? Kérdeztem picit elbizonytalanodva. Akkor jó, ha együtt nevetnek, mert mindketten jól érzitek magatokat. Olyankor érzed a szeretetet. De aki gúnyol téged, mint előbb az a két lábú, az azt hiszi, hogy te rosszabb vagy nála. Ebben semmi szeretet nincsen. Aki gúnyol, az nem is szeret? Kérdeztem meglepődve. Apa egyik barátja is hívott már Boilernek, mert szerinte olyan kerek testem van. Akkor ő sem szeret? Ő szeret csak olyankor, amikor gúnyol, elfelejt szeretni. Aki szeret, az azt adja, ami jó neked. Értettem, miről beszél Lord. Amikor az előbb puszikat osztogattam apának, azt szeretettel adtam, és jó volt neki. De akadt itt még valami, ami nem hagyott nyugodni. Mi van akkor, kérdeztem újra Lordot, ha előbb az a két lábú csak segíteni akart nekem? Hogy szokott neked segíteni, apa, amikor nagyon nehezen mész fel egy hegyre? Kérdezett vissza Lord. Felemel, felvesz a vállára, aztán felvisz a hegyre, válaszoltam. Pontosan, nézett a szemembe Lord. Aki tényleg segíteni akar, az nem beszól, hanem mindent megtesz, hogy jobb legyen neked. Aznap nem csak azt tanultam meg Lordtól, hogy mi a különbség a segítőkész és a rossz indulatú két lábúak között, hanem apán is megfigyeltem valamit. Bármennyire is erős és határozott, a bántó szavak rá is hatással vannak. Pedig aznap nem is őt akarták bántani, hanem engem. Mégis éreztem rajta, hogy ez nagyon fáj neki. Bárkitől megvédene, ebben teljesen biztos voltam, de ahogy komor arccal sétált mellettünk, tudtam, hogy néha neki is szüksége van segítségre. Ahogy picit közelebb mentem hozzá, elmosolyodott, és így szólt. Imádom a lobogó füleidet, macika. Te letojod azt, ki mit mond rád, és neked van igazad. Tényleg letojtam, mit mondott a gúnyolódó két lábú. Aki nem szeret, arra nem figyelek oda. Apa tovább beszélt, és egyre határozottabb lett a hangja. Amikor gyerek voltam, engem is bántottak, folytatta. Csak én nem tudtam ilyen jól kezelni, mint te. Gúnyoltak azért, mert szemüveges lettem, és az furcsa volt akkoriban. Meg azért is gúnyolottak, mert nem tudtam kimondani az R betűt, ezért picit máshogy beszéltem, mint a többiek. Én egyik betűt sem tudom kimondani, mégis olyan jól megértjük egymást, gondoltam, miközben apa lehajolt hozzám menet közben, és megsimogatta a fejemet. Ti kutyák sokkal bölcsebbek vagytok, mint mi, beszélt tovább, és a hangjában most már melegséget is éreztem. Ti nem gúnyoltok ki senkit sem. Teljesen mindegy, ki hogy néz ki, vagy hogyan éli az életét. Ti elfogadjátok őt olyannak, amilyen. Engem is elfogadtok, amiért nagyon hálás vagyok. Jó volt hallgatni apát. Megnyugtató volt, ahogy beszélt, de nem is igazán engem nyugtatott meg, hanem saját magát. Engem nem kellett megnyugtatnia, mert egyáltalán nem érdekelt az a kétlábú, akinek nem tetszettem. Apa viszont még később is elbizonytalanodott néha. Akkor nem túl súlyos, ugye? Kérdezte apa a doktor bácsitól, amikor legközelebb nála jártunk. Nem kell kevesebb kaját adnunk neki?

0: Micsoda, kerekedtek ki a szemeim. Kevesebb kaja? Most már én is aggódni kezdtem. Így is bármikor meg tudnék enni még egy adagot, miután teljesen kiürítettem a tálamat, de ha még kevesebbet kapnék, az nagyon rosszul esne. Ugye nem? Néztem rá ártatlan maci szemekkel a doktor bácsira. Nem, minden jó így, ahogy van. Neki ilyen a testalkata, nyugtatta meg apát, és bizony engem is. Kedves két lábú ez a doktor bácsi, gondoltam. Tényleg jót akart nekem. Ez szuper hír, válaszolta neki apa, mert picit azért elbizonytalanodtam. Időnként gúnyolják Gertrúdot, hogy kövér, de éreztem, hogy nem az. Ő ilyen, és így van rendben. Csak ahelyett, hogy hallgattam volna a megérzésemre, hagytam, hogy mások lehúzzanak. Bárkivel előfordulhat, mosolygott a doktor bácsi. Aztán adott nekem egy finom jutalomfalatot, amit jó ízűen elrágcsáltam. Később is előfordult, hogy gúnyoltak az alkatom miatt, de apa már csak mosolygott ilyenkor. Már nem tudták sem elbizonytalanítani, sem elszomorítani őt, mert azóta csak arra figyel, hogy nekem a lehető legjobb életem legyen. Ebben nagyon sokat segít neki mama is. Mindent megad nekem, Lordnak és Grétinek is, hogy egészségesek legyünk. Ő sem hagyná, hogy túlsúlyos legyek, mert akkor nehezebben mozognék, és a csípőm is jobban fájna. Sőt, más betegségeket is könnyen összeszedhetnék. Ilyen velem sosem fordult elő, viszont elmesélek egy vicces esetet, amikor jól megleckéztettünk egy gúnyolódót. Ez azon a nyáron történt, amikor apa egyik nagyon kedves barátja életemben először lenyírta a bundámat. Előtte borzasztóan nehezen bírtam a meleget. Sokszor lefeküdtem és oldalra dőltem séta közben, így próbáltam hűteni magamat. Az erdőben a talaj nem volt annyira forró, mint a levegő, aztán egyik nap apa barátjának segítségével sokkal rövidebb lett a szőröm, és ez olyan csodálatos érzés volt, hogy el sem tudom mondani. Boldogan kergetőztem Grétával, a séták nem voltak már annyira kimerítőek, és hirtelen mindent könnyebben csináltam a nagy hőségben. Nem sokkal később újra találkoztunk azzal a két lábúval, aki korábban hordótestűnek gúnyolt. És tudod, mi történt? Ahogy közelebb ért hozzánk, furcsa pillantást vetett rám, majd így szólt apához. Hát ez az új kutya kicsoda? Mi lett azzal a kis kövérkével? Apa csak mosolyogva nézte a két lábút, már nem haragudott, és szomorú sem volt, csak várta, hogy lehessen neki. Ez ugyanaz a kutya? Fordult a két lábú apa felé kételkedő arccal, és látszott rajta, hogy picit elszégyelli magát. Ő, nem ez, mondta apa továbbra is mosolyjal az arcán. Az nem lehet, folytatta a gúnyolódó két lábú. Ez a kutya sokkal vékonyabb. Mondtam, hogy Gertrúd nem kövér, válaszolta apa, csak a vastag, tömött bundája miatt látszott annak. És valószínűleg van benne egy kis Rottweiler is, úgyhogy zömökebb a testalkata, mint a tesójának, de nagyon jó kis formája van. Na hát, csodálkozott el a két lábú, és azóta sosem hallottuk gúnyolódni. Beszélgessünk. Mire tanít Gertrúd? Mit tanított Lord Gertrude-nak arról, hogy kik és miért szoktak gúnyolódni? Honnan tudta Lord, hogy a gúnyolódó nem segíteni akart Gertrude-nak? Mit érdemes csinálni, amikor valaki gúnyol? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
3: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció. Ió! Itt a Csukás Mese Rádió. Gyereksereg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz. A táblára immár két betű kerül. A gyermek szíveké egyre jobb kedvre derül. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! De jó, hogy találkozunk. Réka vagyok. Nagyon szeretem a találós kérdéseket. Kitalálni is, megkérdezni is. Mostantól gyakran fogunk találkozni, és minden alkalommal megfejtünk egy furfangos feladványt. A mai kérdés így hangzik. Vízen megy, de nem locsog. Úton megy, de nem zörög. Mi az? Na gondoljuk csak át. Vízen megy, de nem locsog. Hajó nem lehet, annak bizony van hangja. De egy falevél szép csendesen úszik a víz tetején. Talán falevél? Nézzük a következő állítást. Úton megy, de nem zörög. Se jármű, se ember nem lehet. Falevél sem, mert az nem megy az úton. Akkor mi az? Na hát, ti már tudjátok is. Okosak vagytok. Igen, ez bizony az árnyék. Örülök, hogy együtt megfejtettük ezt a találós kérdést.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Szabó P. Szilveszter vagyok, színész, énekes, rendező, szobrász. Nagyon fontosnak tartottam gyermekkoromban is, természetesen mióta két kislányom felcseperedett, nekik is fontosnak tartottam, hogy olyan hős történeteket osszak meg állatokról, vagy növényekről, akiknek igenis van személyiségük. Hogy miből lett a csoda, hogy emberek aztán milyen mondákat kerítettek ezekről, vagy a kígyónak miért nincs hangja. Vagy például az áfonya miért kék, és az áfonya valójában egy elvarázsolt királykisasszony lenne? Egy szépség, akit a gonosz fagy megátkozott. Csillagok esti mesefényben. Erdők, mezők, népmeséi, Bajzát Mária válogatása. A kék áfonya. Nyenyec mese. A napfénynek meg nyíló ibolyának született egy szépséges kislánya. Esti sugárnak nevezték. Serdült, nőtt a kislány, és hamarosan híre ment ügyességének. Egyetlen nap alatt meg tudott varni egy hétszínű fonállal hímzett szarvasbőrcsizmát, vagy egy paszományos bőrbekecset, vagy egy fehér kámzsás kabátot. Telt múlt az idő, felnövekedett esti sugár, eladósorba került. Sokan kérték az apjától.
3: Férhez adod-e a lányodat, napfény?
2: Napfény azonban mindegyiknek így válaszolt.
3: Nem adom én senkinek, nem adom senkinek.
2: Esti sugár híre eljutott legyőzhetetlen fagyhoz is. Befogott a szánnyába hét jeges medvét, és elvágtatott napfény kunyhójához. Odaért, leszállt a szánról, rátámaszkodott jégcsapbottyára, és megkérdezte.
4: Hozzám adod-e a lányodat, napfény?
3: Nem adom senkinek, felelte Amos.
2: Legyőzhetetlen fagy azonban nem tágított. Három nap és három éjjel hajtogatta.
4: Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény!
2: Meleg délben gyöngült a legyőzhetetlen fagy, de éjjel, amikor hideg van, félelmetes a szava. Napfény éjjel csak úgy reszketett félelmében.
3: Bezzeg nappal bátran mondogatta. Soha, de soha nem adom egyetlen lányomat legyőzhetetlen fagyhoz.
2: Esti sugár csak sírt, sírt keservesen. Sírt az anyja is, és így esdekelt.
5: Eredj innen, legyőzhetetlen fagy! Nem lehet a feleséged a mi lányunk, hiszen megfagy a te jégkunyhódban.
2: Legyőzhetetlen fagy azonban kérlelhetetlen volt, és a negyedik napon fenyegető hangon kiáltotta.
3: Hallod-e, napfény? Ha nem adod a lányodat szépszerével, akkor erőszakkal ragadom el.
2: Ez süvöltötte legyőzhetetlen fagy, azután jéghideg szeleket fújt magából úgy, hogy megdermedt minden a kunyhó körül. Megijedt napfény, sírva fakadt.
5: Mit tehetek? Te vagy az erősebb. Hozzád kell adnom a lányomat.
2: Legyőzhetetlen fagy ekkor felültette a szánnyára esti sugarat, és a hét jegesmedve éjszak felé röpítette őket, szembe a hóförgetegekkel, jéghegyek között repült a szán. Didergett esti sugár, kékre fagyott, és olyan keményre, mint a jég, csak úgy kopogott a teste a szán ülésén. Egyszer csak legurult a szánról, és abban a szempillantásban kék áfonya bokorrá változott. Amikor legyőzhetetlen fagy hazaért, kereste a mátkáját, de csak hűlt helyét találta. Megdühödött, sötét lett az arca, mint az éjszaka.
3: Bárhol is légy, megfagyasztalak, gőgös teremtés!
2: Süvöltötte, és közben fújt egy nagyot. Fehér lett a föld, megdermedt körös körül minden, és vastag hó lepte be a kék áfonyabokrot. Amikor eljött a tavasz, napfény felolvasztotta a havat, és a bokor életre kelt. Az emberek azóta is, amikor bárhol a világon szedik az édes áfonyát, még ma is emlegetik a szépséges leányt, aki kék áfonya bokorrá változott. Az áfonya. Alacsony növésű, gazdagon elágazó félcserje. Ágai legyökeresednek, levelei tojás alakúak, virágai rózsaszínes zöldesek, áprilistól júniusig nyílnak. Az érett áfonyabogyó, ízletes, gömb alakú, sötétkék, már-már feketés.
0: Csukás Mese Rádió. Ha becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. Hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tiszatóhoz, a Velencei tóhoz, vagy akár a Fertőtóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni, határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz. Nagyon hasznos és jó dolog az úszás. Csukás Mese Rádió.
6: Nagyon jó.

0: Pontosan, szuper!
1: Csukás Mese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel! Lázár Ervin, a soványító palacsinta. Kriszti király kisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a legszebb smaragdot, karkötőt, gyűrűt, feliratos trikót, akármit. Meg is hirdette a királyok lapjában. Fele országom, kincstáram legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű, feliratos trikó, akármi annak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát. Kriszti király kisasszonynak nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát. Ő maga volt a nyomós ok, mert gömbölyű volt, mint egy búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. S mindez miért? Bizony azért, mert mód fölött szerette a palacsintát. Palacsintával kelt, palacsintával feküdt, palacsinta volt a mindene. Na, özönlöttek a hirdetésre a különböző doktorok, kuruzslók, kutyapecérek. Egyik injekcióval próbálkozott, a másik ráolvasással, a harmadik kocsikenőcsös palacsintával.
3: Majd ettől megundorodik.
4: Jaj, te finom!
2: Mondta Kriszti király kisasszony, és befalt a kocsikenőcsös palacsintából 300-at. Az injekcióra rá se hederített, a ráolvasás szerte foszlott, mint egy nyárvégi bárányfelhő. Csak a palacsinta, a sok palacsinta, na meg a palacsinta.
4: Tessék velem megutáltatni a palacsintát!
2: Toporzékolt Kriszti király kisasszony egy ízes meg egy mézes palacsinta között.
4: Karcsú akarok lenni, mint a nátszál.
2: Ham egy túrós.
4: Lenge, mint a tavaszi szellő.
2: Ham egy kakaós. Ham, ham, ham. Már-már úgy látszott, hogy senki sem tud kifogni Kriszti király kisasszony áldás szenvedélyén, amikor az erdő felől megérkezett a legeslegutolsó pályázó is, egy nagy darab, kövér, sántikáló ember. Gondolom, azért sántikált, mert fájt az akilleszina. És azt mondta,
3: kedves Kriszti király kisasszony, dehogy is kell neked megutálnod a palacsintát.
5: Annyi tehetsz belőle, amennyit akarsz. Csak az a fontos, hogy az én találmányomból legyél, mert tudja meg mindenki, én a lángelméjű föl és kitalálnok, föltaláltam a soványító palacsintát.
2: Így szavalt a nagy darab, kövér, fájós lábú, s amint tőle hallottuk, lángelméjű, föl és kitalálnok. Kriszti király kisasszony lelkesült arccal a nyakába borult.
4: Ó, megmentöm!
2: Sóhajtotta.
4: Ide azt a soványító palacsintát!
5: Egy pillanat, mondta a nagy darab ember.
2: Kibontakozott Kriszti király kisasszony karjai közül, és a zsebéből valami csigaszerkezett félét, meg egy jó hosszú zsineget kotort elő. Az egészet fölhajtotta egy jó magas fa legfelső ágára. S egy kicsit meghúzigálta a madzagot.
5: Na, most jó, mondta. Ide egy palacsintát.
2: A palacsintát fölerősítette a csiga zsinórjára, és fölhúzta a fa legtetejére.
5: Tessék, Kriszti király kisasszony, edd meg!
4: De hogyan?
2: Rémüldözött Kriszti király kisasszony.
5: Mász föl érte. Esküszöm, mire az ezredik soványító palacsintát megeszed, karcsú leszel, mint a nátszál, és lenge, mint a tavaszi szellő.
2: Így szóltak az ágak, amint Kriszti király kisasszony szuszogva, fújtatva, lihegve szuszogott, fújtatott, lihegett fölfelé a fán. Ez volt ám a mászás. Mint a záporeső, szakadt Kriszti király kisasszony verítéke. Fogadjunk, fogyott vagy 10 dekát, mire a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és ham, befalta a palacsintát.
4: Én innen többé le nem megyek,
2: mondta neki keseredetten.
4: Húzzatok föl még egy palacsintát!
5: Azt már nem, mondta odalent maga biztosan a kitalálnok. De ha lejössz, ide nézd, mit kapsz. Lekváros!
4: Hú!
2: Mondta Kriszti király kisasszony, és recsegve, ropogva, szuszogva, fújtatva megindult lefelé.
5: Zirzőr,
2: az ágak, sitty-sutty a levelek, és lent ham a lekváros.
5: Megy ez, kérem,
2: vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerkezetével már is húzta a fa tetejére a következő palacsintát.
5: Rajta, Kriszti király kisasszony!
2: De Kriszti király kisasszony, ahelyett, hogy mászni kezdett volna, elfeketedett, ellilult, elzöldült, és kitört, mint egy gejzír.
4: Te hóhér! Te körmönfont csaló!
2: Ordította.
4: Még jó, hogy soványító palacsinta, csak nem képzeled, hogy ághegyjel bököttetem, fakéreggel horzsoltatom, mászással gyötörtetem a drága testem. Poroszlók elő, vágjatok 25-öt a háta végére. Még hogy soványító palacsinta.
2: A nagy darab föl és kitalálnok lángelme nélkül is láthatta, hogy ennek fele sem tréfa. Meglendítette hát súlyos testét, és nyilaló Achillesinakkal rohant arra, amerről jött, az erdő felé. Nyomában a poroszlók suhogtatták a pálcájukat. Futott szegény kitalálnok, ahogy bírt, és közben azt motyogta.
5: Pedig ághegyjel bököttetés, fakéreggel horzsoltatás, mászással gyötörtetés nélkül nem megy, esetleg egy kis futás sem árt.
2: Tette hozzá, és fáktázott a fák közt, ahogy a lába bírta. Így történt, hogy Kriszti király kisasszony máig is gömbölyű, mint a búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagyszederfa. Bezzeg szegény nagy darab, kövér, fájós lábú föl és kitalálnok. Éppen 10 kilót fogyott, mire a poroszlók abba hagyták a kergetését. Lihegve és kedvtelve nézte megkarcsúsodott alakját egy patak tükrében, és azt mondta.
5: Mégiscsak nagy találmány volt ez a soványító palacsinta.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Ás, pis, kerekes, uti, füves, leveles, bíbola, pacs, pacs, pacs. Ás, pis, kerekes, uti, füves, leveles, bíbola, pacs, pacs, pacs.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Mese a Tarka Tanya vidám lakóiról. A Tarka Tanya napsütötte udvarán vidám állatok éltek nagy-nagy boldogságban. Volt ott kacsa, liba, sok kotkodácsoló tyúk és kakas karcsi, aki minden reggel ébresztette a Tarka Tanya lakóit. Kukriku! Tapsifüles kisnyuszik a kert szélén ugrándoztak éppen, és elrejtőztek a bokor alá, ha jött a szél septében. A kecskék meg trépásan mekegtek egymásnak. Megszámoltad már ma a pippangokat, Sára? Hát ott, a deszkarés között az meg mi lehet? Olyan, mint egy konnektor, középen kettő lyuk nevet. De nézd csak, mozog, meg hangot is ad. Hát ő ref, és a barátja Benő ref. A kert végében van egy csap, ami néha jó nagy tócsát ad. Heverésznek benne naphosszat, itt várják meg, amíg lemegy a nap. A bárányok bundája hófehér és puha, mosolyogva bégettek. Jó ez a fűma, jó ez a fűma, Riska tehén békésen kérdezett az istálóban, és odaszólt a lónak. Mit szólnál egy kis sétához az erdőszélen? Villámpaci nyerített egyet. Nagyszerű ötlet, Boci, utcu neki! És már csattogott is a patája, olyan, mint egy doppergés. Fel is riadt rá Olivier, a macska, aki éppen a párkányon dorombolva heverészett. Én inkább maradok, később talán egerészek. Bodri kutyus meg szalad ide-oda, felügyelte, rend van-e mindenhol az ólban. Szólt, rendet tartok, és ha jön a postás, majd szólok. A kacsa meg jót nevetett. Ne jesz rá már a postásra, te bolondos lompos! Egész nap zajlott az élet a Tarka Tanyán. Labdát gurítottak a tyúkok a ház hátsó udvarán. Gyertek, libák, kacsák, játszunk hárman egy csapatban. Megyünk mi vagy totyogunk? Ebéd után ott vagyunk. Pápogták vidáman. Délután árnyékba húzottak a nyulak, és arról meséltek, milyen jó volt aznap, amin jót mulattak. A kecske megint a káposztát akarta megenni. Csak megkóstoltam, szólt ő. Nem kell mindjárt fedni. A napfény lassan elhalványul. A napocska is lassan nyugovóra tér. Ló a karámhoz lépett, és álmosan bólintott. Jó volt ez a mai nap is, minden móka belefért. A kaka sem kukorékolt már, csak a holdat figyelte, mert tudta, hajnalban ő kelti fel a Tarka Tanyát reggelente. Bodri kutyus körbeszaladt, ellenőrzött mindent, Olivier macska mögötte még nyújtózott egyet. Jó éjszakát, barátok! Szólt a Riska tehén álmosan. Holnap is legyen ilyen szép napunk, ugyanígy boldogan. A csillagok alatt csönd lett a Tarka Tanyán. Minden kis állat álomba szenderült, azán. És néha álmodban hallod. Kukriku! Tudd meg, hogy a kakas köszönt csak épp az álmodban huncutul.
0: Csukás Mese Rádió. A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másokra is. Hallgassatok sokféle zenét, és énekeljetek, ha úgy tartja kedvetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, csukibukik, István bácsi vagyok, a mesepóstás. Most én mesélek nektek. Humor utca 33. Írta Fecske László. Élt egyszer egy fiatalember, aki egész életében bohóc szeretett volna lenni. A humorát sokan díjazták, ám a bohóc iskolába sohasem kapott felvételi lehetőséget. 30 éves volt, amikor elhatározta, hogy már pedig ő akkor is az emberek nevettetésének szenteli az életét. Elnevezte magát Bonifácnak, s az addig összekuporgatott pénzéből építetett egy hatalmas házat, amelynek kívül és belül is minden fala más-más színű volt. Ezeket telepingálta különleges, vicces rajzokkal. Arra gondolt, hogyha fellépni sehol sincs lehetősége, majd ebben a házban, amelynek színház terme is volt, fellép és megnevettet mindenkit, aki csak betér hozzá. Telt múlt az idő, de alig-alig jöttek az emberek. Az a kevés vendég, aki betévedt Bonifáchoz, persze majd hanyatt esett a nevetéstől. De hiába próbálták terjeszteni Bonifác nevetéssel gyógyító házának hírét, a várva várt érdeklődés elmaradt. Bonifácnak majd megszakadt a szíve bánatában. Jaj, hová lett az emberek humorérzéke? Nem szeretnek már nevetni? Nem is vagyok vicces? Ezek a gondolatok kavarogtak a fejében. Egy nap egy öreg úr sétált el a színes emeletes ház előtt. A szemével végigpásztázta a falon lévő grafikákat, s hangosan felnevetett. Bonifác villámgyorsan szaladt ki a bejárati ajtóhoz a nagy kacagás hallatán.
2: Ez az tehát nem mindennapi házikó, mondta az öreg úr. Na látja, itt szívesen ellaknék. Épp most keresek magamnak egy kellemes hangulatú nyugdíjas otthont, ahol megfelelő ellátást is kapok. Már hármat is végigjártam, de az ápolók mind túl komolyak. Mintha udvariaságból nem nevetnének. Azt hiszik, hogyha az ember megöregszik, a humorát is elveszti, pedig nem így van.
1: Bonifác elmosolyodott. Úgy érezte, hogy rokon lélekre talált az öreg úr személyében. Azonnal behívta a házába, és körbevezette. Az idős úrnak minden tekintetben megtetszett a ház, és gyors készfogást követően megállapodtak Bonifáccal abban, hogy ő is ide költözik. Bonifác házának híre egyre csak terjedt, főként az idősebbek körében. Jöttek is a vendégek, akik hamarosan lakók lettek az épületben. Még bővíteni is kellett a rezidenciát, amelynek egy részét Bonifác idősek otthonává alakította, de nem is akármilyen otthonná. A házban ugyanis megkövetelték a jó kedvet és a nevetést, amellyel a tulajdonos sokakat meggyógyított. Ide aztán jöhettek a vidámságra jó kedvre vágyó emberek, akiket a szürke mindennapok eléggé leterheltek. Hamarosan Bonifác háza lett a környék leghíresebb intézménye, ahová mindenki boldogan lépett be, s még boldogabban távozott. A derű még a szomszédos lakók között is elterjedt, s Bonifác kérésére az utcát, amelyet egyébként addig Szomorkány utcának hívtak, átkeresztelték Humor utcára. Bonifác álma beteljesedett, hiszen ő lett a legismertebb nevettető az egész világon, aki nemes tevékenységével sokak szívébe belopta magát.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hiszti mesék. Felnőtt mese. Egy nagyon hisztis pici lányról. Volt egyszer egy kicsi lány, akiről az egész környék tudta, mennyire szeret hisztizni. Már reggel kezdte, amikor anyukája fel akarta öltöztetni. Visítva tépte le magáról a ruhákat, csapkodott, dobálta magát. Szegény mama próbált kedvesen a lelkére beszélni, cselesen elterelni a figyelmét, de hiába. Ha túl sokáig húzódott az öltözés, a mama is ideges lett, veszekedett, kiabált, erővel próbálta felöltöztetni a kislányt. A végén persze nem jutott idő a reggelire, de ha jutott is, a kislány dacból nem evett. A bölcsibe vezető úton lefeküdt a földre, cipeltette magát, rugdosott. Pedig szeretett a bölcsiben játszani, mindig vidám volt, barátságos, dicsérték a gondozónők. Vásárlás közben ordított, minden édesség kellett volna neki. A buszon nem egyszer olyan jelenetet rendezett, hogy szegény mamája nem tudott hova lenni szégyenében. Máskor azért vágta magát földhöz, mert zöld helyett sárga szívószálat kapott. Nem lehetett kiszámítani. A szomszéd anyukák vonogatták a vállukat. Majd kinövi, ez csak a dac korszak. A vidéki nagymama nevetett. Kislányom, te is ilyen hisztis voltál, volt honnan örökölnie. A budapesti nagymama szerint minden gyerek így puhatolja ki, hol vannak a határok. Addig tart a hiszti, amíg engeditek neki, magyarázta a megtört szülőknek. A buszon is rendszeresen elhangzottak jobbnál jobb vélemények. Biztos unatkozik a gyerek, nem foglalkoznak vele eleget. Nem kéne talán annyit kényeztetni? Ruhástól kellene beállítani a hideg zuhany alá. Szegény gyerek, biztos verik otthon. Vége hossza nem volt a sok jó tanácsnak. Pedig a szülők nem kényeztették a kislányt. Sokat játszottak és beszélgettek vele, bizonyos kérdésekben pedig következetesen szigorúak voltak. Hiába. A kislány rengeteget hisztizett. Aztán egyszer az anyuka megérezte, hogy a legidegesítőbb, a legfárasztóbb, az a bizonyos reggeli hiszti más, mint a többi. Kétségbeesést érzett mögötte. Rájött, nem dacból, bosszantásból tépi le a ruháit a kislány. Egyszerűen otthon szeretne maradni a mamájával, csak ezt a kívánságát nem tudja másképp a tudomására hozni. A mamának viszont munkába kellett járnia, az ő keresetére is szükség volt a megélhetéshez. És akkor eszébe jutott egy mese. A kislányról, aki nem akart felöltözni. Egyszerű kis történet volt, de a kislány ámulva hallgatta, és szinte észre sem vette, hogyan került rá a ruha. Anyuka mesélt reggeli közben is, sőt egész úton bölcsibe menet. A pici lány pedig boldogan lépkedett mellette, nem sivalkodott. A mama csak mesélt, mesélt. Hisztis gyerekekről, akiket kinevetett hisztimanó, kisfiúkról, akik nem fogadtak szót anyukájuknak, állatokról, bohócokról, ami csak eszébe jutott. A kislány pedig csöndben figyelt, hallgatott, nevetett. Később ő kérte. Mesélj olyan kislányról, aki nem akar bölcsibe menni. Mesélj a báránykáról, aki elszaladt a mamája mellől. A reggeli hisztik lassan elmaradoztak. Persze néha még dúlt-fúlt a kislány ezért-azért, de már csak annyit, mint egy átlagos, egészséges gyerek. És ezt az anyuka már könnyedén leszerelte. Hol szigorral, hol tudomást sem véve róla, hol elterelve a kis méregzsák figyelmét. Idővel elmúlt a dac korszak is, és mire kis csoportos nagylány lett a kicsi lányból, hiszti Manó már feléjük sem nézett többé.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Tokár Zita vagyok, 10 éves, és egy nagyon vicces verssel készültem nektek, amit most fel is szeretnék olvasni. Romhányi József, a bűnbánó elefánt. Az elefánt elmélázva a tópartra kocogott, és nem vette észre lent a fűben a kis pocokot. Szerencsére agyon mégsem taposta, csak az egyik lábikóját egyengedte laposra. Ej de bánt, sopánkolott az elefánt, hogy sajnállak szegényke, büntetésül te most 10-szer ráhághatsz az enyémre.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Ió! Itt a Csukás Mese Rádió. Gyereksereg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz! A táblára immár 2 betű kerül. A gyermek szív elkép egyre jobb kedvre derül. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek! Ifján Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője. Tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni nekik, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel a következő észt népmesét. Hogyan tudta ki a szolga a sellők titkát? Fordította Perecki Gábor. Egyszer elküldte a gazda a béresét a folyóra halat fogni. A béres halászott, míg be nem esteredett. Leszállt a sötétség, s megerett az eső. A béres nem talált más védett helyet, beült egy rozog a csónakba, amely a vízparton hevert. Kisvártatva három sellő jött ki a folyóból, s nem vették észre a legényt. Letelepedtek beszélgetni a csónak közelében. Az egyik így szólt: tudok valamit. A másik azt mondta: én is tudok valamit. Mire a harmadik is közbeszólt, hogy ő is. A béres hegyezte a fülét, mit tudhatnak azok a sellők. Hát megszólalt az első: innen az országúttól egy fél versznyire van egy tanya. Annak a nagykapuja alatt egy pénzes láda van a földben, csak egy kis sarok áll ki belőle. Senki se tudja, hogy ez pénzes láda, mindenki azt hiszi, hogy kő. A ládát könnyen megszerezheti bárki, csak éjfélkor oda kell menni és kiásni. A másik meg ezt mondta: tudjátok, hogy innen néhány versztával arrébb malomgátat vernek a folyón. Csinálják már pár éve, ezreseket költöttek rá, de a gát sehogy se készül el. Amit nappal építenek, azt éjjel valaki lerontja. Pedig könnyen meg lehetne csinálni, ha a gát végénél mindkét parton ledugnának egy-egy keresztet a vízbe. A harmadik így szólt: én meg azt tudom, hogy a királylánynak már régtől fogva fáj a szeme. A leghíresebb doktorok orvosolták, mindenféle írral próbálkoztak, de nem segített semmi. Pedig mindjárt meggyógyulna, ha timsós vízzel megmosnák a szemét. A béres mindent megjegyzett, s mikor a sellők elmentek, kimászott a csónakból és hazament. Másnap éjszaka elment a pénzes ládáért. A sarka valóban kiállt a kapu közén, mint egy kődarab. Kiásta a pénzes ládát, és hazavitte. Egyszeriben gazdag ember lett a béresből, több pénze volt, mint hét földes úrnak együttvéve. A gazda is látta, hogy a béresnek sok pénze van, s elkezdte tudakolni. Honnan vetted? A béres nem csinált titkot a dologból, hanem elmesélte, hogy hallgatta ki a csónakban rejtőzködve a sellők beszédét. A gazdát elfogta a kapzsiság. Másnap este ő is kiment a csónakhoz, s hallgatózni kezdett. Hamarosan megjöttek a sellők. Így szólt az egyik: tudjátok, hogy a pénzes láda nincs már ott a kapunál? Valaki kihallgatta a beszélgetésünket, s elvitte a pénzes ládát. Lássuk csak, hát ha most is hallgatózik. Nekiláttak a keresésnek, s rátaláltak a csónakban a gazdára. Kihúzták, s jól eltángálták. A béres meg elment a molnárhoz, aki a gátat építette, s építőmesternek ajánlkozott. A molnár csak úgy állt kötélnek, ha az ember kezes pénzt fizet, mert már annyian próbálkoztak, s senkinek se sikerült. A béres lefizette a pénzt, volt neki bőven, munkásokat fogadott, s hozzákezdett az építéshez. Előbb azonban mindkét parton leszúrt egy-egy keresztet a vízbe, ahogy a sellő mondta. Így aztán szépen haladt a munka. Amit megépítettek, az ott is maradt. Senki se rontotta le. Ahogy a gát elkészült, megint kapott a béres néhány ezer aranyat. Díszes ruhát csináltatott magának, s elment a király városába. Mikor bebocsátották a királyhoz, mindjárt megígérte, hogy meggyógyítja a királylány szemét. A király azt mondta neki: az én leányom szemét eddig senki se tudta meggyógyítani. Ha meggyógyítod, te vagy a legbölcsebb, s akkor hozzád adom a leányom feleségül. A béres megmosta timsós vízzel a királylány szemét, s az tüstént meggyógyult, mintha soha semmi baja se lett volna. Nagy öröm volt a királyi palotában. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak. Mikor az öreg király lehúnyta a szemét, a béres követte a trónon.
0: Csukás Mese Rádió. Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó, mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mély hűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.
2: Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stól, stól, stól, fazekastól. Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stól, stól, stól, fazekastól.
3: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Peszterinc Dóri vagyok, és most én fogok mesélni nektek. Képzeljétek, pici koromban a nagymamám rengetegszer elmesélte ezt a történetet, úgyhogy hallgassátok most ti is sok szeretettel. A Béka király. Német mese. Átdolgozta Mészöly Miklós. Volt egyszer egy király, s a királynak egy elkényeztetett, büszke lánya. Egyszer ez a leány kint a pázsiton aranyalmákkal játszott. A pázsit mellett volt egy kert, abban meg egy kút, s ahogy ott játszogatott, az egyik aranyalma beleesett a kútba. Elkezdett sírni nagyon, s egyszer csak kijött a kútból egy béka.
5: Miért sírsz, te leány?
4: Kérdezte. Az almám beleesett a kútba, zokogta.
5: Kihozom én,
4: mondta a béka.
5: De csak akkor, ha velem egy asztalhoz ülsz, egy pohárból iszol, s az ágyadat is megosztod velem.
4: A királylány megígérte. A béka meg már is hozta az almát, hanem amikor odaadta a királylánynak, az sarkon fordult, s faképnél hagyta. Csak hogy a béka is ment ám utána, a királylány sárga is volt, meg fehér is volt az ijegységtől, s kérdezte az apját, hogy mit tegyen.
5: Hát, ha megígérted neki, erezd be,
4: mondta az apja. A lányt ette a méreg, de azért engedelmeskedett. A béka odaült melléje az asztalhoz, egy tából ettek, egy pohárból ittak, végül egy ágyba feküdtek. De a lány pár pillanat múlva megfogta a békát, és undorodva kidobta az ablakon. Magas palota ablakból a földre lepottyanni, bizony még egy békának sem öröm, de azért összeszedte magát, s elindult a patak felé nagy szomorúan. S hát éppen ott mosott egy szegény árva leány. Volt neki egy aranygyűrűje, amit még az édesanyjától kapott, s ez a gyűrű éppen beleesett a vízbe. Kereste, kereste, de nem találta, s akkor meglátta a békát. Mindjárt oda guggolt elé, s kérte kedvesen, hogy hozza ki a vízből a gyűrűjét.
5: Én hozom én neked,
4: mondta a béka.
5: De csak akkor, ha velem egy asztalhoz ülsz, egy pohárból iszol, s az ágyadat is megosztod velem.
4: Az árvalány megígérte, s a béka menten meg is kereste a gyűrűt a patakban. Aztán a lány a békát a ruháskosárba tette, hogy ott aludjék, ő meg mosott tovább. De alig értek haza este, a béka hármat brekkentett, és szép királyfivá változott. A szegény árva lánynak még a lélegzete is elállt a csodálkozástól, a királyfi pedig így szólt hozzá. Jó voltál hozzám, bízzál bennem. Most elmegyek, de nem örökre. Azzal fogta magát, s elment a palotába, hogy megkérje a királylány kezét. Haj, de még hogy örültek most a látogatásának? A királylány azon nyomban meg akarta ülni a lakodalmat. Ahány inas meg cseléd volt, mind sürgött forgott. Még az árvalányt is elhívták, hogy segítsen a konyhán. De abban a pillanatban, amikor belépett a palota kapuján, látják ám, hogy nincs sehol a királyfi, csak egy csúf nagy béka csattog az árvalány nyomában. Kérdi tőle a királylány mérgesen. Tiéd ez a béka? Az enyém. Hát, ha tiéd, vidd is magaddal, ide ezzel a csúfsággal be nem jössz. Ahogy ezt a béka meghallotta, mindjárt királyfivá változott, karon fogta az árvalányt, hazamentek, megesküdtek, stán még ma is élnek.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma egy újabb izgalmas találós kérdéssel készültem nektek. Így hangzik. Van egy furcsa, csúszós élőlény, aki a víz alatt él, és ha jól megfigyelitek, különböző színekben pompázik. Lehet nagyon apró, de hatalmasra is megnőhet. Kopoltyúja van, és nagyon érdekesen tátog. Néha átlátszó, máskor színes, és némelyik nagyon gyorsan tud úszni. Ha a víz alatt napfény éri, csillog, mint egy kis gyémánt. Mi lehet ez? Gondolkodjatok, és ha megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Igen, ez a hal. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Remélem, tetszett a feladvány. Legközelebb is várlak benneteket. Sziasztok!

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most egy német tündérmesét fogtok hallani, melynek címe A hattyúk tava. Siegfried, a fiatal herceg, az erdőben vadászott a születésnapján néhány barátjával, amikor meglátta az égen vonuló hattyúkat, és úgy döntött, követi őket. Amikor a ködbe burkolózott tó partjához ért, megpillantotta a madarakat, amint körbe-körbe úszkálnak a tó közepén. Végül a köd felszállt, és egy aranykoronát viselő, csodás, fehér hattyú sziluettje rajzolódott ki a tavon táncoló madarak között. Gyönyörű teremtmény volt, és Siegfried sokáig ott maradt, hogy csodálja őt. Amikor az egyik barátja a hattyúra szegezte a nyilvesszőjét, a herceg megragadta a kezét, és így kiáltott. Állj, ez a hattyú különleges, ne bántsd! Mivel egyikük sem akart tovább vadászni, visszatértek a kastélyba, ahol mindannyiukat várták már a Siegfried születésnapjára rendezett díszvacsorára. Aznap este a herceg, ahelyett, hogy csatlakozott volna a mulatsághoz, a hálószobája erkélyéről a csillagos égboltot csodálta. Nem tudta kiverni a fejéből a tó titokzatos hattyúját. Vajon miért volt korona a fején? És mit jelentett a többi hattyú különös tánca? Siegfried kíváncsiságtól hajtva lóra ült, és elindult a tóhoz, ahol meglátta a titokzatos hattyút, amint egyedül úszott a holdfényben. Ahogy a parthoz ért, a madár kilépett a vízből, és gyönyörű lánnyá változott. Hosszú, szőke haja volt, és gyöngyökkel meg gyémántokkal hímzett fehér ruhát viselt. A herceg óvatosan közeledett hozzá, hogy meg ne ijessze. Ki vagy te? Kérdezte Siegfried. A lány bánatosan nézett rá, és mélyet sóhajtott. Odettnek hívnak, és egy pórul járt hercegnő vagyok. Rothbart varázsló hattyúvá változtatott, mert nem akartam feleségül menni hozzá, azután pedig a tó rabjává tett. Minden este, amikor a nap eltűnik a horizont mögött és beköszönt a sötétség, ismét emberré változom. Siegfried szörnyen megharagudott a kegyetlen Rothbartra, és együtt érzett szegény lánnyal. Biztosan meg lehet törni valahogy a gonosz átkot, kiáltotta. Csak az igaz szerelem törheti meg. Ha valaki teljes szívéből szeret engem, újból szabad leszek. Siegfried, aki első látásra beleszeretett a lányba, így szólt. Légy a feleségem, s tiéd szívem, éltem! Aztán meghívta a születésnapi ünnepségére a lányt, ahol menyasszonyaként tervezte bemutatni őt az édesanyjának és az összes vendégnek. Köszönöm, ott leszek, felelte Odett, mert ő is szerelembe esett a herceggel. Gyengéd csókkal búcsúztak el egymástól, és megbeszélték, hogy másnap találkoznak. Sajnos Rothbart bagolynak álcázva egy fa ágáról kihallgatta az egész beszélgetést. Azonnal visszarepült a kastélyába, és mindent elmondott Odil nevű lányának, aki ezt javasolta. Holnap átveszem Odett helyét a bálon, és Siegfried engem vesz feleségül. Így hát másnap Rothbart Odilt Odett tökéletes másává változtatta. Aztán apa és lánya megjelent a királyi palotában, Siegfried pedig gyanútlanul belesétált a csapdájukba. Míg ő bemutatta Odilt az anyjának, mint leendő menyasszonyát, Odett megérkezett a kastélyba, és végignézte az egész jelenetet. Azonnal megértette, hogy Rothbart ármánykodása áll a dolog mögött, és elindult Siegfried felé, hogy beszéljen vele. A varázsló azonban próbálta megállítani. Ekkor Odette olyan hangosan elkiáltotta magát, hogy Siegfried egyből felfigyelt rá. A herceg hátrahagyta az álruhás Odettet, és kirohant a teraszra, hogy megnézze, mi történt. Amikor megpillantotta a valódi Odettet a varázsló markában, előrántotta a kardját, és párbajra hívta Rothbartot. A varázsló minden bűverejét bevetette Siegfried ellen, de a herceg lány iránt érzett szerelme olyan erős és tiszta volt, hogy nem kerekedhetett felül rajta. Hosszas küzdelem után a hercegnek sikerült lecsapnia a varázslóra, aki lányával együtt eltűnt egy fekete füstfelhőben. Siegfried letérdelt Odette elé, és a vendégek szeme láttára feleségül kérte, amire a hercegnő igennel felelt. Hiába jelent meg a láthatáron a felkelő nap, a lány nem változott vissza hattyúvá. Siegfried szerelmének hála az átok örökre megtört.

0: sängen. När vi grälar åt dig igen.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Fodor Gyöngyi, a boldogság fagyi. Élt egyszer egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Szálvó. Egy nap azt mondta: olyan fagylaltot szeretnék feltalálni, aminek elfogyasztásától mindenki boldog lesz. Mivel halvány fogalma sem volt, hogy kell készíteni, ezért elment a könyvtárba és kikölcsönzött néhány szakácskönyvet, melyek kifejezetten az édességek és a fagylaltok készítésével foglalkoztak. Pár hét alatt el is olvastam mindegyiket. Sőt, azt, amelyik szerinte kimondottan jó tanácsokat adott, azt háromszor is. Miután úgy érezte, készen áll a feladatra, elment bevásárolni. Kakaót, tejet és cukrot vett. Aztán hozzáadta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunctos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Szálvó tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csoki fagylalt, és betette a hűtőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Szálvó visszatért Pinóhoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csoki fagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyim, kiáltott fel örömmel, de Pino azt mondta neki:
4: az igazság az, szóval őszintén megmondom, hogy az üvegedet bent felejtettem a hűtőben.
3: Akkor mitől olyan boldogok ezek a gyerekek? Kérdezte a feltaláló. Pino nevetett, majd így szólt:
4: a gyerekek mindig ilyen boldogok, amikor megesznek egy jó csoki fagylaltot.
3: Szálvó ekkor megértette, hogy a találmánya haszontalan, ezért visszakérte az üveget, és anélkül, hogy megkóstolta volna, csalódottan kidobta. Pino megsajnálta a barátját, készített egy hatalmas tölcsér csoki fagyit, és átnyújtotta vigasztalásként Szálvónak.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Engem Nagy Claudia Viviennek hívnak, űrorvos vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Mester Györgyi, a szökevény űrhajócska. Az űrállomáson rendezett sorokban szépen egymás mellett áldogáltak a kísérleti célra szánt űrhajók. Kisebbek, nagyobbak, az szerint, hogy milyen célra tervezték, szerelték össze őket. A termetesebbeket a lehető leghamarabb, a magas levegőjékbe kívánták fellőni, azzal a szándékkal, hogy eddig még ismeretlen bolygókat fedezzenek fel velük. Mit lehet tudni, milyen csodákat tárhat fel a világűrben egy ilyen hatalmas, erős, nagy sebességgel száguldó űrhajó? Mindegyik rakéta, vagy nevezzük űrhajónak, abban reménykedett, hogy nem kell már sokáig várnia, hogy útra kelhessen. Egy kicsit szerelgetnek még rajtuk, de aztán irány a nagy világmindenség. A kíváncsiság ott élt mindannyiukban, hiszen ki ne vágyna arra, hogy első legyen, úttörő legyen egy különleges bolygó felfedezésében, aminek a híre aztán örökre fennmarad. És még az űrkutatás nagy történelem könyvében is megörökítik. A sorban az utolsó helyen álló legkisebb űrhajó azonban folyton szomorkodott. Már csak azért is, mert rajta szerelgettek a legkevesebbet, ezért úgy gondolta, nem lenne képes olyan nagy teljesítményre, mint a többi rakéta. Nem szállhatna olyan magasra, hogy a világűrben valami igazán különleges helyre eljuthasson, és ott felfedezzen valami eddig még nem ismert csodás dolgot. Azt nem tudta, hogy bár keveset dolgoztak rajta a szerelők, de a legfrissebb kutatási eredményeket mind beleépítették, és úgy gondolták, nem a nagy súly, meg a szerkezet hossza adja meg a komoly teljesítményre a lehetőséget, hanem épp ellenkezőleg a filigrán termet, a könnyű burkolat, a belül okos találmányokkal felszerelve többre lesz majd képes, mint a régi típusú otromba nagy szerkezetek. A kis űrhajónak ezekről a dolgokról nem volt tudomása, de bízott önmagában. Kísérletező szellem volt, fiatal és bátor. Folyton csak azon járt az esze, hogyan próbálhatná ki magát egy igazi légi kalandban, hogyan juthatna ki a világűrbe. Ha az emberek nem használnának fel engem, majd használom én a magam eszét és erejét, gondolta fiatalos hevülettel. Vasárnap volt, amikor az űrállomás minden alkalmazottja otthon pihente ki a munkával töltött hét fáradalmait. Nem volt a közelben egyetlen kutatómérnök, egyetlen gyakorló űrhajós, de még szerelőmunkás sem. Csak az épület őre, de ő meg bennült a kuckójában, mivel igencsak hűvös volt még a reggel azon a koratavaszi napon. A kis rakoncátlan űrhajócska addig izgett mozgott a helyén, míg nem sikerült kimozdítania magát az alaphelyzetből. Erősen arra gondolt, hogy repülni szeretne, ebből pedig annyi energiát gyűjtött össze, hogy beindultak a kis rakétái, működött minden berendezése, és egyszer csak kirepült a harsánykék levegőjékbe. Szállt, repült egyre gyorsabban és egyre magasabbra. Hamarosan elhagyta a föld légterét, a lendület kiröpítette a föld körüli pályáról. Boldognak és szabadnak érezte magát. Váratlanul egy hatalmas, vöröses színben pompázó kereklabda egy nagy bolygó került a látóterébe. Ezt nem szabad kihagynom, gondolta. Muszáj elérnem és leszállnom a felszínre. Ki tudja, milyen csodák várnak ott rám. Csak percek betelt, és már landolt is, leszállt a bolygón. Leállította a motorként működő hajtóművét, és beindította a videókamerát. Azzal fürkészte, figyelmesen nézegette a környezetét. A közelében valami megcsillant, mintha vízfelület lett volna. Egy kráterben, kis mélyedésben látta a fényeket. A kamerával rögzítette, megörökítette a távolban feltűnő, hegyekhez hasonló felszíni formákat is. Mivel mozgás sehol sem tapasztalt, összeszedte magát, nagy akarattal beindította az energiáit, mire a hajtómű újra beindult, és ő ismét felröppent a sötét lilán pompázó levegőjékbe. Az ég persze sűrűn tele volt pettyezve, meg volt szórva tündöklő kis égitestekkel, amelyek kis lámpásokként sziporkáztak, és szinte vezették őt, mutatták neki az utat, hogy csak tovább bátran haladjon előre, hiszen még annyi különleges dolog vár rá a világűrben. Most egy nagyon fényes, csillogó bolygó került az útjába. Ezt sem szabad kihagyni, gondolta. Muszáj körülnéznem rajta, hát ha ott is találok valami rendkívülit. Ahogy gondolta, úgy is tett. Leszállt a fényes bolygóra. Mihelyt szilárdan állt a bolygó felszínén, ismét elővette a kameráját, azzal szemlélte a közelebbi és a távolabbi környezetét. Váratlanul furcsa képződményeket pillantott meg. Először olyannak tűntek, mint a különleges alakú fák lettek volna, de mihelyt megmozdultak, rögtön tudta, növények nem lehetnek, mivel egyre közeledtek hozzá. Olyan emberszerűek voltak, hasonlóak az űrállomás kutatóihoz, na meg a kezeslábasba bújt szerelőkhöz, de valahogy mégis mások. Kétszerű nyúlványokból több is volt rajtuk, és a fejük is lapos volt. Egy nyílás tátogott ezeken a fejeken, és mintha hozzábeszéltek volna. A kis űrhajón volt olyan berendezés, amellyel értelmezni lehetett az idegen nyelveket, és ez a gép még a hangtalan űrnyelvet is megértette. A fordításból kiderült, az idegen lények üdvözölték őt, és azt kérdezték, honnan került ide hozzájuk. Az ő válaszát is lefordította a szuper tolmácsgép. Elmondta, hogy a nagy kék bolygóról jött, amit Földnek hívnak, és amelyet különböző élőlények, emberek, állatok, növények népesítenek be. Az ő szerkezetét szerelők rakták össze, építették fel, de a tudása a földi tudománynak és a kutatóknak köszönhető. Mivel több mondani valója nem volt, úgy gondolta, elbúcsúzik. Még készített néhány felvételt a kamerával, majd erőt gyűjtött, és újból felröppent a levegőbe. Ekkor eszébe jutott, hogy időközben bizonyára felfedezték a szökését, és majd keresni fogják. Legalábbis remélte, hogy keresik, mert hiányolják. Amikor földet érve ügyesen landolt, meglepődve észlelte, hogy semmi sem változott, és csupán egy napot volt távol. Az űrállomás őre épp nyitotta a kapukat, sorban érkeztek a dolgozók. Mivel sikerült beállnia a korábbi helyére, a szerelők a szokásos reggeli terepszemlén őt is ellenőrizték. Ekkor az egyik szerelő mosolyogva megjegyezte a társának. Ez az űrhajócska, mintha át lenne melegedve egy kicsit. Pedig hűvös volt a hétvégén az időjárás. Talán álmában utazott egy nagyot, hiszen örökké a magasba vágyik. Most a kis űrhajó mosolyodott el. Persze, ha képes lett volna rá. S közben ezt gondolta. El sem hinnétek, hogy merre jártam, majd egyszer valamikor előkerülnek a felvételek, amelyeket a vörös bolygón meg azon a nagyon fényesen készítettem, és az lesz a legnagyobb megfejtésre váró rejtély a számotokra. A lényeg az, hogy boldog vagyok, mert elszökhettem, kalandoztam egy kicsit a világűrben. Az én hétvégén tökéletes volt.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Szeretitek a fagyit? Hát ha igen, szerintem nagyon fogjátok kedvelni Hétvári Andrea most hallható versét is, melynek a címe Fagyi. Csokoládé, vanília, jöhet hétfőn, kedden. Eper, málna, puncs és kókusz, már is jobb a kedvem. Szerdára és csütörtökre zöldalma és citrom. Azt sem tudom, hányat kérjek, olyan nagyon finom. Péntek, szombat és vasárnap tejszínhabbal kérem. Édes tölcsér, cukorszórás, erre vágyom régen.
3: Az óvónéni minden nap elmondta a gyerekeknek, hogy ne menjenek a fák közé, csak a tisztáson játszhatnak. Azt beszélték ugyanis a faluban, hogy manók laknak az erdőben, és jobb óvakodni, tartózkodni tőlük. Persze a legtöbb ember csak nevetett ezen. Nem nagyon hittek a manók létezésében, aki meg hitt bennük, azt jól kinevették. A gyerekek egy őszi délelőtt az udvaron énekeltek, és

0: kezed orangután, és most gyermek táncol. Fogjon kezed orangután, mint a szöcske ugrálunk. Fogjon kezed orangután, és téged várodunk.
1: Orangután!

0: sokád, ne legyen olyan egyszerű. Jó, és most nincs helybenjárás. Közben fogod a bokádat. Ez az, ügyes vagy.
1: Gyere, gyere, orangután, táncolj velem, arra kélek, amikor táncolsz, minden szépen
0: szalodjunk. Hát persze!

Mese a teknős békáról és a majomról. Valamikor régen még terebélyes őserdők borították a földet. A fák mind óriásira nőttek, és olyan sűrűn, hogy az emberek számára áthatolhatatlanok voltak az erdők. Az állatok birodalma volt ez. Közepén egy kristálytiszta tóval, ahova az állatok inni és sütkérezni jártak. A majmok is a tópartján tanyáztak a legszívesebben. Rengeteg gyümölcsfa nőtt körülötte, így ha éhesek voltak, csak felmásztak és leszakítottak egyet. Aztán egy nap új lakó érkezett. A teknős béka és a családja hamar berendezkedtek, és a szomszédjaik is szívesen fogadták őket. Hanem egyszer a teknős béka megunta a lárvákat és szúnyogokat, amiket addig evett, valami édesre fájt a foga. Kimászott a partra, és körbenézett. Csak egy pillanatra nézett fel, ám akkor hirtelen egy fa tetején megpillantott egy óriási, érett kókuszdiót. Teljesen megbabonázta a gyümölcs, és eldöntötte, hogy felmászik érte a fára. Ám a fatörzse túl sima volt, a lábaival nem tudott megkapaszkodni, és akárhogy próbálkozott, végül mindig visszacsúszott. Aztán egyszer csak éles nevetést hallott a lombok közül. Egy majom ült a fa tetején, kókuszdiót majszolt, s közben a teknős ügyetlenségén szórakozott. Végül megsajnálta a páncélt,

0: célost, s ledobott neki egyet.
1: Köszönöm, kedves majom uraság, mondta a teknős, és falatozni kezdett. Közben szóba elegyedtek, s hamar kiderült, milyen sok a közös bennük. Végül a majom így szólt.
0: Ha már így összebarátkoztunk, engedje meg, hogy meghívjam az otthonomba. Egy takaros barlangban lakom az erdő mélyén.
2: A teknős örömmel elfogadta a meghívást, és együtt elindultak a majomhoz. A teknősnek annyira megtetszett a majom otthona, hogy végül úgy döntött, marad még pár napig, ha már ilyen messzire eljött. Ám a teknős béka nem szólt senkinek, hogy elhagyja a tavat, és estére a felesége aggódni kezdett.
1: Merre járhat? Csak nem történt valami baja? Nézz körül a környéken, fiam!
2: Mondta a teknős mama másnap reggel a fiának, s az elindult apja keresésére. A kis teknős először körbeúszta a tavat, majd a tóparton kérdezősködött. Végül a papagáj segített neki.
0: A majomban láttam elsétálni. Vágj keresztül az erdőn, és az első sziklánál megtalálod a barlangját, rikácsolta.
2: Az ifjú teknős útra kelt, és a papagáj útmutatásának hála könnyen megtalálta a majom barlangját. Apja éppen a napon sütkérezett, és egy levelet rágcsált.
1: Szervusz, fiam!
2: Köszönt meglepetten.
1: Hát te, mi áradban erre?
0: Anyám küldött, hogy keresselek meg. Nagyon aggódik érted, válaszolta a fiú.
1: Igen, pedig én nagyszerűen érzem itt magam. Mondd csak meg neki, hogy maradok még néhány napig,
2: válaszolta a teknős papa, és hazaküldte a fiát. A kis teknős hazabattyogott, és elmesélte, mi történt.
0: Nem akar hazajönni. Inkább ott üldögél a majom barlangjában, mérgelődött a teknős mama, majd kieszelt egy tervet. No, fiam, holnap visszamész apádhoz, és átadsz neki egy üzenetet.
2: Másnap az ifjú teknős elment a barlanghoz.
0: Jó reggelt, apám! Azért jöttem, hogy megkérjem, jöjjön haza! Édesanyám megbetegedett, és az orvos azt mondta, hogy csak is a majom szívleves segíthet rajta. Jöjjön, siessen, és hozza magával a barátját is!
2: A teknős béka elszégyelte magát, hogy még ő itt mulatja az időt, a felesége betegen fekszik. A majomnak azt mondta, hogy sürgős dolga akadt, de mivel az orvosságra szüksége volt, elhívta őt is, hogy tartson vele. A majom szívesen ment. Gondolta, végre megnézheti ő is a teknős lakását. Ám amikor odaértek a tópartra, a majom megrettent.
0: Nem mondtad, hogy a házad a vízben van? Hisz én még sohasem tettem be lábam a tóba, úszni sem tudok.
1: Ne aggódj, barátom! Mász fel a hátamra, ott biztonságban leszel, és majd én viszlek.
2: A majom végül beleegyezett. Felült a teknős béka hátára, és így úsztak a vízen egyre beljebb és beljebb. Amikor a tó közepére értek, a teknős szint vallott.
1: A feleségem nagyon beteg, és azt mondják, csak is a majom szív segíthet rajta.
2: Sóhajtott. A majom nem akart hinni a fülének, szóval a teknős csak azért hívta ide, hogy aztán rászedje. Gyorsan kieszelt valamit, majd így szólt.
0: Tudod mit, barátom? Szólok a testvéreimnek is, hogy csatlakozzanak ők is. Minél több a majom szív, annál hamarabb meggyógyul a feleséged.
2: A teknős béka megörült.
1: Ez igazán pompás ötlet, barátom. Kiviszlek a partra, és majd ott megvárlak titeket.
0: A majom éppen ezt akarta hallani. Ám amikor kiértek a szárazföldre, a majom felmászott az első fára, és onnan kiabált le.
3: Még te mered a barátomnak nevezni magadat? Hiszen csak azért hívtál ide, hogy aztán megfőzz a feleségednek.
0: A teknős dübegurult, és megpróbált a majom után felmászni a fára, de mindig visszaesett. Be kellett látnia, hogy sohasem fog feljutni oda. Visszacambogott a vízbe, és egész nap azon gondolkozott, hogyan törjön borsot a majom orra alá. Aztán, amikor leszállt az éj, a teknős béka előjött a tóból, és oda settenkedett a majom barlangjához. Óvatosan belopózott, és elbújt az egyik nyílásban. Hanem a majom sejtette, hogy a teknős béka nem adja fel egy könnyen, s mikor hazaért, előbb bekiáltott a barlangba.
3: Szervusz, barlang!
0: De válasz nem jött rá. A teknős némán lapított a sötétben.
3: Na hát, milyen furcsa, tegnap még visszhangzott a barlang,
0: gondolkozott hangosan a majom. Majd újra bekiáltott.
3: Szervusz, barlang!
0: A teknős béka most utánozta a vízhangot.
1: Szervusz, barlang!
0: És izgatottan várta, hogy belépjen a majom a barlangba. Ám a majom megismerte a hangját, csak nevetett egy nagyot, és keresett egy másik barlangot.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tisza Virág. Mit vagy kit rejthet ez a név? Vigyázz, mert becsapós a megnevezés, ugyanis a tiszavirág nem egy illatos növény, hanem egy apró rovar, egy kérészfajta, amely állatka egy nyári napon előzönli a Tisza folyónk felszínét és násztáncot lejt rajta. Ezt nevezzük mi tiszavirágzásnak, mert ilyenkor a Tisza felett rengeteg tiszavirág kérész repked. Régebben sokkal több helyen volt látható ennek a kis kérésznek a tánca, de sajnos most már egyre kevesebb folyó olyan tisztaságú, hogy a tiszavirág meg tudjon élni benne. Ha meg szeretnéd nézni ezt a teljesen egyedülálló természeti jelenséget, akkor irány a Hortobágyi Nemzeti Park! Mivel a kérészek csak 20 Celsius fok feletti vízben rajzanak, ezért biztosak lehetünk abban, hogy a tiszavirágzás egy jó meleg nyári napon fog megvalósulni. Kívánom nektek, hogy egyszer ti is lássátok élőben őket! Csukás Mese Rádió.
2: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Ió, ió! Itt a Csukás Mese Rádió! Gyereksereg, gyereksereg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz! A táblára immár két betű kerül. A gyermek szív elkép egyre jobb kedvre derül. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A farkas, a róka, a varjú meg a nyúl. Régen a farkas, a róka és a nyúl barátsága messze földön híres volt. Mindig együtt járták az erdőt, és segítettek egymásnak a bajban. Hogy irigykedett rájuk az erdő többi lakója? Hanem aztán egy napon, mikor a három jó barát éppen vadászatra indult az erdőbe, útjukat egy igen széles árok keretezte. Áldogáltak egy darabig, nem tudtak dönteni, hogy átugorják, vagy inkább visszaforduljanak. Meg lehet, hogy rövid a fülem, de a lábam és a farkam hosszú. Egy szempillantás alatt a túloldalon vagyok, kérkedett a róka. S az ugrást mindjárt jól végig gondolta. Majd nekirugaszkodott, s habár minden erejét összeszedte, az ugrást mégis elhibázta, s beleesett a verembe. Ekkor magabiztosan így szólt a nyúl. Habár kurta a farkam és a fülem, a lábam mégis nagy, csak figyeljetek, s átugram egy perc alatt. Nekifutott a nyúl, majd izmos lábaival akkorát ugrott, hogy könnyedén átjutott az árkon. De ahelyett, hogy maradt volna társainak segíteni, kuncogva eltűnt a fák sűrűjében. Utolsónak a farkas következett. Hosszú a lábam, farkam, de még a fülem is. Nézd csak, rókakoma, átjutok én is. Ám a farkasnak sem ment jól a távolugrás, és ő is a gödörben találta magát. Próbáltak kimászni mind a ketten, de az árok fala magas volt, és ott rekedtek. A ravaszdi róka azonban gyorsan kieszelt egy tervet. Farkaskomám, majd én a válladra állok, s úgy könnyen kimászhatok. Te pedig csak várj meg itt, míg hozok segítséget. Így is tettek, s kisvártatva a róka már a verem széléről integetett nevetve a farkasnak. Aztán sarkon fordult és elszaladt. A farkas pedig magára maradt. Ott ült egyedül a gödör alján a pórul járt ordas, s hangosan kesergett saját együgyűségén, hogy milyen könnyen besétált a róka csapdájába. Ám egyszer csak hangos károgásra lett figyelmes. Egy varjú szállt el felette. A farkas gondolt egyet, s hangosan felkiáltott. Bár csak én is tudnék olyan magasan s légiesen szállni. A varjú, mikor meghallotta a farkas beszédét, leszállt mellé. Igen? Szóval szeretnél megtanulni repülni? Kérdezte a holló. Úgy ám, bólogatott a farkas. Rendben van, megtanítalak. Fogd meg erősen a farktollam, s majd a levegőben elmagyarázom, mit kell tenned. S már fel is röppent a varjú a farkába kapaszkodott farkassal. A farkasnak fülig ért a szája, úgy örült, hogy megmenekült végre a veremből. Már repültek egy ideje, mikor a varjú megkérdezte. No, komám, látod még a földet? Látom bizony, felelte a farkas. Feljebb repült hát a madár, s kisvártatva újra megkérdezte. No, komám, látod még a földet? Látom bizony, felelte ismét az ordas. Még feljebb repült a madár. Már majdnem a felhők között szálltak, mikor újra megkérdezte. No, komám, látod még a földet? Dehogy látom, felelte most kissé rémült hangon a farkas. Hiszen akkor már tudsz repülni. Engedd csak el a farkam, hogy egyedül is kipróbálhasd, biztatta a varjú. Az ostoba farkas pedig elengedte a madár tollát. A varjú pedig jó ízűen felnevetett, mikor a farkas zuhanni kezdett. Csak zuhant, zuhant lefele, s közben össze-vissza kapálózott a levegőben. De az ugyan nem ért már semmit. Ahogy közelített a föld fele, hirtelen meglátta, hogy egy kivágott fa tuskója terül el éppen alatta.
oda kiáltott neki. Szaladj, fuss onnan, mentsd az életed! De a tuskó gyökerei mélyen a földben eredtek, így mozdulni nem tudott. S a farkas éppen a kemény tuskó közepébe esett. Fájlalta az ordas a fején a púpot, de legalább a gödörből kijutott.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb, izgalmas kis fejtörőt. Figyeljetek nagyon! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy hosszúkás és egyenes vonalakat tudsz a segítségével húzni. Sokszor számok vannak rajta, így megmutatja, mi hány centiméter. Lehet műanyag, fa, színes, vagy akár átlátszó is. A toltartók egyik legfontosabb lakója, és nagyon hasznos. Na, mire gondoltam? Igen, ez a vonalzó. Jaj, de jó, hogy megfejtettétek. Szeretek szép egyenes vonalakat húzni. Például, amikor házikót rajzolok, így nekem nagy segítség a vonalzóm. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: kérdi.
1: Rózsa, rózsa, mit csinál?
0: A nagy orrú kutya kérdi.
1: Májva, májva, mit csinál?

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az elszakadt pókháló. Egyszer élt, talán nem is olyan régen, és nem is olyan messze, egy pici pók, aki kicsi volt ugyan, de óriási álmot dédelgetett. Mégpedig azt, hogy megszövi a világ legnagyobb hálóját. Nagyra törő vágy volt ez olyan iciri-piciri pókocskától, aki még egy szúnyognál is kisebb volt. De ő nem törődött ezzel. Ha eleget dolgozik, és ha nagyon akarja, akkor biztos sikerül, gondolta. Ez a pici pókocska azért találta ki ezt a hatalmas hálót, mert látta, hogy a többi pók mennyit vesződik és bajlódik egyedül a hálójával, és a nagy igyekezetben észre sem veszik, ha egy másik pók mellé felé vagy rá szövik a hálójukat. És bizony ebből rengeteg veszekedés volt a pókok között, hogy kié legyen a légy vagy a szúnyog, ami véletlenül mind a kettőbe belegabajodott. Hát még abból, ha az egyik pókocska a másik hálója miatt nem fogott semmit. A kicsi pók úgy gondolta, hogy ezen csak egy dolog segíthet. Méghozzá egy olyan hatalmas háló, amiből bőven jut majd ennivaló minden póknak, és soha többet nem kell majd veszekedniük. Ki is nézett két gyönyörű magas és egyenes fát az erdő szélén, a tisztás elején, ami tökéletes helyszínnek tűnt a hálóhoz. Majd nagy gonddal tervezgetni kezdte a hálót. Nem csak nagyot, szépet is szeretett volna. Amikor nekilátott és végtelen hosszú pókfonál szálakat húzott a két fa közé, hamarosan az erdő többi pókjához is eljutott a hír, hogy mekkora háló készül a tisztás mellett. Fel is háborodtak az arcátlan terben. Egy hatalmas háló egy darab pici póknak? Ez pazarlás! Dohogott magában a legtöbbje, mert senki sem tudta, hogy a pici póknak milyen tervei vannak a hálóval. Mások csak szánakozva legyintettek. Ugyan már, úgysem fog neki sikerülni. Túl kicsi hozzá, a háló pedig túl nagy, nem is lesz ideje befejezni. És nem vették komolyan a kicsi pók tervét. Ő pedig fáradhatatlanul éjt-nappal látéve csak szőtte-szőtte a hatalmas hálót, és csak akkor pihent meg, ha már minden lába elzsibbadt, vagy ha épp elfogyott a fonala. Gyorsan teltek a napok, hetek és a hónapok, esett az eső, fújt a szél, tűzött a nap, de a kicsi pók nem adta fel. Csak dolgozott, dolgozott, és szép lassan alakult a kezei alatt a világ legnagyobb hálója. Eközben a többi pók kezdte megelégelni a dolgot, mert a pici pók nemhogy feladta volna, de ráadásul a legszebb hálót készítette, amit eddig csak pók láthatott. Egyik este a pókok nagy gyűlést tartottak, még mindig mit sem sejtvén a kis pók jó szándékáról, és elhatározták, hogy ezt a hálót bizony tönkre kell tenni. De annyira hatalmas volt, hogy segítséget kellett kérniük hozzá. Fel is keresték a gólyát, hogy segítsen nekik. Kedves gólya, segíts nekünk! Az egyik pók hatalmas hálót sző, olyan hatalmasat, hogy ha kész lesz, mi mind éhen veszünk. Kérünk szépen, tedd tönkre a hosszú csőröddel! A gólya megsajnálta a pókokat, és elvállalta a feladatot. A következő éjjel, amikor a kicsi pók az igazak álmát aludta, a gólya halkan és gyorsan szana szétszakadta a hálót. A kicsi pók felébredt reggel, és uram fiam, mit látott? A háló, ami már majdnem kész volt, és amin olyan sokat dolgozott, darabokra tépve lógott szomorúan a két fa között. A kicsi pók nagyon nekibúsult, és keserves sírásra fakadt. Szaladt is gyorsan a többi pókhoz, és nagy hüppögve előadta nekik, mi történt. Hogy milyen sokat dolgozott egy hálón, ami majd mindenkit jól lakat, de valaki tönkretette. A többi pók akkor értette csak meg, hogy mind dolgozott annyit a kicsi pók, és nagyon elszégyelték magukat.
Az egyik, egy bölcs keresztes pók odaállt elé, és azt mondta. A gólya tette, pici pók. És azért, mert mi kértük meg rá. Nagyon féltünk, hogyha elkészül, mi mind éhen halunk, mert az összes bogár majd a te hálódban köt ki. Nem tudtuk, hogy a hálót nekünk is készíted. A pici pók hirtelen nem tudta eldönteni, hogy sírjon vagy nevessen. Majd amikor a többi pók és a gólya mind bocsánatot kértek tőle, egyszer csak így fordult a keresztes pókhoz. Van egy ötletem. Ha jóvá szeretnétek tenni a hibátokat, akkor gyertek, segítsetek nekem rendbehozni a hálót. Ha mindannyian összefogunk, ripsz-ropsz elkészül. A többi póknak nagyon megtetszett az ötlet. A kicsi pók pedig mindenkinek megmutatta és elmagyarázta a tervrajzokat. Azzal neki is láttak hálót szőni. Volt, aki felül, volt, aki a szélén, volt, aki alul látott neki. Úgy égett a kezeik alatt a munka, hogy egy hét alatt be is fejezték. Azóta bizony nincs veszekedés, féltékenykedés és versengés. A pici pók hatalmas hálójából mindenkinek jut elég finom falat.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye a kalapboltban.
1: Minap betévedtem egy kalapboltba, és beszélgetésbe elegyedtem az eladóval. Ő mesélt a kedvenc kuncsaftyairól. A sisakos kazuár fején lévő sisak szaruból van, pont mint a körmötök vagy a hajatok. Csak az övé kicsit menőbb. Nem ismernék neki mást mondani, mert állítólag nem szereti, ha beszólnak a sisakjára. A víz alatt is lehet találni izgalmas fejdíszeket. A kis axolotl le sem tagadhatná, hogy hatalmas revűrajongó, bár megtudtam, hogy a fején pompázó csodák valójában a kopoltyúi. Nekem pont jók lennének bajusznak. De az állatvilág legszebb fejékei vita nélkül a tengeri csigákon találhatók. Egyik szebb, mint a másik, mintha minden nap bálba készülnének ezekkel a feltűnő kalapkölteményekkel. Nem mondom, én bármelyiket szívesen hordanám. Nektek is van fejdíszetek?
0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
5: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Ió! Itt a Csukás Mese Rádió! Gyereksereg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz! A táblára immár 2 betű kerül. A gyermek szív elkép egyre jobb kedvre derül. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban.
6: Titkok a játékboltból.
0: A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról.
6: Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás.
0: Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csigalány, akit úgy hívtak, hogy Amálka. Egy szép napon Amálka a poros országúton mendegélve megpillantott egy gyönyörű mesekönyvet.
9: No hát, milyen csodaszép mesekönyv, ámuldozott.
8: Kinyitotta a könyvecskét, s torkán akadt a csodálkozás legkisebb hangpihéje is. Egy talpig aranyba öltözött királyfit látott. Aranyból volt annak koronája, de még a csizmájának a sarkantyúja is. Arca ragyogott, mint 2 piros alma, labdázott nevetése. Megdobbant ekkor Amálka szíve, úgy is mondhatnánk, hogy szerelmes lett a királyfiba. A következő oldalon viszont lélegzetelállító dolog történt, ugyanis a királyfi világra szóló küzdelembe keveredett egy sárkánnyal, aki tüzet fújt rá mind 3 fejéből. A történet itt akár véget is érhetett volna, mert a könyvecske lapjai hiányoztak. A mese elrepett, elszakadt, elszaladt. Folytatás nem

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Vladimir Szutyejev. Miau és más vidám mesék. Meglepetés a mamának. Elmondja Banner Géza. Március 8-ára a házbeli gyerekek mind készítenek valami ajándékot a mamájuknak, a nővérüknek, meg a nagymamájuknak. És jól viselkednek. Ványa meg én, mi is elhatároztuk, hogy jól fogunk viselkedni, és készítünk valami ajándékot a mamának, de úgy, hogy ő ne tudjon róla. Szóval, legyen meglepetés. Hogy mi legyen a meglepetés, azon sokáig törtük a fejünket, még egy kicsit össze is verekedtünk rajta. De nem nagyon, és mire kigondoltuk, addigra lett egy kis púp a homlokomon, mert Ványa véletlenül nekiütött egy tányért. Milyen ajándékokat készítettünk? Egy teamelegítő babát, új szoknyát vartam neki, meg egy doboz desszertet, és átkötöttük a legszebb szalagommal. Két szemet megkóstoltunk belőle, hogy tudjuk, jó-e. Kiderült, hogy nagyon jó. Ványa meg akart kóstolni még egyet, de én nem engedtem. Aztán minden ajándékot szépen az asztalra tettünk, és vártuk, mikor jön meg a mama. De először nem a mama jött, hanem csapkakutyus, és a hátsó lábára állva kezdett kunyerálni. Éppen erre jött meg a mama, és észrevette az ajándékokat. Nagyon örült, nevetett, összepuszult minket, és azt mondta, hogy egészen különleges, csodálatos gyerekek vagyunk. Pedig igazán nincs bennünk semmi különleges. Olyanok vagyunk, mint a többi gyerek. Inkább a mamánk. Ő a csodálatos.
0: Csukás Mese Rádió. A mesékben sokféle mesés lénnyel és tárggyal találkozhatunk. Vannak sárkányok, boszorkányok, jó tündérek, repülőlovak, beszélő köntösök, varázsköpönyegek és varázsitalok. Neked melyik a kedvenc mese karaktered? És melyik a kedvenc varázstárgyad? Amikor hallgatod a meséket, van, amikor saját magadat is látod, ahogyan egy üveghegyen állsz. Ha egyszer lesz hozzá kedved, meséld el az anyukádnak vagy az apukádnak a kedvenc történetedet. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nézd csak!
2: Na?
1: Mézes kalácsfűszert tettem a kakaómba, megkóstolod?
2: Aha. Nagyon finom.
1: Ugye? Olyan karácsony íze van.
2: Számból vetted ki a szót.
1: Fúj.
2: Nyugi, ezt akkor mondják, ha ugyanazt mondtad, amit én is szerettem volna.
1: Ja, így már mindjárt más.
3: A titokzatos elágzat. Volt a világon két lány. Az egyiknek az volt a neve, hogy Dorka, a másiknak pedig, hogy Míra. Elmentek egyszer egy felfedező útra. Észrevettek egy különös árnyékot. Gyorsan elő az elemlámpákkal, ám az árnyék elment. Villám gyorsan és szélsebesen vágtázott a lombok között a sűrűben. Ám Míra és Dorka nem adta fel. Gyorsan rohantak ők is utána, hogy meglehessék a titokzatos alakot, hogy valójában ki ő. Senki nem tudhatta és senki nem ismerhette, vagy mégis? Nem lehetett tudni, csak követték félelmüket legyőzve a félelmetes sötétségbe, rájuk borult az éjszaka. Hamarosan hangokat hallottak. Valahogy ilyesmi volt. Cidip-cidip, curup-curup, erre ment az árnyék. Ki volt az, senki nem tudhatja. Ez egy tücsök, az én barátom, kiáltotta Dorka. Mire-mire, ha-ha-ha, egy tücsök nem lehet senkinek a barátja. A titokzatos alakot mégis meg kell valahogy lelni, most így nincs idő vitatkozásra. Hangzott egy hang. A sűrűből sötétség indult, és végül elérték a napot. A napnál mindig világos van. Már a föld felénél is tovább jutottunk, de hisz eddig is nappal volt. Na jó, nem volt nappal, csak vicceltem. De Míra és Dorka mindent beleadtak, hogy meglehessék a titokzatos alakot. Végül egy varázspálcát pillantottak meg a földön, sziklákat szort maga után, és a titokzatos alak egyre különösebb lett. Végre megértettem. Hát ez nem más, mint egy tündér. Méghozzá egy különleges tündér. Senki nem ismerhette, és senki nem láthatta még soha. Ezt a titokzatos tündért meg kéne leckésztetni. Úgy, hogy a titokzatos tündér ne lepjen meg senkit. Vagy talán mégis? Azt egyelőre elmondhatom, hogy csuda jó ez a történet. Ám a titokzatos alak végrejárulása nem más, mint egy különleges tündér. A neve gondoskodó tündér. Gondoskodik mindenkiről, Míráról és Dorkáról. Ám most jól meglepte őket. Ez nem nevezném gondoskodásnak. Hát persze, mert ő a gondoskodó tündér gyermeke. Kedves, ám olykor tréfásni is tud. Olyan nagyon tréfás manu, hogy mindenki csak tréfásnak hívja. Képzeljétek, én nem láttam, de hallottam a történetét. Olyan csodaszuk.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Van köztetek olyan, aki nem szeret korán kelni? Akit nagyon idegesít a vekker hangja? Ha igen, akkor figyeljen. Bizony, én se szerettem régen órára kelni, de hát mit lehet tenni, hogyha kezdődik a suli? A következő mesében viszont pont egy olyan vekkerrel ismerkedhettek meg, aki a mese végére nagyon pórú jár. Mese az ébresztő óráról, amely az erdőben maradt. Német mese. Egy nagy erdő kellős közepén állt egy ébresztő óra. Kirándulók vesztették el. Senkinek sem mutatta ugyan már az időt, de azért becsületesen számolta a másodperceket, ahogy már ezt az órák szokták. Egyszer aztán jött két egérke, csodálkozva megállt, s így cincogott az órára. Jó napot, fényes kalap úraság! Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. Az egyik egérke óvatosan megkérdezte. Talán bizony gomba uraságod? Tik-tak, tik-tak, ketyegte erre is az óra. Vagy talán állat? Kérdezte a másik egérke, de az óra most is csak konokul ketyegett. Talán bizony egereket tetszik enni? Cincogtak tovább. Hanem az óra ekkor már elunta a kérdezősködést. Elkezdett hát berregni, zörögni. A két egérke rémülten rohant el, és elhíreztelte, hogy egy dühös kandúrnál is veszedelmesebb állat van az erdőben. Meghallotta ezt a két sólyom, s tüstént elhatározták, hogy megnézik a veszedelmes jövevényt. Hamarosan rátaláltak, s rögtön meg is szólították. Jó napot, fényes kalap úraság! Igaz-e, hogy uraságod egereket eszik uzsonnára? Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. A két sólyom összenézett, aztán tovább kérdezősködött. Aztán repülni tud-e uraságod? Hanem az óra újra elunta a kérdezősködést, mert a beszéd zavarta a másodpercek számolásában. Elkezdte hát megint csörgetni a kalapját. A két sólyom elhíreztelte erre az erdőben. Valami buta vastyúk kotkodácsol a bokrok alatt. Meghallotta ezt a két sündisznó, s

rögtön felkerekedtek, hogy megnézzék a furcsa jószágot. Talán bizony tudós kegyelmet? Makogták a sünök. Hanem az óra megint elunta a kérdezősködést, és elkezdett égtelenül csörömpölni. A két sün megilletődve hátrált vissza a fák közé, és ezt pusmogta. Egy tudós van az erdőben. Egy nagy fa tetejéről sokáig figyelte a történteket a vén bagoly. Végül aztán így szólt. Mennyi bolondság, mennyi fecsegés emiatt a rossz kereplő miatt. Fölröppent, és ezzel úgy megijesztette az órát, hogy éppen csak egyet tudott még nyögni, egy utolsót. Tik. És néma csend borult az erdőre. Az óra nem számolta többé a másodperceket.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Drága hallgatóim, itt a nyár, az izgalmas kalandozások időszaka. Mivel nagyon szeretlek benneteket, mondok nektek néhány jó tanácsot, amit érdemes megfogadnotok. Mivel a napocska sugarai nyáron sokkal erősebben tűznek, mint tavasszal, ezért kérlek, vigyázzatok a bőrötökre, és mindig kenjétek be magatokat napvédőkrémmel. Hogy miért kell ezt csinálni? Azért, hogy ne égjen meg a bőröd, mert az nagyon nem jó dolog. Tudjátok, az erős napsugarai nem tudják magukat szabályozni. Nem érzik, hogy jaj, túl erősen sütöm meg a gyerekek csodaszép bőrét, így aztán a saját bőrödre bizony neked is vigyázni kell. Hogy hogyan tudsz vigyázni rá? Kend be a bőrödet napvédőkrémmel. Igen, az orrodat is, napközben pedig mindig viselj kalapot a fejeden. Ne állj túl sokáig a tűzőnapon. Legyen nálad egy kulacs, vagy egy üveg, amiben víz van, és egész nap folyamatosan kortyolgass belőle. Ha mindezt betartod, minden rendben lesz. Jó nyaralást, egyfejű barátaim! Csukás Mese Rádió.
2: Kedves gyerekek, én Németh Lojzi vagyok. És zenész vagyok. Képzeljétek, mikor gyerek voltam, hegedülni tanítottak. Olyan keserves hegedőórákat húztam az elején, csak úgy nyikorgott a hegedő a kezem alatt, mire végre megtanultam rendesen hegedülni, sok-sok év telt el. Két gyermekem is van, egy fiú meg egy lány. Amikor kisebbek voltak, legalábbis a lány, mert a fiú még mindig kicsi, akkor fejből meséltem nekik. Én találtam ki a meséket. Egyik nagyon izgalmas volt, voltam én nagyon izgultak, voltam én meg olyan kedves volt, hogy el is sírták magukat. Javaslom nektek is, hogy meséljetek saját magatoktól, találjatok ki meséket, mert az nagyon izgalmas tud lenni. Most például nektek mesélek. Hallgassátok szeretettel. Mikula Péter, világszépítés. A betegség. Nagy bevásárláson voltunk, a kedvenc áruházunkban. Ilyenkor veszünk meg mindent, ami fontos a következő hétre, és amit nem felejtünk el. Kenyeret, tejet, húsokat, mosószert, szalvétát, mindent, ami kell. Nélkülözhetetlen vagyok ilyenkor, én pakolom be a bevásárlókocsiba, amit anya és apa kiválasztanak. Ahogy hazaértünk, nem volt kedvem csomagtartóból a kamrába pakolósat játszani. Gyorsan levettem a cipőm, papucsot húztam, és mentem a szobámba lefeküdni. Anya sietett utánam. Jól vagy, Zorka? Minden rendben? Kérdezte. Nem jössz inkább ebédelni? Szilvás gombóc lesz ebédre. Máskor tapsoltam volna örömömbe, de most egyáltalán nem volt kedvem tapsolni. Valamiért nem éreztem előre a számban a gombóc hízét, orromban az illatát, nem kérdeztem meg anyát, mennyit kell még várni, hogy elkészüljön. Nem vártam a pillanatot, mikor mehetek porcukrot szórni a frissen gőzölgő gombócra. Csak összegömbölyödve magamhoz öleltem a párnámat. Hallottam Berci hangját, ahogy hív. Gyere, tesó, kártyázzunk! Valami visszatartott. Nem vagyok éhes, és nincs kedvem játszani. Fáradt vagyok, elgyengült a testem, aludni szeretnék. Válaszoltam. Arra ébredtem, hogy fázom, anya állt mellettem kezében a lázmérővel. Gyere, tücsök, nézzük meg, mit mond a lázmérő. Beteg leszel-e? Hónom alá dugta, és betakart. Néhány perc múlva, fejcsól válva nézte meg, mi lett az eredmény. Sajnos, azt mondja ez a pálca, hogy beteg vagy. Próbálj meg aludni, kislányom. Mondta, eligazította a takarómat, homlokon csókolt, lehúzta a redőnyt, és kívülről becsukta az ajtót. Már sötét volt, mikor felébredtem. Anya és apa ott ültek az ágyam mellett. Fáztam. Remegtem, remegett mindenem. Nagyon rosszul éreztem magam, mindenem fáj, mondtam. Nem tehettem mást, keserves sírásba kezdtem. Fáj a fejem, a szemem, a hátam, folytattam, miközben tovább vacogtam. Vedd be ezt a gyógyszert, Zorka, mondta anya, ettől jobban leszel. Nem akarok beteg lenni, kiabáltam, de inkább nyöszörgésnek hallatszottak a kiabálásnak szánt mondatok. Vedd be, kérlek, ettől jobban leszel, kislányom, ismételte anya. Nem! Soha, válaszoltam zokogva. Apa húzódott közelebb hozzám, megfogta két kezem, és a tekintetemet kereste, amikor megtalálta, így szólt. Szépségem, figyelj rám. Tudom, hogy nagyon rossz most neked. Nagyon együtt érzünk veled. Megtámadta a testedet, a szervezetedet, a betegség. Vírusok vagy bacillusok. Ők a fekete sereg. De szerencsére, és itt biztatóan nézett a szemembe, a testedben van egy nagyon erős, hősies fehér sereg, amelyik le fogja győzni a betolakodókat. Ezt a fehér testedet védelmező sereget kell segítenünk azzal, hogy utánpótlást, muníciót küldünk nekik a győzelemhez, gyógyszer és sok folyadék formájában. Pihenned kell, minél többet, hogy minden energiádat felhasználhassák a fekete sereg megsemmisítésére. Érted, tündérkém? És olyan apásan megölelt. Tudom, nagyon rossz most neked. A felnőtteket is megviseli a betegség. De megígérem, ha beveszed a gyógyszert, iszol és pihensz eleget, minden nap jobban leszel. Egyszer csak azt veszük észre, hogy elmenekült belőled a betegség. Nyoma sem maradt. De ne feledd, minden gyógyuló betegnek kicsit hőssé kell válni a betegség elleni küzdelemben. Biztos, apa? Biztos? Kérdeztem vissza, alig hallhatóan. Igen, a szavamat adom, de neked is segítened kell a fehér sereget. Nagyon kell bíznod bennünk. Fog az menni, amilyen klassz lánynak ismerlek. Jó, megpróbálom. De mondjátok meg annak, aki kitalálta a betegséget, hogy nem volt jó ötlet. Igazad van, mondta anya, és hideg-vizes kendőket tett a homlokomra és a csuklomra. Éghideg volt. Brrr. Nem panaszkodtam, csak egy kicsit igyekeztem hősiesen harcolni a betegség ellen. Újabb és újabb borogatást cserélt rajtam anya. Ettől és a gyógyszerektől kicsit jobban lettem. Nem fáztam annyira, de nagyon gyengének éreztem magam. Nyílt az ajtó, és egy bácsi lépett be a szobába, egy táskával a kezébe. Anyához bújtam, és elfordítottam a fejem. Minek jön ide ez a valaki, mikor beteg vagyok? Senkit se akarok látni, gondoltam. Közelebb jött ez a nem várt vendég. Leült az ágyam szélére, majd így szólt. Szerbusz, Zorka! Én egy doktor bácsi vagyok, és azért jöttem hozzád, hogy megvizsgáljalak, segítsek neked meggyógyulni. Mindig elmondom, mit fogok csinálni. Semmi sem fog fájni, és semmit sem csinálok, amit nem szeretnél, mondta. Még jobban anyához bújtam, szemem sarkából figyeltem, mi mindent vesz elő a táskájából. Nekem tetszik, amit mond a doktor bácsi, mondta anya. Gyere közelebb, Zorka, próbáljuk ki, csak olyat csinál, amiben te is beleegyezel. Így van, helyeselt a vendégünk. Gyere, meghallgatom a szívedet és a tüdődet. Nem fog fájni. Engedtem magam, sóhajtottam, bent tartottam a levegőt. Meghallgatott a hallgatójával, amilyen nekem is van, csak az övé igazi. Jó van, Zorka, csak így tovább. Itt minden rendben van. Ha megengeded, megnyomkodom kicsit a hasad, az se fog fájni. Ha mégis, szólsz és rögtön abba hagyom. Így történt. Hagytam, hogy megnyomkodja a hasam. Nem fájt. Most belevilágítok a szádba, megnézem a torkod. Csak arra kérlek, olyan nagyra nyisd a szádat, mintha egy nagy gombócot szeretnél bekapni. Egy kis elemlámpával belevilágított a számba, majd arra kért, hagy tapogassa meg a nyakam. Ez se fájt. Ezután végignézte a bőrömet, a hasamon, a kezemen, a hátamon. Ez egy kicsit kellemetlen volt, mert fázott a bőröm. De eszembe jutott, amit apa mondott. Nekem is kicsit hőssé kell válni, hogy segítsem a fehér sereget a betegség legyőzésében. Még a fülembe is be akart nézni, de azt már nem engedtem. Na, jó van, Zorka. Vége a vizsgálatnak. Köszönöm, hogy segítettél nekem. Most látom, milyen szép kislány vagy. Örülök, hogy találkoztunk. Legközelebb majd akkor szeretnék látni, ha egészséges vagy. Rendben? Szia! Rosszabbnak gondoltam ezt a vizsgálatot. Nem is volt olyan kellemetlen. Ki lehetett bírni. Elment a doktor bácsi, én hamar elaludtam. Reggel kicsit jobban éreztem magam, de nagyon el voltam gyengülve, még mindig játszani sem volt erőm. Annyira köhögtem, hogy úgy megijedt a hangom, hogy elhagyott. Csak suttogva tudtam beszélni. Azt mondtam, anya, majd visszacsalogatjuk a hangot a sok mézes teával. Az egyetlen jó volt a betegségben, hogy nem kellett óviba menni, anya otthon maradt, leste minden kívánságom. Eltelt néhány nap, és ahogy apa ígérte, napról napra jobban lettem. Végül már annyira, hogy híre sem maradt a betegségnek. Szaladgáltam a lakásban, nevetgéltem, vitatkoztam Bercivel. Úgy látom, lányom, legyőzte a fehér sereg a betolakodó betegséget. Holnap már mehet szobodába. Megünnepeltük a gyógyulást, a hős fehér sereg győzelmét, anya a kedvenc palacsintámat készítette, apa egy tábla fabrikált a szobám ajtajára. Betegségnek behajtani tilos.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
0: Miért gondolsz, hol van az, ami végleg elveszett?

0: A nyúl és a kötélhúzás. Tudjátok a gyerekek, hogy miért az erdőben élnek az elefántok, a vízilovak pedig miért a vízparton? Igen, igen, régen történt. Talán már az állatok sem emlékeznek rá. Élt egyszer egy nyúl, aki nem fért a bőrébe, s állandóan azzal hencegett, hogy ő a legerősebb az állatok között. Senki sem vette komolyan, mindig csak legyintettek, ha szóba hozta. Egyszer aztán megkereste a nyúl az elefántot. Na, most már igazán el kell döntenünk, hogy melyikünk az erősebb. Egy kis kötélhúzás nem árthat meg. S addig nem nyugodott, míg az elefánt rá nem bólintott. Nem sokára jövök, és hozok magammal egy kötelet. Te az egyik végén fogod meg, én pedig a másikat a domblábánál, a folyónál. Mikor szólok, mindketten elkezdjük húzni a kötelet, és majd meglátjuk, melyikünk bírja tovább.
1: Rendben van, de aztán most hagyj. Hadd készüljek a megmérettetésre,
0: mondta az elefánt, azzal a nyúl ott is hagyta. Ám ahelyett, hogy kötélért ment volna, a ravasz nyúl a folyópart felé vette az irányt, hogy megkeresse a vízilovat. Mikor meglátta, neki is rákezdte.
2: Kedves barátom, éppen téged kereslek. Döntsük el végre egy kis kötélhúzással, ki az erősebb.
0: Addig győzködte a vízilovat, amíg az unottan csak ennyit mondott.
2: Ám, legyen. Rendben, megyek is a kötélért. Te majd itt húzod, én meg a dombtetőn, az erdő szélén,
0: mondta a nyúl. Ezután szerzett egy jó hosszú kötelet, s odadta az elefántnak, az meg az orványára tekerte. Ahogy megbeszéltük, én lent a folyópartjánál leszek, s ha elkiáltom magam, hogy hóruk, indulhat a verseny. Akkor fogta a nyúl a kötél másik végét, és lesétált vele a vízilóhoz. Te csak maradj itt, fogd meg a kötél végét, én majd az erdő szélén fogom húzni. Mikor azt hallod, hóruk, akkor kezdhetsz neki. Mindkét állat feszülten figyelt, várták a bűvös hórukkot, hogy elkezdődjék a kötélhúzás. Közben meg a nyúl a tenyerét dörzsölte, most aztán megmutatom nektek. És elkiáltotta magát. Hóruk! Abban a pillanatban mindkét állat, amilyen erősen csak tudta, elkezdte húzni a kötelet. Az elefánt az ormányával, a víziló a fogaival. Végül az elefánt erősebbnek bizonyult. Ormányával felhúzta a vízilovat egészen a dombtetőig. Volt nagy csodálkozás, mikor meglátták egymást.
2: Én a nyullal kellett volna, hogy versenyezzek,
0: mondta az elefánt.
2: Én is vele beszéltem meg,
0: vágta rá bosszusan a víziló.
2: Ez az álnok becsapott bennünket. Menjünk és keressük meg. Majd most megtanulja, hogy ne kezdjen a nagyobbakkal,
0: mondta az elefánt. Elindultak, hogy megkeressék a nyulat. Eközben a nyúl egy közeli bokorból kihallgatta a lóvá tett állatok beszélgetését. Most megijedt, hogy mit fognak művelni vele. Már éppen menekülőre fogta volna, mikor megpillantott egy levetett antilop bőrt az egyik fa alatt. Magára húzta, és elindult az úton, hogy majd szembe találkozik a két pórul járt állattal. Nem telt el egy fél óra, és míg az elefánt és a víziló úgy vágtattak, hogy még a közelgő hegyek is beleremegtek, az antilop bőrbe bújt nyúl ott vál szorgott előttük az úton.
2: Hát téged meg mi lát?
0: Kérdezték tőle kórusban.
2: Velem? Ne is kérdezzétek! A nyúl nagy varázslatok tudója. Éppen, hogy csak rám fújt, már össze is csuklottam. Ha jót akartok, kerüljétek el messzire.
0: Akkor az elefánt meg a víziló egymásra nézte, utcu neki, mindegyik szedte a lábát, ahogy csak bírta. Így verte át a nyúl az elefántot és a vízilovat, és azóta van, hogy az elefánt többé nem hagyta el az erdőt, a víziló pedig a folyópartot.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
1: Aranyos, te is.
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Ió, ió, itt a Csukás Mese Rádió. Gyereksereg, gyereksereg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz! A táblára immár két betű kerül. A gyermek szív eké egyre jobb kedvre derül. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűzfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány. Közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek! Próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét! A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, s amikor meguntták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle, versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűn családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Ó, de édesek! Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra. Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, 1, 2, 3, 7. Ez aztán a népes család, mondták vidáman. Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak. Hú, hú, hú, huhogtak. Kár, kár, kár, károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfa kosárba óvatosan betették a fiókát, és oda vitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
2: Ennyi kaland egy napra!
3: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

először tiszteleg, előre két kezed, szorítod ökölbe. Csicsuva, csicsuva, csicsuva, csicsuva, csicsuva, csicsuva, csicsuva. Először tiszteleg, előre két kezed, szorítod ökölbe, tüvelykujjad felfele. Csicsuva, csicsuva, csicsuva, csicsuva, csicsuva, csicsuva, csicsuva. Először tiszteleg, előre két kezed, szorítod ökölbe, tüvelykujjad felfele, könyököd behajlít. Csicsuva, csicsuva, csicsuva. Először tiszteleg, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjad felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít. Csicsuva, csicsuva, csicsuva. Gyerünk, ne lazsálj! Csicsuva, csicsuva, csicsuva. Először tiszteleg, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjad felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít. Csicsuva, csicsuva, csicsuva, csicsuva, csicsuva, csicsuva. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjad felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít, és pohóckodik. Csicsuva, csicsuva. Pohockodik tovább!

mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt tegnap a suliban?
2: Na mesélj, hallgatom.
1: Rajzórán felborult Domi festékes pohara, minden csupa kék lett, még Marci zoknia is.
2: Hát, ez nem hangzik túl jól. És mit csináltatok?
1: A tanítónéni megkérte Domit, hogy takarítsa fel a kék tócsát, de neki nem nagyon volt hozzá kedve, úgyhogy csak gyorsan felitatta egy zsebkendővel. A kék festék megfogta a padot.
2: Na, akkor tűzoltó munkát végzett.
1: De hát nem is volt tűz.
2: Persze, hogy nem volt. Ez azt jelenti, hogy valaki nagyon gyorsan próbál megoldani valamit. Emiatt viszont nem biztos, hogy alapos munkát végez.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Neve nincs apó. Francia népmese. Átdolgozta Bertóc Ilona. Aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. Élt hajdanában egy királyfi, bátorságáról híres derék Dalia. Korán árvaságra jutott, és emberséges ura lett birodalmának. Az ifjú király feleséget keresett magának, akivel megoszthatná az uralkodás gondjait, de nem akadt, akit szívből megszeretett volna. Egyszer aztán jártában keltében egy öreg-öreg festőnél megpillantotta egy szép lány képét, és azt gondolta magában, egy életem, egy halálom, ez a lány lesz a feleségem. Megkérdezte a festőt, ki légyen az, akit a kép ábrázol. Jaj, uram, királyom, válaszolt a festő, ezt a király kisasszonyt messze-messze egy kastélyban őrzi a gonosz tündér. Ott ül a kapuban, és emberfia nem lépheti át a küszöböt. Már sok bátor ifjú akarta kiszabadítani, de mind bajba jutott. A királyt azonban nem lehetett eltéríteni a szándékától. Befogatott hintajába és hűséges inasával ének éjszakáján nekivágott a nagyvilágnak. Rengeteg erdőn vezetett az útjuk, a király elszúnyókált, de a szolga éberen vigyázta uraálmát. És egyszer csak a közelből hangokat hallott. Leállította a lovakat és figyelt. Hallja ám, hogy az erdőben neve nincs apót szólongatják, kérlelik, meséljen valamit. Aztán neve nincs apó beszélt, elmondta, hogy a fiatal király éppen úton van a király kisasszonyhoz. Elsorolta azt is, milyen nehéz próbákat kell kiállnia, hogy kiszabadíthassa. Elmesélte, hogy a kocsija hamarosan egy folyóhoz ér majd, amelyen nincs híd, s csak úgy tud rajta átkelni, ha a tengelyt megdörzsölik tölgyfáról való mohával. Ha elérkezik a kastélyhoz, álomport kell adnia a tündérnek. Ha az elalszik, a király elszöktetheti a király kisasszonyt, de amikor a tündér felébred, üldözésükre indul. De hát hogyan is állhatná ki a próbákat a király, mondta nevetve neve nincs apó, hiszen nem tudhatja, hogy mit kell tennie. A hűséges inas jól eszébe véste, amit hallott, aztán felébresztette a gazdáját, és mentek tovább. Kisvártatva sebes sodrású folyóhoz értek, amelyen nem volt híd. Az inas csak fogott egy marék tölgyfamohát, megdörgölte vele a tengelyt, s egyszeriben híd ívelt át a vizen. Kényelmesen átmentek rajta, és hamarosan a kastélyhoz érkeztek. Minden úgy volt, ahogy neve nincs apó megmondta. A tündérnek drága kövekkel ékes aranycsupracskában finom illatszert adtak ajándékul, ebben volt az álompor. A tündér beleszagolt, és elnyomta az álom. A vadállatok, látván, hogy úrnőjük alszik, békén tovább engedték az utasokat. A kastély fényes termében várta a király kisasszonya szabadítóját. A király kézen fogta, hintajába ültette, hűséges inasa meg a lovak közé csapott, s vágtattak, mint a szélvész. Közben fölébredt a tündér, üldözésükre küldte a vadállatokat. Haj, megizzadt az ifjú király, mire mindegyikkel megvívott, de végül szabad volt az út, s nagy diadallal vitte haza szépséges mátkáját. Volt aztán hetet hét országra szóló lakodalom, és mit gondoltok, ki ült a főhelyen? A hűséges inas, aki kihallgatta neve nincs apót, és segített a királynak kiszabadítani mátkáját a gonosz tündér karmaiból.

0: Kópré József, tanítómhoz, aki előadja nektek Korcsog Laura. Milyen régen is volt, hogy futnak az évek. Régi iskolámnak emlékét keresve ma is visszatérek. Vallatom a padot, ahol egykor ültem. Hol vannak a társak, hol van jó tanítóm, kiért lelkesültem. Hallom a hangját is, mintha hozzám szólna. Anyám mellett anyám, a te kezed fogni, de nagy öröm volna. Elszaladt esztendők, kopott, halvány emlék. De a hála örök, s úgy dobog a szívem, mintha gyermek lennék. Gyermek, kisiskolás, mint valaha régen. Padok között járok, ahogy te is jártál krétával a kézben. Minden szem rám figyel, önmagam is látom, s együtt énekeljük, ahogy akkor régen. Virágom, virágom! Kisiskolás korom, nyitott könyv előttem. Hogyan köszönjem meg az első betűket? Íme, versbe szőttem.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor két hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukás Mese Rádió.
2: Kormos István, a kevés kis kakas, aki elmeséli nektek Berek Kati.
3: Hol volt, hol nem volt, volt egy kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, piros lábú, piros csőrű, begyeskedő kis kakas. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Ez a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, talált egyszer az uton, nem az úton, a kuton, talált egy szemgyöngyöcskét, csillogó, villogó, kényes, fényes gyöngyöcskét. Ejhaj, csibekas, megörült a kis kakas. Hát, a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, kitátotta csőröcskét, ham, bekapta gyöngyöcskét, ham, ham, bekapta csőriben a gyöngyöcskével, kényeskével, fényeskével. Ide szállt, oda szállt, az udvaron szaladgált, a kis kevés kakaska. Ejhaj, csibekas, szaladgált a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, fölugrott a sövényre, a tyúk udvar fölébe. Onnét leszállt a földre, csőriben a gyöngyöcske csillogott, villogott, mint napocska ragyogott. Ejhaj, csibekas, röbdösött a kis kakas. Meglátta egy tyukocska, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinkét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Meglátta egy kis kacsa, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinkét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, nem adta a gyöngyöcskét játszódni egy kicsinkét, szaladt, szaladt messzire, gyöngyöcskével csőribe, meg se állt a Tiszáig, Tisza szélső partjáig. Csőriben a gyöngyöcske nézte magát a vízbe. Ejhaj, csibekas, mit látott a kis kakas? Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, a víz fölé hajolva, mit látott a habokba? Egy kevés kis kakast, tarkatollas, tarajast, kényes, fényes gyöngyöcske ragyogott a csőribe. Egy garas, két garas, elámult a kis kakas, piros csőrrel tátogatott, gyöngyöcskéhez odakapott. Ejhaj, helyehaj, gyorsan utolér a baj. Mikor csőrét kitátotta, gyöngyét vízbe pottyantotta. Volt, nincs, hova lett? A gyöngyöcske oda lett. Kukurikú, csibekas, megjárta a kis kakas.
2: A kevés kis kakas című mesét hallottátok.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A zebra.
2: Csíkos a lába. Csíkos a háta. Futkos a réten.
1: A zebra.
2: Zeng a patája. Csíkos a lába.
3: Csíkos a háta.
2: Futkos a réten.
3: Futkos a réten.
2: Zeng a patája.

0: Mire gondja, csíkos a lába.
1: Csíkos a lába.
0: Csíkos a háta.
1: Csíkos a háta.
0: Futkos a réten.
1: Futkos a réten.
0: Zeng a patája.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Petőfi Sándor. Reszket a bokor, mert. Aki előadja nektek, Latinovics Zoltán.
2: Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál, kicsiny kis leányka. Te a nagyvilágnak legnagyobb gyémántja. Teli van a Duna, tám még ki is szalad, szívemben is alig fér meg az indulat. Szeretsz, rózsaszálam? Én ugyan szeretlek. Apád, anyád nálam jobban nem szerethet. Mikor együtt voltunk, tudom, hogy szerettél, akkor meleg nyár volt. Most tél van, hideg tél. Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De ha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg.

0: élet. Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Óriási szerencsétek van, mert most kótyavetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. Városi egér, mezei egér. Meglátogatta régen nem látott rokonát a városi egér. A mezei egér szívélyesen fogadta a vendéget. Tüstént körbe is vezette a birodalmán. Kimentek a búzaföldre, csipegettek egy kicsit a földön maradt gabonából, bebújtak a szalmakazalba. A látogatást a patakparton fejezték be, ahol friss patakvízzel oltották a szomjukat. Másnap reggel hazament a városi egér, ő is meghívta vendégségbe a mezei egeret. Pár nap múlva a mezei egér beállított a városi egérhez. Elámult a városi lét sok-sok csodájától. Legjobban a kamra tetszett neki. Sok olyan incsiklandó finomságot látott ott, amivel még sohasem találkozott. Hurkát, kolbászt, tepertőt, csokoládét. A városi egér biztatta, hogy kóstolja csak meg sorra ezeket. Alig kaptak be néhány falatot, amikor zörgött a kulcs a kamra ajtó zárjában. Gyorsan bújjunk el, mert agyonüt a gazda bennünket, ha itt talál, mondta a városi egér a mezei egérnek, és már húzta is vissza az egérjukba. A macska jól belakott az abátszalonnából, nyalogatott hozzá némi tejfölt, majd dorombolva eltávozott. Az egerek ekkor ismét előmerészkedtek. A városi egér biztatta a mezei egeret, hogy kóstolja meg az oldalszalonnát is, mert az a legjobb falat. A mezei egér azonban megköszönte a szíves vendéglátást, szedte a batyuját és indulni készült. De hát miért ilyen gyorsan, kedves rokon? Marasztalta a városi kisegér. Annyi finomság van még itt. A mezei egeret azonban nem tudta marasztalni. Köszönöm, de inkább hazamegyek. Otthon ugyanis nincs ennyi finomság, de a szerény kis ebédemet legalább félelem nélkül nyugodtan elkölthetem. Itt a vége, fuss el véle!
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

hogy mondd egy fő okos, szerintem az bolond, ki téged mindezért Paprika Jancsinak mond. Ki az, aki felismerte? Na majd súgok, figyelj!

0: gjetter noe slett. Hva gjør de konkrige? Egg, kette, herom, ned, ut, hatt, he, njort, kirent.
1: Csukásmese Rádió. Tudtad, hogy a Csukásmese Rádióban délutánonként egy igazi varázslóval is találkozhatsz? Hű, te már tudod a nevét is? Bizony, ő Hangszín Maxim, aki egy igazi hangvarázsló. Maxim nagyon sokat tud a természetről, és ha jó napja van, mesél is nekünk róla. Hangszín Maxim cilindert visel a fején, melyen van egy smaragdkő, amit el is tud fordítani. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Tanítónéni meséi. Csengettyű forrás. Narancsos, forró csoki illata lengte be a szobát, miközben friss, puha mézes kalácsot majszolt piciny szobájában. Nem is kezdődhetne szebben egy zord téli reggel, gondolta Szuszu, a téli szünet első napján vidáman ébredve. Kinézett az ablakon, csillogó szemekkel bámulta a szemközt ágaskodó, hófötte hegycsúcsot. Milyen hatalmas, és milyen erős, mégis kedves, milyen varázslatos. Én is ilyen akarok lenni, ha megnövök, kiáltotta. Ma melyik mesehős leszel, kincsem, ninja vagy szuperkutyi? Lippent bemosolyogva anya, és egy hatalmas puszit nyomott a kisfiú arcára. Én nem mesehős leszek, anya, hanem egy hegy. Ha nagy leszek, hegy leszek, ez már biztos. Hűha, ez izgalmasan hangzik. Mesélj nekem, miért szeretnél hegy lenni? Nézett rá anya kíváncsi tekintettel. Olyan szép az a hegycsúcs ott. Szuper erős lehet. Elbírja a hatalmas erdőt. Otthont ad a sok-sok nehéz fának, virágoknak és pataknak, ami soha ki nem fogy. Egy ilyen óriási dologhoz nagyon erősnek kell ám lenni. Tudod, milyen sok munkája van abban a természetnek, hogy mindez megvalósuljon? És persze hatalmas szíve van a hegynek, hiszen beengedi a sok kis lakóit, az édes erdei állatokat. Annyira kedves! Vigyázz rájuk, dédelgeti, neveli. Sok mindenre megtanítja még az embereket is. Látszik, hogy nagyon szeret élni. Mit gondolsz, mire tanít a természet? Mosolygott anya. Álmomban beszélgettem vele. Mindent elmondott. Nagyon szeretném hallani, meséld el, kérlek, kérte anya. Hát jó. Éppen sétáltunk apával a csengettyű forrásnál. Tudod, annál, amelyiknek a csobogása szép dallamot játszik, amikor boldog. Viszont csak az hallja, aki iszik a vízből egy kortyot, mert ez egy varázsvízesés. Én is inni akartam, mert imádom, amikor jó kedve van a víznek, az engem is boldoggá tesz. Olyankor azt is látom, ahogy a fák ágai és levelei lágy táncot járnak a színes dallamokra, és huncutul kacagnak közben, mert egy picit csiklandozzák őket az odaröppenő méhecskék és pillangók. Együtt táncolnak. Aztán jönnek a madárkák is, becsatlakoznak az énekükkel. És képzeld, egyszer megfigyeltem, hogy bent a bokrok ágai között még egy nyuszi és egy őzike is táncra perdültek. Nagyon vicces volt. Meséli a kisfiú kuncogó. Szóval, amikor a számhoz emeltem a fincsi vizet, különös dolog történt. Kiugrott a vízből egy halacska, és azt kérte, hogy segíts! Aztán tovább úszott. Én pislogtam egyet, azt hittem csak a szemem és a fülem káprázik, mert este sokáig tableteztem. De éreztem, hogy valami furcsa permet, mintha szitálna az eső. Ittam a vízből, és képzeld, semmi sem történt. Újra és újra kortyoltam, gondoltam, hogy esetleg többet kell most, mert fáradt vagyok egy kicsit. De hiába. Nem szólt a zene. Nem táncoltak a fák. Nagyon szomorú lettem, hogy elromlott a vízesés. Szóltam apának, hogy javítsuk meg gyorsan. De apa nevetett. Azt mondta, nincs nála szerszám sajnos, majd legközelebb hozunk magunkkal. Féltem, hogy már soha nem fogom hallani a szépséges, vidám zenét, és nem látom a tavaszi virágbált sem, amit a fák rendeznek a jó idő, virágzás örömére. Leültem egy kőre. Ahogy üldögéltem, eszembe jutott a halacska. Mi van, ha nem csak képzelődtem, és a hal tényleg megszólított? Mi van, ha a kis permet, amit éreztem, a csengettyű vízesés sírása volt? Mert beteg vagy szomorú valamiért? Olyan szívesen meggyógyítanám, de én csak egy kisgyerek vagyok, apa! Felkiáltottam. Ő átölelt és próbált megnyugtatni, de én éreztem, hogy itt valami nagy baj lehet. Oda mentem a sziklához, ahonnan a vízesés ered. Átöleltem, és mondtam neki, amit apa mondott nekem, hogy nagyon szeretem. Kértem, hogy gyógyuljon meg, zenéljen újra. Aztán egyszer csak ott termett mellettem egy szarvas. Anya, ez a szarvas hatalmas volt, és csodaszép. Képzeld el, hogy hozzám bújt, és lehajtotta a fejét. Majd egy szempillantás alatt megnyílt a szikla, mintha egy kis ajtó lett volna rajta. A szarvas így szólt. Kérlek, gyere velem, szükségünk van rád. Szia, én Szuszu vagyok. Köszöntem neki illedelmesen, ahogy tanítottátok. Picit furcsa volt, de bíztam benne. Hová megyünk, és tényleg értem, amit mondasz? Ez hogy lehet? Kérdeztem. A nevem Dámor. Mindent elmondunk, majd ne félj, de most vár minket a királynő. Felültem a hátára, és híp-hop beugrott a sziklán nyílt hasadékba, aztán az ajtó bezárult mögöttünk. Valami varázslat történhetett. Egy mesebeli álomszép birodalomba toppantunk, ahol a fák sétáltak, az állatok beszélgettek, egy szuper játszótéren játszottak a kicsinyeik, és én pedig mindent értettem. Gyönyörű színes volt a természet, sugárzott minden. A szarvas ékesen vonult előre velem a hátán, az összes élőlény meghajlott előtte. Végigmentünk egy hófehér virágszirmokkal szórt ösvényen, és megálltunk egy kicsike almafa előtt. Leszálltam a hátáról, intett, hogy menjünk be a fa ajtaján. Ahogy beértünk, megint csak nem hittem a szememnek. Az a kívülről aprócskának tűnő facsemete, belül egy hatalmas palota volt. Viszont semminek nem volt színe. Fakó szürkeség borított mindent. Szomorú volt minden állat és növény. Bemutatom a csengettyű királynőt. Mutatott Dámor a vízkirálynőre. Csillogó, búzavirág szemű volt. Bájos, de gyengélkedőnek tűnt. Egyedül neki volt még egy kis halványkék színe. Láttam rajta, hogy beteg, fátyolos volt a tekintete. Üdvözöllek, kedves ifjú! Köszöntött engem. Örülök, hogy megismertelek. Mindig csodáltam a kedvességed és a tiszta szíved, amikor nálam jártál. Öröm volt neked zenélni. A fák neked táncoltak, az állatok sosem féltek, vigyáztak rád a bokrok mögül. De a mi időnk sajnos úgy tűnik lassan lejár. Ne mondd ezt! Vágtam közbe. Nem mehetsz el! A víz sosem fogy el, a növények évről évre megújulnak, az erdei állatok kicsinyeket nevelnek. Ez az élet rendje. Szükségünk van rátok. Ez így van, kicsi, válaszolt a királynő. Amíg ezek a furcsa lények, hogy is hívják őket? Az emberek. Amíg az emberek vigyáznak a természetre, óvnak minket, addig mi ezt megháláljuk azzal, hogy oxigént, éltető vizet és boldogságot adunk nekik. Szeretünk élni. Az embereket viszont megfertőzte a szemetitis. Már nem vagyunk olyan erősek. Nem tudunk tündökölni, zenélni, táncolni, virágozni, vagy utódokat világra hozni. Nincs erőnk. Sokáig harcoltunk az emberrel szemben, de erősebbnek bizonyul. S ha nem látja be, hogy meg kell állítani ezt a folyamatot, akkor egy idő után mind örökre elmegyünk. Segíteni akarok nektek, nem mehettek el! Szeretlek benneteket! Én ígérem, vigyázok rátok! Ezeket kiáltottam kétségbeesve. Ezért választottunk téged. Ezt felelte a királynő. A hanyatlásunk hírét még nem mondtam el odakint, a palotán kívül élő lényeknek. Az utolsó tartalékainkat is felhasználva, igyekszem mindent megtenni az ő egészségükért. De őket is elérheti hamarosan a fertőzés. El kell vinned a betegségünk hírét az embereknek azért, hogy meggyógyulhassunk és élhessünk boldogan együtt, egymásért. Kérlek, meséld el mindenkinek, hogy vigyázniuk kell ránk. Fontos, hogy az emberek ne szemeteljenek. Ne dobjanak szennyező dolgokat a vizekbe, mert kihal az élő világ. Ne vágjanak ki feleslegesen fákat, s ha vágnak is, ültessenek sok-sok újat. Kevesebbet járjanak motoros járművel, ezzel a levegőt tartják tisztán. Bízunk benned, és tudjuk, hogy sikerülni fog. A varázslat benned van. De meg kell értened, hogy a mi létezésünkhöz nem elegendő, ha csupán te egyedül vigyázol ránk. Az emberiségnek össze kell fognia. Együttes erővel sokat tehettek azért, hogy a természet még sok száz évig veletek együtt élhessen. Megígérem, hogy mindent megteszek a természetvédelemért és az állatokért. Az anyukám és az apukám segítenek majd nekem. Meggyógyultok, bízzatok bennem. Ez volt az utolsó szavam a csengettyű királynőhöz. Aztán megölelt, és hirtelen felébredtem, itt az ágyamban. Gyönyörű álmod volt, kicsim. Sóhajtott fel anya. A csoda te magad vagy. Nem a szuperhősök az igazi hősök, hanem mi magunk. A csoda itt él benned, bennem, bennünk. Elő kell csalogatnunk, ha igazán akarjuk, bármire képesek vagyunk. Mentsük meg együtt a természetet, vigyázzunk az állatokra és növényekre. Ültessünk ma egy fát! Javasolta Susu. Ők is élnek, még ha nem is értjük, mit mondanak. Biztos boldog lesz itt nálunk, a mi kis fánk, kincsünk. Minden nap gondoskodhatunk róla, elmondhatjuk neki, mennyire szeretjük. S ha majd megnő, a sok emléket, amit elraktároz, ott fogja őrizni a szívében. Anya, várj! Van egy szuper ötletem, inkább nem is egy hegy leszek. Ha megnövök, a természet szuper erős, szuperisztikus, szuper védelmezője leszek. Szuszú!

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így hangzik. Ez a kerek valami gurul, de sosem esik el. Ott találod, ahol a játék és a szórakozás összetalálkozik. Lehet nagy, vagy kicsi, színes és mintás. Néha a levegőbe is felpattan. Van, amikor rúgják, van, amikor patogtatják, kapuba dobják. Készülhet gumiból és bőrből is egyaránt. Mi lehet ez? Igen, ez a labda! Ti ismertek labdajátékokat, labdasportokat? Nekem az egyik kedvencem a kézilabda. De a röplabdát is szeretem. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, jól tippeltetek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, a Kerek életfája című könyvből, amely a Jeles napok mesekalendáriuma fogok mesélni, Bajzát Mária válogatásából. A mese címe Bolondnál is bolondabb. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Volt egyszer valahol, ahol a zabot bugylibicskával hegyezik, egy falu. A falu szélen egy kis házikó, a kis házikóban meg egy legény és három leány testvére. Egyik nap a legény kiment a mezőre szénát gyűjteni. Mivel egymaga nem győzte, kiment vele a két kisebbik lány is. A legnagyobb lány otthon maradt főzni. Már kora délelőtt nekiállt, hogy idejében elkészüljön az ebéddel, de vizes volt a fa, és csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy a lány elégette a hagymát. A kis borjú épp a konyha előtti gyérfűben legelészett, amikor elbődült az égett hagyma szagára. No, a lány megijedt, de rettenetesen. Azt gondolta magába, a kis borjú most fogja magát, elindul a faluba, és elhírezteli mindenkinek, hogy ő elégette a hagymát. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor őt el nem veszi senki fia, befellegzett a férjhez menésnek. Ott hagyott hát csapot papot, a tűzre nem ügyelt tovább, az ebédre se gondolt, csak megfogta a borjút, és tartotta erősen, hogy el ne menjen. Elharangozták a delet, a mezőn a szénagyűjtők megéheztek, és várták az ebédet. De hiába várták, az ugyan nem jött. A legény hazaküldte a középső lányt. Öregy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinál a nénéd? A lány haza is ment, és látja ám, hogy a nénje a kisborjút fogja, és el nem mozdul mellőle. Jaj, hát mi lelt, édes néném, miért fogod a kisborjút? Na is kérdezd, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy téged sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek. Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyen hozzon ránk. Ez alatt a mezőn nem győzték tovább várni az ebédet. A legény hazaküldte a legkisebb leányt is. Erre egy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinálnak a nénéid? A lány hazament, látja ám, hogy a nénjei a kisborjút fogják, s el nem mozdulnak mellőle.
3: Jaj, hát mi lelt titeket, édes nénéim, miért fogjátok azt a kisborjút?
4: Ne is kérdezz, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírét vinni indul a szégyenemet a faluban. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy titeket sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
3: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyent hozzon ránk.
2: A legkisebbik leány is beállt a sorba, most már hárman fogták a borjút. A bátyjuk várta őket, várta, azután otthagyta a félig rakott szekeret, és elindult haza, hogy végére járjon, mit csinál a három lány.
4: Jaj, hát mi lehet titeket? Miért fogjátok a kis borjút?
3: Ne is kérdezd, édes bátyám. Vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hogy hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy a húgaimat sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
2: A legénynek még a lélegzete is elakadt, és majdnem szélütést kapott, ahogy ezt meghallotta. Hátat fordított a lányoknak, és elindult világot próbálni, a húgaihoz hasonló bolondokat keresni. Mit gondoltok? Talált?

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gáti István. Apu nyakában. Apu nyakából látszik a kerület. Nem kell a távcső, se csoda szemüveg. Ezer egy kalandot ígér a távol. Törpe az újságos apu nyakából. Apu nyakán egy kalózos tetkó van.

0: másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Marci vagyok, televíziós műsorvezető, most én mesélek nektek. Amikor kisgyerek voltam, akkor nagyon szerettem, hogyha a szüleim mesélnek nekem, persze ma már én olvasok másoknak mesét, például a keresztfiamnak, de régen édesapámnak volt egy kedves szokása, méghozzá az, hogy magától találta ki a verseket, a meséket, és volt egy olyan karakter, egy figura, akit úgy hívtak, hogy Palika Róka fia, és róla mesélt olyan történeteket, amiket mindig éppen az adott pillanatban talált ki. Hát én most egy leírt mesét olvasok most el nektek, fogadjátok sok szeretettel! Lázár Ervin, Szurkos kezű király fiak. Volt egyszer két király, szomszédok voltak, a házukat egy léckerítés választotta el egymástól. Egy tavaszi napon egyik király jókor reggel kiment a kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban lépett ki a szomszédházból másik király. Jó reggelt, mondta barátságosan egyik király. Adj Isten, válaszolta ugyanolyan barátságosan a másik király. Ilyen barátságosak voltak mindig, sohasem veszekedtek, pedig már elég régóta laktak egymás mellett. Olyannyira nem veszekedtek soha, hogy a negyedik házban lakó király még azt is kétségbe vonta, hogy igazán királyok. Odaballagtak a kerítéshez, kezet szorítottak, s megkérdezték egymást, mi óra készül szomszéd? Mindenik azt mondta, sárgarépát akarok kapálni. Erre el is nevették magukat, mert ez már évek óta így ment, mintha éjszaka kitalálták volna egymás gondolatát. Minden nap ugyanarra készülődött mindkettőjük, s majd minden nap ugyanazt is csinálták. No de hiszen ez nem csoda. Akkor kapálták a sárgarépát, amikor megjött az ideje. A búzájuk is egyszerre érett meg, persze, hogy egyszerre aratták. Fát vágni is együtt jártak az erdőre, mert fát vágni télen szokás, mikor vágtak volna máskor. Annak idején lányuk is egyszerre született, s éppen ebben az időben került eladósorba mind a kettő. Erről beszélgettek sárgarépa kapálás közben. Nyugodtan beszélgethettek, a sárgarépa ágyása mind a kettőnek közel volt a kerítéséhez, nem is kellett abba hagyni a kapálást. Felséged mikor adja férjhez a lányát? Kérdezte egyik. A királyok ugyanis leggyakrabban felségnek szólítják egymást. Ez ugyan nem jelent semmit, mert van olyan király, aki azt mondja a másik királynak, hogy felség, és közben azt gondolja magában Pernahajder. De ez a két király, amikor azt mondta felség, magában is azt gondolta, hogy felség. Hát én hamarosan, mondta másik. Már van is három kérője a lányomnak. Az enyémnek is három van, mondta egyik, és megbeszélték, melyik kérő kicsoda micsoda. Persze mind a hat legény királyfi volt. És felséged tudja-e már, melyik közülük a legkülönbb? Én bizt még nem. És felséged? Én sem. S hogyan választja ki a legkülönbet? Még nem tudom, de azt hiszem, próbára kellene tenni őket. Ebben aztán meg is egyeztek, csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba felelne meg a legjobban. Elhatározták hát, hogy délután ünneplőt töltenek, és meglátogatják a közel lakó öregebb királyokat, akik már férjhez adták a lányukat, s megkérdik őket, milyen próbatételt alkalmaztak. Izombizom király azt mondta, össze kell ereszteni mindegyiket a hétfejű sárkánnyal, s amelyik legyőzi, azért legyen a lányotok. És ha mind a három legyőzi? Kérdezték a királyok. Akkor a 12 fejűvel, ha azt is, akkor a 24 fejűvel, és így tovább, mondta Izombizom. A két király hümmögött, de azért megköszönte a tanácsot, és egy házzal odébb állott. Csak kincs király azt mondta nekik, amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok. Eszerece király egy feladványt mondott el. Adjatok nekik 9 egyforma golyót. A 9 közül egy legyen kicsit súlyosabb, mint a többi, de ezt szemmel ne lehessen látni. Amelyik egy kétkarú mérleggel két mérésből ki tudja választani azt az egy nehezebb golyót, annak adjátok. Nyalkabalga király csodálkozott, hogy ilyesmit kérdeznek. Nem kell oda semmi próbatétel, annak adják, amelyik a legszebb. Amikor a két király hazafelé ballagott, igencsak vakarta a fejét. Hát ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk? Bizony nem. Mert lehet valaki erős, gazdag, meg szép, de mit ér vele, ha például lusta? Vagy netalántán gonosz? Bizony, bólogatott egyik. Így váltak el, otthon mind a kettő elővett 9 golyót, egyforma súlyúakat, csak egy volt valamivel nehezebb, meg egy kétkarú mérleget, és próbálták megoldani Eszerece király feladványát. Még éjfélkor is méricskéltek, de sehogy sem sikerült megoldani. Erre aztán dühösen odavágtak golyót, mérleget, s az

0: Azt gondolták, már miért kellene egy olyan okos vő, aki azt is tudja, amit ők nem. És aztán már csak egy hónap múlva találkoztak. Holnap lesz az esküvő, újságolta egyik király. Nálunk is, mondta másik király. Még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz. Megszokták már. Azon se csodálkoznék, mondta másik király, ha véletlenül ugyanolyan próbatételt találtunk volna ki. Pedig én elég furcsát eszeltem ki, mondta egyik király. Beszúrkoztattam mind a háromnak a kezét. Másik király szeme felcsillant. Én is, mondta. És azt mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjenek vissza, de addig nem szabad kezet mosniuk. Akár csak én. No és mi volt, amikor visszajöttek? Hát, mondta egyik király, beállított az első, és szégyellősen zsebre dugta a kezét. Mondom neki, na mutasd csak a kezedet? Ne haragudjon, felséged, mondja, és elém nyújtja a kezét. Bizony arról egy cseppig lekopott a szurok. Hát te mit csináltál? Kérdeztem. Tudja, felséged, eltörött a kocsim kereke, mondta. Na és? Hát meg kellett javítanom, ha nem akartam egy hónapig ott ülni az árokparton, s mire megjavítottam, megéheztek a lovaim, el kellett menni szénát kaszálni, mire hazaértem, ott is várt a tömérdek munka, dolgoznom kellett, lekopott hát a szurok. Szakasztott így volt az én lányom első kérője is, mondta másik király, csak nem a szekere törött el, hanem a háza teteje szakadt be. A másik kérő meg, folytatta egyik király, sokáig nem akarta előhúzni a zsebéből egyik kezét sem. Azt gondoltam, nyilván ő is dolgozott, az ő kezéről is lekopott a szurok. Aztán nagy unszolásra előhúzta a bal kezét, nem kopott le arról biz egy csepp sem. Mondom neki, a jobb kezét is mutassa. Nem nagyon akarta, de addig erőltettem, míg végre előhúzta. Arról meg lekopott a szurok. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magamtól is rájöttem. Nyilván nem tudta kiszámítani, mi tetszik majd nekem. Gondolta, ha szükséges, a szurkos kezét mutatja, vagy ha másképpen alakul, akkor azt, amelyikről lekopott. Érdekes, mondta másik király. Az én lányom második kérője is be akart csapni, csak nem egészen így. Zsebre se tette a kezét, úgy jött, és feketébb volt rajta a szurok, mint eredetileg. Te, mondtam neki, ez nem az a szurok, amit egy hónappal ezelőtt rákentünk, de ő csak erősködött, hogy bizony az. Végül aztán mégis kiderült, a régi szurkot, ahogy hazaért, lemosta a kezéről, és csak mielőtt újra hozzánk indult, akkor kente be. Na és a harmadik? A harmadik egy rongyból bugyolálta elő a kezét, ugyanúgy volt rajta a szurok, ahogy rákentük. Azt mondta, azért csavart a rongyba, hogy óvja a szurkot, minél kevesebb kopjon le róla. Szakasztott így a miénk is, kiáltott fel másik király. Azt mondta, inkább dűljön össze minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat, ezért óvta a szurkot. Hát ez érdekes, ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél is, meg nálam is. No és felséged melyiket választotta? Kérdezte nagy érdeklődéssel másik király. Hát ez nem is lehet vitás, mosolyodott el egyik. A legkülönbet, azt, amelyiknek a munka a legfontosabb, s nem számít neki, hogy kopik a szurok, vagy nem kopik. Másik királynak erre leesett az álla. Hát érdekes, mert én azt tartottam a legkülönbnek, amelyik a lányom miatt mindent félbeszerbe hagyott inkább, mintsem, hogy lekopjon a kezéről a szurok. A két király azóta is azon vitatkozik, melyiküknek volt igaza.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Molnár mester malmában, meg sem ukkan magában. Szomorkodik, nem mulat.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, és nyáron az emberek a legszívesebben a hűs vizek mellett nyaralnak. Magyarországon sok-sok édesvízi tó, tavacska és édesvízű folyó van. Ez azt jelenti, hogy ha belemész a tóba, akkor a vizét nem érzed sósnak. A tengerek viszont nem édesvízűek, hanem sósvízűek. De vajon mindenki tudja, hogy mi is pontosan a különbség a tengervize és az édesvízi tavak vizei között? Egy picit mesélek róla. A legnagyobb különbség talán abban van, hogy földünk felszínén leginkább sósvíz található, hiszen a hatalmas óceánok és tengerek sósak. Az emberek, az állatok és a növények azonban édesvizet isznak. Fontos tudnotok, hogy mivel sokkal kevesebb édesvíz van a Földön, mint sósvíz, ezért kell nekünk, embereknek sokkal jobban vigyázni az édesvíz készletünkre. Hogy hogyan tudunk rá vigyázni? Például úgy, hogy nem pazaroljuk a vizet, hanem takarékoskodunk vele. Nem kell folyatnunk sokáig a csapott kézmosás vagy fogmosás közben. Magyarország egy édesvizekben nagyon gazdag ország, így nekünk példát kell mutatnunk, hogy ezt a felmérhetetlen nagy kincset, a tiszta ivóvizet milyen takarékosan használjuk. Csukás Mese Rádió.
2: Mechler Anna, Bíborka és a varázsfőzet. A virágvarázslat. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Az éjszaka hamar eltelt, a tündérlányok izgatottan ébredtek fel. Eljött a várva várt nap. Az évszakhoz képest hűvös hajnalon csupa felhő volt az ég, de itt-ott azért megmutatta magát a kék égbolt is. A szürke ruhás tündérek egytől egyig azt figyelték magukon, vajon használt Herba anyó varázsfőzete? Az anyónak persze ezúttal is igaza volt. A megfázott tündérkék köhögése alább hagyott, a tüsszentések megritkultak, a tegnap még lázas tündérke láztalanul ébredt. A lánykák a hálóban próbálgatták a szárnyaikat. Én jobban vagyok, mondta a göndörhajú tündérlány. Az biztos, hogy nem hagyom ki a virágvarázslatot. Én is jobban vagyok, felelt egy másik tündér. Mindannyian megyünk a trónterembe, nem igaz? A tündérek várakozással tekintettek körbe a hálóteremben. Nem is tudom, szólalt meg rekettes hangon egyikük, miközben az éjjeli szekrényre tette a megszáradt borogatást. Nincs semmi erőm. De hát a varázslatra mindenében csak egyszer kerül sor, most menjek? Vagy maradjak inkább az ágyban? Gondolj Herba anyó szavaira, huppant mellé az egyik barátnője. Kár lenne egy kis köhögés miatt távol maradni. A tündér nagy nehezen kikecmergett az ágyából, és megpróbálta kisimítani a gyűrött szárnyát. A többiek már az ajtóban szedelőcködtek. Indulás! Még elkésünk! Mindjárt fel kell a nap! Szólt vissza az egyikük. A tündérlány nagyot sóhajtott, és a többiek után reppent. Számára sosem tűnt még ilyen hosszúnak a trónterembe vezető út. Odafent már nagyon sokan voltak. Az egyik oldalon a trónus mögött a pompás ruhákba öltözött virágtündérek. Lelle, Cinella, Olina, Galatea, Kamilla. A másik oldalon a trón előtt a szürke ruhás tündérek álltak, akik közül ma segítőt kap a rét egyik növénye. Ezen a reggelen mindenki izgatottan várta a nagy pillanatot. Ezerszer elképzelték már, mi lenne, ha ma éppen rájuk mosolyogna a szerencse. A nap első sugara áttörte a felhő réteget és besütött a trónterembe. Ebben a pillanatban Herba anyó is belibbent, és méltóság teljesen leszállt a trón elé. Kedves tündéreim, eljött a nyár első napja. El kell végeznünk a virágvarázslatot. Lássuk, melyik növény kap ma segítőt. Az anyó mosolygós szeme egy pillanatra lecsukódott, amikor felemelte a varázspálcáját. A tündérek izgatottan nézték, ahogy a pálca egy kört írt le a levegőben, majd megjelent egy csodálatos gömb. Ahogy a trónteremben lebegett, szikrázó színek kavarogtak benne. Zöldek, sárgák, ezüstök, majd lilás, pirosas színek tűntek fel. A sárgák összeolvadtak, és végül alakot öltött egy szépséges, a rózsaszín és a májva árnyalataiban pompázó növény. Ez itt a bíborkas virág, mondta az anyó, és mintha a hangjába egy kis csodálkozás vegyült volna. Most pedig lássuk, ki lesz a kasvirág gondozója. Herba anyó egy hullámvonalat rajzolt a levegőbe a szürke ruhás tündérek felé. aztán elmormogott egy varázsigét. A tündérek erre a pillanatra vártak egész évben. Lélegzetüket visszafojtva figyelték, mi fog történni. És igen, a tündér lány, aki tegnap még lázas volt, ámulva figyelte, ahogyan szürke ruhái átváltoztak. Sokágra hasadt szoknyácskája a derekán egészen sötét rózsaszín volt, a végén majdnem fehér. Hosszú, bőújú blúza a nyakánál bíbor színben játszott. A derekához és a kezeihez közelítve, mint halványabb rózsaszínes lett. A nyakába egy sárgával mintázott piros, bolyhos körssel tekeredett. A hajában ugyanilyen színű hajcsat ékeskedett. A lábán pedig a szürke papucs helyén egy sárgás-piros csizmácska feszült. A tündérek felmorajlottak, mindannyian ámulva figyelték a kis tündérlányt. Ilyen szép ruhája eddig még senkinek sem volt. A szerencsés tündérlány elfeledkezett a náthárról, lázról, gyengeségről. Csak arra tudott gondolni, mi minden vár rá ezután. Ettől a gondolattól pedig nagyon boldog lett.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Engem Csernák Jánosnak hívnak, és egy mesét hoztam nektek ma. Egy nagyon kedves íróbácsi, nagyon kedves, aranyos, tanulságos meséjét. Móra Ferenc, három matyi. Szomorú kis iskola volt az a miénk, ahol én a betűvetést tanultam. Se ajtaja, se ablaka, ahogy a mese mondja. Azaz, hogy volt bíz azon ablak, de csak akkora, hogy nem fért be rajta annak a bolondos napraforgónak a virágtányérja, amelyik előtte ágaskodott. Annál nagyobb volt az ajtó. Máig is csodálom, hogy ki nem sétált rajta az egész iskolaszoba. És ezen az öreg ajtón akkora repedések voltak, hogy a tanító úrék macskája mindig azon ugrált be, ha a bodri kutya meg akarta szabni a bundáját. Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó jókedvemben. Azám azóta nagyon sok esztendő megette egymást, de a tenyerem tám még ma is csupa seb a patfaragástól. Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Összeállt egy-két jó pajtás, s addig fúrt, faragott, míg meg nem volt a pad. Egyik végén ült az egyik gyerek, másikon a másik. Bíz azon nem esett olyan kényelmes ülés, mint a mostanin, hanem azért mégis pingáltunk mink akkora főbetűket, hogy alig fértek a palatáblára. Csak éppen a nyakra valójuk adott sok gondot. Azt sehogy se tudtuk jó helyre kötni. Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hallottuk a kopogtatást a csupa hasadék ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, amikor már a tanító úr előtt állt a jövevény. Mezitlábas, vékony dongájú, sápat fiúcska. Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért. Mi kéne, ha volna? Öcsikém, kérdezte a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, suttogta félénken a gyerek. Miféle legényke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba? Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához. Kicsoda az a rokon? Öreg Bános Pék. Öreg Bános Pék volt a legágról szakadtabb ember a falunkban. Belőle űzött tréfát minden pajkos sieder. Hát neked mi a neved? Három Matyi. Mesébe se lehet ilyen furcsa nevet hallani. Tanító úrunk is elmosolyogta magát, s föltette nagy kerek pápa szemét, úgy vette szemügyre szegény három Matyit. Egy Matyinak is kicsi vagy, fiam? Hát még háromnak. Hol adjak én most egyszerre három embernek helyet az iskolában? Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk. Ide nem ül, ide nem fér, csináljon magának padot! Három Matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konyakkalapját. Tudod mit, fiam? Mondta a tanító úr. Telepedjél meg a kuckóban, ott lesz csak a jó világ a télen. Nagy bogja kemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a három Matyi tanyája. Sose volt még kuckónak odavalóbb lakója. Világ életemben nem láttam gyámoltalanabb teremtést a mi Matyinknál. Jókedvünket rajta tölthettük, soha annak szavát nem vehettük. Annál többet vette a tanító úr. Karácsonyra három Matyi volt a legjobb diák. Ha valami kérdést egyikünk se tudott, mondja csak, három Matyi. Ha minnyájunknak megbicsaklott az esze a számtani példában, ugorj csak, három Matyi. Ha írt, csupa gyöngyszem. Ha leckét mondott, mint a vízfolyás. Hanem egyszer annál csendesebb lett három Matyi. Még ha a tanító úr kérdezte is. Leckéjét, ha fölmondta, csak makogott, hogy kín volt hallgatni. Mocskos, rendetlen az írása, hogy rossz volt nézni, elhányta a betűket, hogy csak úgy kiabált egyik a másikért. Ha a tanító úr szólította, nem ugrott, mint a labda, hanem vánszorgott, mint egy törött szárnyú veréb. Mi bajod neked, Matyi fiam? Tudakolta tőle sokszor a tanító úr, megsimogatva beesett, sápadt orcáját. Nincs nekem semmi se, motyogta Matyi bágyattan, s olyan fáradtan dőlt vissza a kuckóba, hogy szinte megsajnáltuk. Nem haragudtunk már rá, hiszen nem volt már jobb deák ő se, mint mink. Nem dicsérte már a tanító úr se. Szegény Matyi, egyre fogyott, mint a megszegett kenyér. Egyszer megesett vele, hogy elaludt az iskolában, kezéből kiesett a könyv, s nem ébredt fel e zajra. Neki támasztotta a fejét a kemencének, s úgy elszundikált, hogy csak arra ébredt fel, mikor a tanító úr megrázta a vállát. Kedves fiam, szedd össze a holmidat és menj haza. Aki elalszik a könyve mellett, annak nincs semmi keresete az iskolában. A fiú kivörösödött szemét a tanító úrra vetette, de nem szólt semmit. Összeszedte az egyetmását, s könyvbe lábadt szemmel, kiment az iskolából. Tanító úrunk szomorúan nézett utána. Aztán kedvetlenül járt les fel az iskolában, kisvártatva pedig fölvette a kalapját. Gyerekek, legyetek csendben! Elmegyek három Matyiékhoz. Nem is volt nekünk kedvünk semmi dévajsághoz. Azon tanakodtunk, mi lesz most három Matyival, mikor egyszerre csak visszajött a tanító úr, karján hozta Matyit, mint egy beteg galambot. Fiúk, álljatok fel! Tiszteljétek meg vele ezt a kis pajtástokat, aki különb hős, mint Kinizsi Pál volt. Kinizsi Pál erős férfi volt, a hadakozás neki játék. Három Matyi gyönge, mint a harmat, s ez a gyönge 4 hét óta alig fogta le a szemét éjféltől reggelig. 4 hét óta beteg az öreg bános pék, s azóta három Matyi süti helyette a kenyeret. Fiaim, becsüljétek meg ezt a kis hőst. Melyiktek ad neki helyet maga mellett? Talpra ugrott az egész osztály. Én is! Én is! Egész életemben büszke leszek rá, hogy három Matyi mellettem választott helyet magának.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csicskom, csicskom, vadon esebb járnod. Vadon, vadon, de mi haszna van.
0: Ez volt a mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukásmese rádiót.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
0: Műsorajánló következik.
3: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Ió! Ió! Itt a Csukásmese Rádió! Gyereksereg, gyereksereg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz! A táblára immár két betű kerül. A gyermek szív elkép egyre jobb kedvre derül. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A szürke pillangó. Tavasszal a frissen pattanó ropogós rügyeken ezer meg ezer hernyócska lakmározik. Van köztük húsos, tarka-barka és egyszínű. Miután a hernyócskák jól belakmároznak, megtömik a pocakjukat, és már nem bírnak többet enni, egy vékony, hosszú szálból gubót fonnak maguk köré, hogy nem sokára szemkápráztató pillangóként bújjanak elő. A legszebb erdőben, ahol ember még csak nem is járt, nyár elején csak úgy roskadoznak a bokrok és a faágak a sok kicsi gubótól, amik mind egy-egy pillangót rejtenek. Ők pedig a megfelelő pillanatban elő is bukkannak. Ilyenkor csak úgy kavarog a levegőben a sok szivárvány színű csillogó pillangó, akik a meleg napsütésben szárítgatják a szárnyaikat. A gyorsabbak hamarosan az erdő melletti tisztáson gyűlnek össze. A nap végére szép lassan mindegyik lepke megérkezik, és vidáman köszöntik egymást. Vannak, akik alig ismernek egymásra hernyókorukból, de végül mindegyikük bemutatkozik, és a pillangók összebarátkoznak. Egyik évben a legnagyobb és legszínpompásabb pillangó a mező közepére repült, és csengő-bongó hangon így szólt a többiekhez. Mindannyian nagyon sokat vártunk erre a pillanatra. Hernyókorunkban nem voltunk valami szépek. Most viszont mi vagyunk a leggyönyörűbbek az erdőben. Gyertek, sorakozzunk fel, és mutassuk meg mindenkinek, milyen csodák rejtőznek egy fehér gubóban. Azzal mindegyik pillangó szélesre tárta a szárnyait. A legnagyobb pillangó büszkén nézett végig a piros, sárga, kék és zöld tömegen, ám egyszer csak lecövekelt és hangosan felkiáltott. Te jó ég! Hát téged meg mi lelt? Kérdezte szörnyűködve egy közepes termetű lepkétől. A lepke csak zavartan áldogált, toporgott, lépegetett egyik lábáról a másikra, arról a harmadikra és a negyedikre, és csak szemlesütve motyogta. Nem tudom, én így bújtam ki a gubóból. A pillangó ugyanis tetőtől talpig, elől, hátul, a fejecskéjétől, a szárnya végéig teljesen szürke volt. Nem ismert előjönni az árnyékból, ahol áldogált, nehogy rásüssön a nap, és még többen meglássák. De akkor már mindenki őt bámulta, sőt, valaki oda is kiabált. Ő már hernyónak is sápat volt, ne foglalkozz vele! És hangos nevetéssel hátat fordított neki. A többi tarka lepke is követte a példáját, és ott hagyták a szürke lepkét. Szegény nagyon elszomorodott, és még szégyenlősebben húzta maga köré a szárnyait, amiket azóta nem mert kinyitni, amióta kibújt a gubóból. Egy fia szín nem volt se egyiken, se másikon. A szürke lepke szomorúan nézett a szivárványos forgatag után, ami keresztül kasul bejárta az erdőt, és úgy döntött, inkább elbújdosik. Attól kezdve csak az árnyékban, vagy este a sötétben merészkedett elő, hogy meg ne lássa valaki. Így csak a Szent János bogarakkal és a kicsit vaksi vakonddal kötött barátságot, mert őket legalább nem zavarta, hogy néz ki. A vakonda jókat beszélgetett, a Szent János bogarakkal pedig esténként körberepülte az erdőt. De még ilyenkor is gondosan ügyelt arra, hogy még véletlenül se érje fény, hát ha megijednek attól, hogy egy színtelen szürke pillangóval barátkoznak. Ám egyik este annyira óvatlan volt, hogy berepült egy vékony holdsugárba, ami megvilágított egy kis tisztást az erdő közepén. Csak akkor eszmélt fel, amikor hallotta, hogy a Szent János bogár döbbenten felkiált. Nézzétek! Jaj! Ne haragudjatok! szabadkozott rögtön. Nem akartam, hogy így lássatok. Ám az egyik Szent János bogár félbeszakította. Sosem láttam ennél szebbet, mondta áhítattal. A szürke pillangó értetlenül nézett körbe. Mármint nálam? Nem értem. De látta, hogy a többi bogárka is megbabonázva bámulja. Amikor lenézett magára, kis híján elfelejtett csapkodni a szárnyával a döbbenettől. Ugyanis az egész szárnya gyönyörű sápat csillogással ragyogott, mintha csak a világ legfényesebb gyöngyét hozta volna fel valaki a tenger mélyéről. Neked csillognak a szárnyaid, mondta elképedve valamelyik Szent János bogár. A lepke egyik ámulatból esett a másikba. Annyi időn át kerülte gondosan a fényt, nehogy meglássák, erre most kiderül, hogy csak a fényben látszik, mennyire káprázatosan szép szárnyakat adott neki a természet. Egész éjjel le sem hunyta a szemét, alig várta, hogy napfényben is megnézze magát. Felébresztette még a vakondot is, hát ha ezt még ő is látja. Amikor a napocska első sugarai áttörtek a fák lombjain, a lepke vett egy nagy levegőt, és belerepült az első sugárba. Még a vakond is ámuldozott ettől az ezüstösen csillogó csodától, és vidáman csapta össze a tenyerét.
1: Ennél szebbet még nem hordott a hátán a föld, lelkendezett. Még szemüvegre sincs szükségem.
0: A pillangó pedig csak repkedett, csillogott és villogott a fák között, és sosem érezte még ilyen jól magát. De a pillangó közé nem vágyott vissza többé. Megmaradt a barátainál, akik szürkén is szerették. Bizony van az úgy, hogy nem elsőre vesszük észre, mi a világon a legszebb. De ha van hozzá türelmünk, mi is megtalálhatjuk a legszebb lepkét, ami csak létezik.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A kis trabant. Élt egyszer egy kis trabant a város szélén levő roncstelepen. Bár napjai magányosan teltek, sosem unatkozott. A kacatok között igazi kincskeresővé nőtte ki magát az évek során. Tü-tü! Dudált hangosan a roncshalmok tetején sütkérező galambognak. Ide nézzetek, mit találtam, mutatta büszkén legújabb szerzeményét, egy csillogó kipufogót. Nem is gondolnánk, mennyi értékes holmit hajítanak ki az emberek. Minek neked még egy kipufogó? Gúnyolódott az egyik madár. Nem vagy te versenyautó, hogy minden nap új alkatrészre legyen szükséged? A kis trabant elkámpicsorodott a barátságtalan fogadtatástól, komótosan kigurult az utcára, és lemondóan próbáltak kikerülni a kátyúkat. Hogy mondhattak nekem ilyen otrombaságot, gondolta elkeseredetten. Hiszen tudják jól ezek az undokszárnyasok, hogy legkőbb vágyam egyszer versenyautóvá válni. De aztán inkább nagy hívvel elindította hamiskás rádióját, hogy meghallgassa kedvenc zenéjét. Bekapcsolta a lámpáit, beizzította a motort, és már száguldott is a szedetvedett úton. Ám amikor balra fordult volna, hirtelen majdnem neki ütközött egy fényes tárgynak. Amint kinyitotta szemét, látta, hogy ez nem is holmi tárgy volt, hanem egy igazi versenyautó. Mit képzelsz magadról, te kis senkiházi tragacs? Ordította magából kikelve a csillogó jármű. Nem láttad, hogy jövök? Kerülj már ki, ez az én pályám. Hiszen én csak habogott a zöld trabant, éppen gyakoroltam, hogy egyszer majd én is olyan gyors legyek, mint te, magyarázkodott megszeppenve. Kacagott élesen a sportkocsi. Csak nem képzeled, hogy van esélyed ilyen kiváló járgánnyá válni, mint én? Ez aztán a szemtelenség. Tudom is, hogy mi veszi el majd a kedved attól, hogy hozzám hasonlítsd magad. Mérkőzzünk meg egymással, mondta gonoszkodva. A kis autó megkökkent a kihívástól, de nem szállt ám inába a bátorsága. Beleegyezett a küzdelembe, s már robogott is vissza a roncstelepre, hogy felkészüljön. A versenyautó bezzeg nem vette komolyan a dolgot. Visszaszáguldott a barátaihoz, akikkel naphosszat henyéltek, fényesítették a szélvédőiket, és újra festették magukat. Eközben a kis trabant lázban égve készülődött a megmérettetésre. Erőkotorta valamennyi kincsét, és mindegyiket magára szerelte. Még az egész benzinraktárát is megitta, hogy legyen ereje végig repeszteni a versenyen. Elérkezett az erőpróba ideje. A kis autó magányosan állt rajthoz, de nem hagyta magát megfélemlíteni a sportkocsi barátainak zsibongásától. Bekapcsolta rádióját, és minden erejét összeszedve várt a startpisztoly eldörredésére. Ó, de az a pökhendi versenyautó, hogy az milyen cudarul viselkedett! Rá se nézett az ellenfelére, ahogy befarolt a helyére, már is gőgösködni kezdett. Van egyáltalán értelme ennek az egésznek, cukkolta a trabantot. Úgy is tudjuk, hogy én vagyok a győztes. A nagy zajongásra még egy apuka is felfigyelt a kisfiával. Így hát odaálltak a célhoz, hogy érdeklődve figyeljék az eseményeket. Nocsak, Jakab, nézzenek oda! Ott egy trabant, mondta izgatottan a fiúnak. Ha tudnád, milyen régen láttam ilyen autót. Ráadásul zöld színű. Tudtad, hogy szerencsét hoz? Jakab nem tudta, de
ezek után már biztos volt benne, hogy a kis autónak fog szurkolni. Elrikkantotta magát a járműtenger közepén. Hajrá, Trabant! Meg tudod csinálni! Azzal el is kezdődött a verseny. A nagyképű járgány egy szempillantás alatt elhúzott a kis tragacs mellett. Azonban az sem hagyta magát, kitartóan szelte az utat, élesen vette a kanyarokat. Mikor a versenyautó előnye már behozhatatlannak tűnt, váratlan dolog történt. A rátarti autóból kifogyott a benzin, s a lendületesen vitte őt sokáig, és a cél előtt pontosan egy méterrel megálltak a kerekei. Parancsolóan rászólt a kisfiúra. Na, gyerünk, lökjél be! Legyen már vége ennek a felesleges butaságnak! Ám Jakab meg sem mozdult, és milyen jól tette. A kis Trabant a távolból egyre közelebb ért, és ha hiszitek, ha nem, elsőként döcögött be a célba, átszakítva a szalagot. A sportkocsi mérgében nagyokat dudált,

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A pingvin és a színes tollak. Az északi sarkon élt egy kis pingvin, akinek az anyukája minden este mondott egy szép mesét. Mesélt neki madarakról, akik repülni tudnak, akik messzi-messzi tájakon élnek, és olyanokról is, akiknek színes a tolluk. A kis pingvin nagyon szerette ezeket a meséket, és másnap mindig lerajzolta őket a többi pingvinnek. De azok csak kinevették. Még hogy repülő madarak színes tollakkal, és nem ázik le róluk az a sok szín, mikor beugranak a vízbe, kérdezték, és ugratták a többiek. A pingvin persze nagyon szomorú volt, hogy nem hisznek neki a többiek, de az anyukája mindig megnyugtatta, hogy ne hallgasson rájuk. Hiszen az a fontos, hogy ők minden este nagyon jól mulatnak az izgalmas meséken. Telt múlt az idő, és a kis pingvin lassan felcseperedett. Izmos és erős fiatal madár lett belőle. Halászott és úszott a többiekkel. De esténként, amikor nyugovóra tért, arról álmodott, hogy meglátogatja a színes madarakat, valahol nagyon messze. Egy nap aztán nem bírta tovább, és úgy döntött, útnak indul. Hiába kérlelték a többiek, hogy ne tegye. Messze van, sosem érsz oda, nem fogod őket megtalálni, mondogatták. De a pingvin hajthatatlan volt. Tervébe beavatta két jó barátját, egy fókát és egy jegesmacit, hogy induljanak együtt útnak. Veled tartunk, mondták neki. Kalandra fel! A három jó barát összedugta a fejét, hogy merre induljanak. Azt mondta a pingvin. Ha körülnéztek, mindenhol csak jég van és víz. Tehát úsznunk kell, és bármerre indulhatunk, biztos, hogy kikötünk valahol. A többiek egyetértettek, gyorsan kerítettek egy kis ennivalót és innivalót, és nagy búcsúszkodás után puszdi fejest ugrottak a tengerbe. Napokig csak úsztak és pihentek, aztán megint úsztak és pihentek, aztán újra és újra úsztak és pihentek. Éjjelente összekapaszkodva aludtak a hatalmas tengerben, nappal pedig halásztak, hogy jól lakjanak. Egyik reggel feltűnt egy halászhajó. A kis csapat odaúszott a hajóhoz, amin összeszaladtak az emberek. Nézzétek, egy pingvin, egy fóka és egy jegesmedve. Sosem láttunk még ilyet. A három barát illedelmesen bemutatkozott, majd elmondták a halászoknak, hogy mi járatban vannak. Olyan helyre igyekszünk, ahol színes madarak vannak, akik tudnak repülni, mondta a pingvin. Nagy szerencsétek van, hogy találkoztunk, mondta az egyik halász. Mi ugyanis pont olyan helyre igyekszünk. Gyertek csak fel a hajóra, elviszünk oda titeket. Bár lehet, töprengett, amíg végignézett a barátokon, hogy egy kicsit melegetek lesz. Az nem baj, vágták rá mind a hárman, mert nagyon megörültek annak, hogy a hajón kipihenhetik magukat. És még halászniuk sem kell, mert a halászok mindenféle finom falattal megkínálták őket. Jó hosszú utat tett meg a hajó a három barát

láttal, mire partot ért. Először csak más színe lett a tengernek, aztán más színe lett az égnek, aztán hirtelen szigetek és partok tűntek fel, amik olyan zöldben pompáztak, amilyet még egyikük sem látott. Hamarosan megérkezünk, mondta a hajós kapitány a barátoknak. Készüljetek fel, lesz szám meglepetés! A pingvin nagyon izgult, hogy végre találkozhat a repülő madarakkal, de Szómi Szó tényleg kezdett nagyon melege lenni, ahogy a fókának és a jegesmedvének is. No, nem baj, gondolta a pingvin. A lényeg az, hogy bebizonyítom, hogy igaza volt anyukámnak, amikor olyan szépeket mesélt. Amikor kikötött a hajó, a három barát nagyon megköszönte a halászoknak az utat, majd gyorsan felkerekedett, hogy repülő madarakkal találkozzon. Szerencsére nem kellett sokáig keresgélniük, mert egy fán ott üldögélt egy csapat színpompás madár. A pingvin először csak ámult és bámult, alig mert megszólalni. Majd előadta jövetele célját. Az egyik öreg madár, a legszínesebb, türelmesen végighallgatta a mesét, majd azt mondta: itt az egyik tollam, vidd el bizonyítékul. A pingvin megköszönte a tollat, a szárnya alá dugta, majd azt mondta a barátainak: nagyon szép hely ez, még színes madarak is vannak, de olyan melegen van, hogy menten elájulok. Itt az ideje hazamennünk. A fóka és a jegesmedve nem tiltakozott. Tudták, hogy sikerrel jártak, és most már nyugodt szívvel térhetnek haza. Elköszöntek a madaraktól, és még pont elkapták a halászhajót, amelyik indult visszafelé. A halászok szívesen elvitték őket ismét egy darabon, majd úszva folytatták tovább az útjukat. Amikor hazaértek, a pingvin szaladt az anyukájához. Finoman a szárnya alá nyúlt, majd az anyukája elé tette a világ legszebb és legszínesebb tollát. Tessék, mondta, a legszebb mesékért, amiket pingvin csak hallhatott. Néha még most is mesélnek pingvin anyukák a messze élő színes madarakról. De csak kevés bátor pingvin akad, aki elismeri hinni.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Éljen a nyár, és a napsütés, és a víz! Viszont, mielőtt egy nagyot csobbansz a tavakban vagy folyókban, mindenképpen fogadd meg te is a hajós kapitány nagybácsikám tanácsait. Ő mindig megmondta a tutit, ha vízről volt szó, mert ő aztán nagyon sok mindent látott a hajókról. Az első fontos dolog, amit mindig mondogatott nekem, hogy forró, felhevült testtel tilos hideg vízbe ugrani. Tudod miért? Mert a tested, a szíved nincs felkészülve erre a nagyon gyors hőmérséklet változásra. Mielőtt bemész a hideg vízbe, vizezd be a testedet a tó, a folyó vagy a hűsvízű medence vizével. Ekkor van ideje megszokni a szervezetednek a hidegebb vizet, és utána meg szépen, fokozatosan belesétálhatsz a vízbe. Az én tengeri medve nagybátyám mindig ezt csinálta, és még mindig jó egészségnek örvend. Ja, és majd elfelejtettem, attól is óvva intett, hogy bányatavakban egyedül úszkáljak. Ugyanis a bányatavak nagyon hirtelen mélyülnek. Emiatt nem tudod azt sem kiszámítani, hogy meddig ér le a lábad. Az meg egy másik kérdés, hogy a bányatavak amiatt is veszélyesek, mert bármibe beleléphetsz. Úgyhogy az sem túlzás, ha van a lábadon papucs vagy békatalp, ha belemész a tóba. Csukás Mese Rádió.
2: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Ió, ió, itt a Csukás Mese Rádió! Gyerekseleg, jelentkezz! A visszaszámlálásról meg ne feledkezz! A táblára immár két betű kerül. A gyermek szív eké egyre jobb kedvre derül. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: esés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, a kedves kis napsugár. Fiúk, lányok, figyeljetek, hegyezzétek fületek. A napsugár mindig fent volt, háza volt, a fényes menny volt. Egyszer aztán januárban széjjel nézett a világban, s tündöklik, amerre jár a kedves kis napsugár. Februári felhők mögül a napsugár földre repül. Körültekint kíváncsian, hogy a tölgyerdőben mi van. Lát egy kislányt, meg egy őzet, a nagy hóban kergetőznek. Mókus ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Nárcisz, hunyor, iringó, tavasz vizén erringó. Virágzik a domboldal, szedj össze egy csokorral. Elolvad a hóember, nem bír a nagy meleggel. Március néz, merre jár a kedves kis napsugár? Elcseni, így csinál tréfát a hóember piros orrát. A virágot kipattintja, vizet áraszt a patakba. Április néz, merre jár a kedves kis napsugár? Lepkét, méhet megszólítja, röpüljetek szárnyat nyitva. Halló, tüskés hátul süni, ideje már előjönni. Szól a többi hétalvónak, itt a tavasz, nyár lesz holnap. Május ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Most sokáig veletek maradok, kisgyerekek. Fussatok ki a rétre, száz virággal terítve, rózsa, zsája, margarét, tarka-barka lett a rét. Június néz, merre jár a kedves kis napsugár? Barna bőrű viháncolók, hűvös vízbe ugrándozók, símogatva sütök rátok, míg ringatnak a hullámok. Július néz, merre jár a kedves kis napsugár? Áldása a nyári napnak, a földeken most aratnak. Búza sárgul, szőkür árpa, hajlongva a napsugárba. Augusztus néz, merre jár a kedves kis napsugár? Őszi égen száll a fecske, új hazáját keresgetve. A csőrét előre tolja, Afrikába tartagója. Színes kabátot kap a fa, piros lesz az alma arca. Ködbe bújik a hegytető, hűvösebb lesz a levegő. Szeptember szól, merre jár a kedves kis napsugár? Szelet kavargat a réten, bágyattan süt fenn az égen. Az őszi nap alig látszik, faágakkal citerázik. Ám a réten kacagás száll, fent repül a papírsárkány. Október néz, merre jár a kedves kis napsugár? A felhőből vihar támad, hajlítgatja a vén fákat, felveri a tengert lázban, jobb ilyenkor bent a házban. Kibámulni az ablakon, míg a meseszót hallgatom. November súg, merre jár a kedves kis napsugár? Hull a hó a dombra, fára, öltözzetek hóruhába, teszek rá aranygombot, barna diót, sárga makkot, betlehemi istálóban, kisdet fekszik a jászolban, december szól. Gyere már, te kedves kis napsugár!
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Jakob és Wilhelm Grimm, Hófehérke és Rózsapiroska. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony. Nem volt egyebe csak egy házacskája, a házacska előtt egy kertecske, s abban két rózsafácska. Fehér rózsa nyílt az egyiken, piros a másikon. Két kis leánya volt az özvegyasszonynak, s mert hogy hasonlítottak a két rózsafához, Hófehérkének hívta az anyjuk az egyiket, Rózsapiroskának a másikat. Kedves, jó gyermek volt mind a kettő, szorgalmatos, engedelmes, s a természetük csak annyit különbözött, hogy Rózsapiroska elevenebb, vidámabb kedvű volt, mint Hófehérke. Szerette egymást a két leányka nagyon. Mindig együtt jártak erdőn, mezőn, nem féltek az erdei vadaktól, nem is bántották őket soha egy sem. Sőt, ha látták őket, szeliden közeledtek hozzájuk. Madarak, ha megpillantották, vidáman énekeltek. Őzek, szarvasok ugráltak, táncoltak körülöttük. Akárhányszor megesett, hogy egész nap az erdőben jártak-keltek, még éjjel is kint háltak, s az édesanyjuk nem nyugtalankodott miattok, tudta, hogy nem esik semmi bántódásuk. Egyszer megtörtént, hogy az erdőben háltak, s reggel, mikor felébredtek, egy szép kis gyermek állott mellettük, ragyogó fehér ruhácskában. Nem szólt semmit, csak mosolygott, s azzal eltűnt. Mikor aztán körülnéztek, látták, hogy egy szörnyű nagy szakadék mellett háltak, s ha csak egyet lépnek a sötétben, szörnyű halálnak halálával haltak volna meg. Mondták otthon, hogy mi történt velük. Az édesanyjuk mosolygott. Az a gyermek bizonyosan angyal volt, aki vigyázott rátok éjjel. Esténként az özvegyasszony mesélt nekik, ők meg hallgatták, reggel jókor keltek, segítettek az anyjuknak minden dolgában. Így telt múlt az idő szép lassan. Hát egyszer aztán egy este mi történt? Az történt, hogy amint asztalnál ültek és beszélgettek, kopogtatott valaki az ajtón. Nyiss ajtót, Rózsapiroska, szólt az asszony. Hát, ha vándorember keres szállást. Rózsapiroska az ajtó sietett, hátratolta a zárt, kinyitotta az ajtót, de mindjárt vissza is ugrott. Nem ember, de medve állott az ajtóban. Rózsapiroska is, Hófehérke is az ágy mögé bújt a kiettükben, de a medve megszólalt, s mondta.
2: Ne féljetek, nem bántok én senkit. A nagy hidegben majd megfagytam, azért jöttem, hogy felmelegedjem itt.
1: Szegény medve, sajnálkozott az asszony, kerülj beljebb, feküdj a tűzhely elé, csak arra vigyázz, nehogy a bundád meggyújjon. Aztán szólt a leánykáknak, Hófehérke, Rózsapiroska, gyertek elé, ne féljetek, nem bánt a medve. Mind a ketten elé sompolyogtak, s leültek ők is a tűzhely mellé. Megszólalt a medve megint, kérte szépen a leánykákat.
2: Jó leánykák, verjétek ki a bundámból a havat.
1: A leánykák elévették a kis seprűjüket, s kiverték a medve bundájából a havat. A medve meg dörmögött megelégedetten, és hálálkodva pislogatott a leánykákra. Úgy nekibátorodtak a leánykák, hogy le is ültek mellé a földre. Hempergőztek rajta, simogatták a bundáját, csiklandozták a talpát, majd felvetették a házat, olyan jó kedvük kerekedett. Aztán, mikor elálmosodtak, lefeküdtek, elaludtak, elszundított a medve is. Reggel jókor felkelt a medve, megköszönte a szállást, elbúcsúzott, s visszament az erdőbe. Hanem ettől a naptól kezdve minden este eljött a medve, játszott a leánykákkal, s úgy megszerették a medvét, hogy várra várták minden este. Elmúlt a tél, jött a tavasz, s mondja a medve Hófehérkének.
2: Na, most elmegyek, s az egész nyáron nem jövök el.
1: Hová még? Kérdezte Hófehérke, s a könyv kicsordult szeméből úgy elszomorodott erre.
2: El kell mennem a rengetegbe, hogy megőrizzem a kincseimet a gonosz törpéktől. Télen, mikor fagyos a föld, nem tudnak feljönni. De nyáron kibújnak a föld alul, s ezer szemem legyen, hogy meg ne lopjanak. Áldjon meg az Isten, Hófehérke!
1: Nem is ment, de szaladt a medve. Bizony, bizony úgy tetszett Hófehérkének, mintha a medve szeméből is kicsordult volna a könyv. Telt, múlt az idő, s Hófehérke és Rózsapiroska kimentek az erdőbe, hogy száraz gajat gyűjtsenek. Amint mennek elébb, meglátnak egy nagy földre döntött fát, s látták, hogy azon ugrál föl s alá valaki vagy valami. Embere, állate? Nem tudták. Közelebb mennek a fához, hát egy vén, hosszú fehér szakálú törpe az, kinek a szakála a fa hasadéka közé szorult, és semmi letteképpen nem tudott kiszabadulni.
3: No, mit áldogáltok itt?
1: Kiáltott a leánykákra.
3: Gyertek, segéljetek rajtam!
1: Hát mi történt kigyelmeddel? Kérdezték a leánykák.
3: Nem látjátok, ostobák!
1: Kiabált a törpe.
3: Amint el akartam hasítani ezt a fát, a szakállam belé akadt. A hasadék hirtelen összecsapódott, és ide fogta a szép fehér szakállamat.
1: Próbálták a leánykák mindenféleképpen, de sehogy sem tudták kiszabadítani a törpe szakállát. Elfutok a faluba emberekért, mondotta Rózsapiroska.
3: Te ostoba!
1: Förmet rá a törpe.
3: Hát ennél okosabbat nem tudsz kitalálni.
1: Csak ne türelmetlenkedjék kegyelmed, csitította Hófehérke. Mindjárt segítek én. Történetesen zsebében volt a kisollója, azzal nyisz-nyisz, lenyisszantotta a törpe szakállát. Ahogy megszabadult a törpe, fölkapta a zsákját, mely ott hevert a fa mellett, s amely tele volt arannyal, és ahelyett, hogy csak egy szóval is megköszönte volna a leánykák jóságát, elkapta a zsákot a vállára. Rá se nézett a leánykákra, csak eltűnt a rengetegben. Na, ez igazi fura ember, mondották a leánykák, de többet nem törődtek vele. Amint elegendő gajat szedtek, hazamentek. Telt múlt az idő, egyszer Hófehérke és Rózsapiroska kimentek a patakra, hogy horgásztanak. Amint a patakhoz közelednek, látják, hogy a patakpartján valaki valami vergelődik, mintha bele akarna ugorni a patakba. Odafutnak, s hát a törpe volt az. Mit akar kelmed? Kérdezte Rózsapiroska. Csak nem akar a vízbe ugorni.
3: De már olyan bolond csak nem vagyok,
1: kiabált a törpe.
3: Nem látjátok, hogy a hal akar engem belérántani?
1: Azám, a törpe hosszú szakála valahogy összegabajodott a horoggal, s annál fogva rángatni kezdette egy nagy hal. Húzta, rángatta a horgot, de a szakálla miatt nem tudta rándítani elég erővel, s ha oda nem érnek a leánykák, bizonyosan belebukik a vízbe. De a leánykák hirtelen elvágták a szakállát, kiszabadították a horogból. Hát azt hiszitek, megköszönte ez a törpe? Dehogy köszönte! Dehogy köszönte! Elkezdett kiabálni, szitkozódni, hogy egyebet sem tudnak, csak mindig az ő szép szakállából vágnak le, úgy segítenek rajta. Ahogy megszabadult, fölkapott egy zsákot a nádasból, az a zsák tele volt drága gyöngyökkel, s egy szempillantás alatt eltűnt, mintha földnyelte volna el. Telt múlt az idő ismét. Az özvegyasszony beküldötte a városba a leánykákat, hogy vegyenek tűt, cérnát, szalagot, s mi mást. Egy nagy kopár pusztaságon mentek át a leánykák, azon a pusztaságon nagy óriás sziklák voltak szerte széllyel. Ott a sziklák felett egy szörnyű madár kerengett, aztán egyszerre csak leszállott a földre egy szikla mellé. Abban a pillanatban szörnyű sikoltást hallanak, futnak oda, s hát az a nagy madár, kesejű sas volt, éppen fel akarja venni a törpét a hátára, s vinni ki tudja hová merre. Nosza, a leánykák megragadták a törpét, s addig küzdöttek a sassal, hogy végre is eleresztette a törpét. Ahogy megszabadult a törpe és magához tért az ijegységtől, rárivalt a leánykákra.
3: Hát aztán nem tudtatok vigyázni jobban? Mind összeszaggattátok a ruhámat, haszontalanok, ügyetlenek!
1: Azzal felkapott egy zsákot a szikla mellől, tele volt a zsák drága kővel, s eltűnt. A leánykák csak mosolyogtak rajta, megszokták már a hálátlanságát, nem törődtek vele. Bementek a városba, ott elvégezték vásárjukat, aztán jöttek vissza szép csendesen. Hát, amint jönnek visszafelé a pusztaságon, kit látnak megint? Ott ült egy kicsi tiszta helyen a törpe, kiürítette a zsákból a drága köveket. A nap éppen akkor szállott le, Visszasütött a drágakövekre, ragyogtak, tündököltek, s a leánykák ámulva-bámulva állottak meg, úgy csodálták a ragyogó drágaköveket. Egyszerre csak felpillant a törpe, meglátja őket, rájuk kiált.
3: Na, mit álltok? Mit tátjátok itt a szájatokat?
1: Felugrott nagy mérgesen, hogy továbbálljon, de abban a pillanatban kilép az erdőből a medve. Szaladt feléjük szörnyű ordítással. Szaladott volna a törpe is, de a félelemtől földbe gyökerezett a lába. Mikor a medve odaérkezett, a törpe összefogta a kezét, úgy könyörgött.
3: Hagyd meg az életemet! Neked adom ezt a sok-sok-sok drága követ!
1: De a medve nem hallgatott reá, csak rátapintott a talpával, s a gonosz törpe még jajt sem kiálthatott. Vége volt. Hófehérke és Rózsapiroska, amikor messziről látták a medvét, elszaladtak, mert nem ismerték meg az ő kedves medvéjüket. De a medve utánuk szaladt, megállította őket. Ne féljetek! Hófehérke, Rózsapiroska, várjatok! Veletek megyek én is! A leánykák megismerték a hangjáról. Megálltak, s ím, amint a medve közelükbe ért, nem volt az már medve. Hirtelen levetette magáról a medvebőrt, s színarany gúnyába öltözött. Deli, szép királyfi állott előttük. Mondta a leánykáknak. A királyfia vagyok én, de ez az istentelen törpe, aki a kincseimet ellopta volt. Megvarázsolt, medveként kellett élnem az erdőben, míg kezem közé nem került, s ki nem nyomtam belőle a gonosz lelkét. Még aznap eljegyezte a királyfi Hófehérkét, a testvére meg Rózsapiroskát. Az anyjukat s a két rózsafát magukkal vitték a királyi palotába. Volt ott aztán lakodalom 7 országra szóló. A rózsafácskákat elültették az ablakuk előtt, és nyílott minden esztendőben fehér rózsa, piros rózsa, nyílik most is. Aki nem hiszi, menjen oda, s nézze meg.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Titkok a játékboltból. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el.
1: Szervusztok, gyerekek! Újréti László vagyok, és egy újabb izgalmas történetet mesélek nektek Kockás Ede úrról, a játékboltosról. Gévai Csilla, Titkok a játékboltból. Pöttyi és Csíkos. Ötödik rész, melyben Patti és Kitti életükben először varázslabdát pattogtatnak. Ülj le most és jól figyelj, titkokat árulok el. Képzeletet hozd magaddal, fényből átszőtt gondolattal. Itt van ez a játékbolt, mindig lesz és mindig volt. Viszontlátásra, és üdvözlöm a lányok kedves szüleit is! Az utolsó vevők távozása mindig megelégedettséggel tölt el. Főleg, ha olyan jókedvűen lépnek ki az utcára, mint Patti és Kitty. Pedig először egyáltalán nem gondoltam, hogy ennek a szöszi ikerpárnak végül ilyen mosolygós napja lesz. Honnan is kezdjem? Megvan. Amikor az ikrek ma beléptek az ajtón a nagypapájukkal, én pont Felícián gonoszsága miatt bosszankodtam. Felícián, ha egyszer elkaplak, akkor nem úszod meg szárazon. Hogy tehetted ezt már megint? Szúrós kaktuszokat dobáltál a gumilabda tárolomba? 8 labda a károm! 4 gyönyörű rózsaszín, és 4 csodás kék labda pukkadt ki a kaktusz szúrós tüskéi miatt. Már az összes ablakot kulcsra zártam miattad, de te furmányos módon mindig belógsz valahol. De ha még egyszer... Itt tartottam, épp a mérgelődésemben, amikor észrevettem a lányokat, akik értetlenül néztek a nagypapájukra, hogy ez a boltos bácsi miért zsörtölődik itt magában. Tudjátok, sok mindent megéltem már, sok embernek segítettem, de amikor egy olyan varázsló, aki egykor barátom volt, akarattal rosszat tesz nekem, az igazán rosszul esik. Persze, gyorsan összeszedtem magam, mert nem szerettem volna, hogy a kis vásárlóim bármit észrevegyenek rajtam. Szervusztok! Mondjátok, hogy nem labdát szerettetek volna vásárolni, most pukkadt ki 8, elnézéseteket kérem, emiatt voltam morcos. Csókolom, köszönt ekkor vissza az egyik mosolygós kislány, pont labdáért jöttünk. Kellene nekünk 2 rózsaszín. Mintások is szóba jöhetnek? Kérdeztem kicsit kínosan mosolyogva, mert ugye mindenki láthatta, hogy már csak 1 pöttyös meg 1 csíkos labda maradt éppen a labdatartóban. Sajnos nem, szólalt meg ekkor a nagypapájuk. Pattika és Kittike mindenből csak a rózsaszínűt szereti. Hű, szaladt ki a számon. De hát akkor hogy tudják megkülönböztetni, hogy melyik kié? Sehogy, vágta rá a kérdésemre az őszinte választ a nagypapa. Eszembe jutott egy olyan mese, amellyel egy kicsit bővíthetném a lányok ízlésvilágát. Patti, Kitty, ugye így hívnak benneteket? Igen, válaszolták teljesen egyszerre az ikrek. Mi történne akkor, ha én most, Patti, neked ajándékoznám a csíkos labdát, Kitty, neked pedig a pöttyeset? Nem játszanánk vele! Vágta rá szinte egyszerre a két kislány. De miért tennétek ilyet? Mert csak a rózsaszín labda szép, a pöttyös labda béna, mondta Kitty ellentmondás nem tűrő hangon. Mert csak a rózsaszín labda jó, a csíkos labda ciki, válaszolta Patti morcos fejet vágva. Kezdtem megérteni az ikrek gondolkodását. Itt volt az ideje elővennem a varázsmesekönyvemet. Oda vittem a lányokhoz, és kinyitottam az egyik kedvenc mesémnél. meghallgatnátok egy mesét. Ígérem, ugyanolyan szeretettel fogom felolvasni mindkettőtöknek. Patti, neked is, és Kitty, neked is. Jó, mondták egyszerre a lányok, és leültek a babaszoba két pöttöm székére. A mese így hangzott. Élt egyszer a városban két labda. Az egyiken csodálatos pöttyök voltak, a másikon pedig csíkok. A csíkos labda egy kisfiúé volt, a pöttyös pedig egy kislányé. A játszótéren ez a két gyerek mindig versenyzett egymással. Legtöbbször azon ment a vita, hogy kinek a labdája tud magasabbra vagy messzebbre szállni. Persze ebben a versengésben a labdák is részt vettek. Én vagyok az ügyesebb, mondta a pöttyös. Én vagyok a gyorsabb labda, mondta a csíkos. Ez az egész versengés kezdett egyre veszélyesebbé válni. A kislány olyan magasra dobta pöttyös labdáját, hogy majdnem fennakadt egy fán. A kisfiú máskor oly erősen pattogtatta az aszfalthoz, hogy szegény csíkos labda majd szétpukkadt. De sem a kislány, sem a kisfiú nem volt hajlandó engedni abból, hogy az ő labdája a jobb. Hanem egyszer megjelent a téren egy nagyobb fiú. Megkérdezés nélkül felvette az éppen magára hagyott pöttyös labdát, és óriási erővel földhöz vágta. Ekkor a szegény pöttyös labda szelepe kilazult, és szivárogni kezdett belőle a levegő. Pár perc múlva a labda teljesen leeresztett. A csíkos labda, aki addig a pöttyös labdában csak az ellenfelét látta, kétségbe esetten kiabálni kezdett. Hé, valaki segítsetek! Pöttyös labda bajban van! De a játszótér zajában senki sem hallotta meg a segélykiáltását. Gyorsan odagurult hát a pöttyös labdához, és kedvesen kérdezni kezdte. Pöttyös, nagyon fáj. Kiment belőlem. Minden erő, mondta halkan pöttyös. Ne félj, megmentelek, mondta eltökélten csíkos, és addig gurult keresztül kasul a játszótéren, míg meg nem találta a gazdáját. Amikor a fiú felkapta volna a labdáját a földről, csíkos kicselezte és tovább gurult, egészen pöttyös gazdájáig. A lányka először bizalmatlanul méregette a csíkos labdát, és az ő követő fiút is, de aztán, mintha megérezte volna, hogy baj van, mégis utána eredt. Végre odaértek a leeresztett labdához. Amikor a kislány meglátta, hogy mit tettek Pötyivel, sírva fakadt. Tönkretették, kiáltotta. A fiú viszont nem adta fel. Gyorsan felszedte a földről a már teljesen leeresztett labdát, és már futott is vele a bicikli szervízbe, ahol az apukája dolgozott. Szerencsére az apukája nagyon értett a szelepekhez, így meg tudta menteni Pötyi életét, sőt, végül mind a két labdát olyan keményre fújta, hogy onnantól tényleg ők lettek a leggyorsabb és legmagasabbra szárnyaló labdák a környéken. Egy valami azonban megváltozott. Pötyi és Csíkos soha többé nem versengtek egymással, hanem ahol csak tudták, segítették egymást. A fiú meg a lány pedig attól kezdve barátok lettek, és nagyon büszkék voltak közös labdáikra, a pattogós pöttyösükre és a csattanós csíkosukra. Ha jól emlékszem, Kitty szólalt meg hamarabb a mesém után. Én akkor szívesen választanám Pötyit, azzal már ki is vette a labdakosárból a pöttyös labdát. Patti erre megkönnyebbülten elmosolyodott. Akkor enyém lehet a hős csíkos? És gyorsan ő is kiszedte a csíkos labdát a tartóból. És mire az ikrek boldogan távoztak a nagypapájukkal, nekem csak annyi dolgom maradt, hogy bezárjam az én drága jó játékboltom ajtaját, és elvigyem a 8 leeresztett labdát megragasztani.
2: a mesét újra meghallgathatod hétfőn reggel 7 órakor. A következő rész pedig hétfőn este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
3: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
4: Sziasztok, gyerekek! Én Babosfehér Nóra vagyok, és most én mesélek nektek egy kedves kis mesét. Bartóc Ilona, mese a szitakötőről. A bakonyi erdő szélén, pár lépésre a magányosan hajladozó fenyőfáktól tiszta vízű patak csordogál, s reggelenként versenyt muzsikál az erdő madaraival. Két partján minden tavasszal magasra nő a selymesfű. Zöldjét aranyszínű gólya hírpettyezi, halványkék ne felejtsd szegélyezi. A reggeli napsütésben kékszárnyú szitakötők lebegnek a patak felett, lebuknak a fodrozó vízre, aztán megint felreppennek, játszadoznak, libegnek. Mind meg annyi kék ruhás, néma tündér. Bizony, kékruhás tündérnek gondolta őket Julika is, mikor egy májusi reggel a patakpartján üldögélt kis húgával, Katicával. Látod, szárnyas tündérkék, mondta Julika. Tündérkék, ámuldozott Katica. Tündérkék, akik teljesítik a kisfiúk meg a kislányok minden kívánságát. Egész biztosan tündérek, erősgette a nővérkéje. Julika, édes Julika, vigyünk haza legalább egy kékszárnyú tündért. Vigyünk haza egyet, hökkent meg Julika. Minek vigyük haza? Hogy teljesítse a kívánságainkat. Anyu meg apu is örülnének, egész biztosan örülnének neki. A tündérke talán az ő kívánságaikat is teljesíteni. Julika jó kislány volt, nagyon szerette a húgocskáját, az édesapját, meg az édesanyját is. No és nagyon szeretett volna magának egy piros pettyes gumilabdát, egy szőke alvóbabát. Ha lesz egy kékszárnyú házi tündérük, talán ez a két nagy kívánsága is teljesülhet. Jól van, Katicám. Fogunk egy tündérkét, hazavisszük, dobozba tesszük, késem engedjük onnan, míg nem teljesíti minden kívánságunkat. Julika szép óvatosan a patakhoz lépkedett. Elővette a zsebkendőjét, s olyan ügyesen dobta a libegő-lebegő szitakötők fölé, hogy foglyul ejtett egyet, a legszebbiket. Julika vigyázva fölemelte a zsebkendőt, ügyesen összefogta a négy sarkát, a szitakötő hiába verdesett szép kék szárnyával. Nem menekülhetett. A két kislány hazasietett. Gyorsan kiürítették édesanyjuk legkisebb varródobozát. Szanaszét gurult a fehér cérna, a sok piros meg a sárga gyűszű. Az üres dobozba meg belezárták szegény kis szitakötőt. Julika aztán térdére vette a dobozt, kis Katica meg elibe kuporodott, s együtt mondogatták. Tündérke, kékszárnyú tündérke! Teljesítsd a kívánságunk, hozzál nekünk piros labdát, hozzál nekünk hajas babát. Kérlelték, bíztatták a szegény fogoly szitakötőt, de a kívánságok csak nem teljesültek. Végre bejött anyuka, s megkérdezte, mit keres a padlón a cérna, a gyűszű, meg a sok gomb, miért szorongatja, miért rázogatja Julika a varródobozt. A két kislány szép sorba elmondta anyukának, hogy miért ejtették foglyul a szitakötőt, miért hozták haza. Anyuka először csak mosolygott, de aztán elszomorodott. Kivette Julika kezéből a dobozt, s felnyitotta. Nézzétek csak meg! Julika meg Katika kíváncsian kukucskáltak a dobozba, s ti ugye már tudjátok is, hogy mit láttak. A patak fölött tündér szép táncot járó szitakötő mozdulatlanul szürkén gubbasztott a doboz fenekén. Most már Julika sem képzelte, hogy akár a legeslegkisebb kívánságot is teljesíthetné. Hova tűnt a táncoló, lebegő, kékszárnyú tündér? Katica meg Julika csodálkozva nézett anyukára. Gyertek, vigyük vissza a patakpartra. A napfényben, a virágok között talán felvidul, mondta anyuka. És újra szép lesz, kérdezte Katica. Úgy szeretném, ha megint vidáman táncolna. No, ezt az egy kívánságot talán mégis teljesíti a kis szitakötő, mosolygott anyuka. Mert tudod, kislányom, csak egyet szabad tőle kívánnunk, azt, hogy szép legyen, hogy táncoljon a napsütésben, hogy gyönyörködhessünk benne. Na, most gyertek szépen! Anyuka kézen fogta a két kislányt, lesétált velük a patakpartra, s a szomorú kis szitakötőt szép, óvatosan rátette egy gólyahír aranyszínű virágára. A szitakötő ott sütkérezett kicsit, aztán hamarosan fölröppent, és elvegyült a csobogó patak tükre felett táncoló testvérei között. Julika meg Katica még sok nyári reggelen gyönyörködött a szitakötők boldog táncában, de soha többé eszükbe sem jutott, hogy akár egyet is sötét dobozba zárjanak.
3: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás meseládi.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Magyar némese, a tulipánál változott királyfi.
1: Volt egyszer egy király. Annak volt egy fia. Azt mondta egyszer az apjának: édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüske bokorban varjú károgott, kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, az meg így szólt hozzá: húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, repítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjú tollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá: vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi. Szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá: tépd ki két hajszálamat, s ha valamikor bajban leszel, eresd csak szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi, harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, és annak van egy világszép leánya. De ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. Na, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte. Az meg megmondta neki, hogy bújjon el háromszor, ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. Na, a királyfi a levegőbe dobta a varjú tollat. Jöttek a varjak seregestül, felvitték egy magas hegy tetejére. De a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap a tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal. Annak a hasába bújt el a királyfi. De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megszírógatta királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste, estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta piros tulipánt, a szép lány még meg is csókolta a szép virágot, s az nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tiéd, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi mégiscsak megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb leányát.
2: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A vidra és a róka. A vidra meg a róka már régóta jó barátságban voltak. Egy aprócska falu határában éldegéltek. A vidra a tóparton épített magának otthont, a róka pedig az erdőben vájt vackot magának. Habár régi jó cimborák voltak, a ravaszdi róka mégis állandóan borsot tört a vidra orra alá. A békés vidra pedig mindig szó nélkül tűrte a róka tréfáit, ám idővel nála is betelt a pohár. A vidra éppen azon morfondírozott, hogyan leckésztesse meg a rókát, mikor szembe jött vele a ravaszdi. Szervusz, barátom, rég láttalak, hogy telt a nyarad? Kérdezte a róka. Köszönöm, jól telt. Hát neked, rókakoma? Igazán pompás volt, kár, hogy vége. Most már készülnünk kell a fagyos térre, mondta szomorúan a róka. De tudod mit? Támadt egy remek ötletem. Vendégeljük meg egymást, mielőtt még beköszönt a tél. Legyen, ahogy akarod, válaszolt szűkszavúan a vidra. De mondd csak, rókakoma, melyikünk legyen az első? Kezd te a főzést, én valami különlegeset akarok készíteni, és az még időbe telik. Válaszolta sejtelmesen a róka, megbeszélték, hogy másnap a vidránál találkoznak. A vidra pedig, ahogy igazi jó vendéglátóhoz illik, már kora hajnalban elkezdte a sürgésforgást. Először kiment a tóhoz. Megfogta halat a vacsorához, majd egész nap takarított, kifényesítette a vackát. Estére incsiklandóan finom vacsorával készült a barátjának. Volt ott sült hal, néhány szem kagyló, csigák és tápláló hínársaláta. A rókának a nyál is összefutott a szájában, mikor meglátta a sok finomságot. Vacsora alatt kedélyesen elbeszélgettek egymással, majd mikor a róka teleette magát, megköszönte az ízletes vacsorát és hazament. Másnap a rókakomán volt a sor. Ám a ravaszdi egész nap csak henyélt, az árnyékban szunyált, és mancsát sem mozdította, hogy vacsorát főzzön a vidrának. Mikor beesteledett, a vidra elbattyogott a róka odvához, és igencsak meglepődött, mikor megpillantotta a rókát, az üres asztal mellett ült, és az eget kémlelte. Jó estét, rókakoma! Itt vagyok. Megjöttem vacsorára. Ám a róka csak némán ült tovább, mintha meg sem hallotta volna a vidra szavát. Haló, rókakoma! Megjöttem! És kissé felemelte a hangját. Ne haragudj, észre sem vettelek, annyira elmerültem a teendőkben. Történt ugyanis, hogy összetalálkoztam az állatok királyával, és ő azt parancsolta, hogy figyeljem egész este az eget, és szóljak, ha veszély leselkedik ránk. A jóhiszemű vidra kissé furcsálta a dolgot, de a király szavában csak nem kételkedhetett, így hát fogta magát, és üres gyomorral hazament. Aztán másnap újra felkereste az erdőben a róka odvát. Ám a finom vacsora helyett most is csak egy üres tányér várta. Jó estét, rókakoma! Köszönt a vidra, ám a róka észre sem vette. Egyre csak bámulta a földet. Rókakoma! Ne haragudj, elkalandoztam, újabb megbizatást kaptam. Most a földet kell figyelnem egész nap. Sajnos ezért nem jutott idő a vacsorára. Kért elnézést a róka. Ám most már a vidra is sejtette, hogy a róka csúfot űz belőle. Mégsem szólt semmit, csak kissé bosszúsan hazacaplatott, s közben azon morfondírozott magában, hogyan vágjon vissza a hazug rókának. Egyre csak törte a fejét, de nem jutott eszébe semmi. Aztán, mikor beköszöntött a tér, az egyik különösen hideg reggelen a vidra összefutott a rókával az erdőben. Jaj, de jó, hogy látlak, barátom, ki tudnál segíteni egy kis harapni valóval? Már vagy egy hete egy falatot sem ettem, könyörgött a róka. Bárcsak tudnék segíteni, de most nekem is üres az éléskamrám, felelt a vidra, és közben eszébe jutott valami. Hanem azt hiszem, mégis fogok tudni neked segíteni. Megtanítalak, hogyan kell halat fogni.
A róka repesett az örömtől, és azt gondolta, ezentúl mindig jut majd neki néhány friss hal. Na akkor most jól figyelj, kezdte a vidra. Éjjel menj ki a tópartra, és vágj a befagyott jégen egy léket. Majd lógasd bele a farkad a vízbe, és figyeld meg, mire felkel a nap, annyi hal fog csüngeni rajta, hogy egy hétre jól laksz, füllentette a vidra. De jól vigyázz, közben moccannod sem szabad, különben elijeszted a halakat. A róka figyelmesen végighallgatta a vidra tanácsait, aztán hazament. Majd mikor éjfélt ütött az óra, kiment a befagyott tóhoz, és úgy, ahogy a vidra mondta, léket vágott rajta. Azután összeszedte minden bátorságát, és bedugta a farkát a jéghideg vízbe. Báhú, kiáltott fel a fájdalomtól, és mintha csak ezernyi tű bögdöste volna. Ám az éjség nagy úr, a róka pedig a finom halakra gondolt, akik a tóban lubickolnak, és rögtön összekapta magát. Belelógatta a farkát a vízbe, és összeszorított fogakkal várta, hogy felkeljen a nap. Teljesen átfagyott, mire a nap első sugarai megjelentek az égen. Akkor a róka megpróbálta a farkát kihúzni a vízből, ám az meg sem mozdult. Biztosan annyi hal van rajta, hogy felemelni sem lehet, gondolta magában a róka, közben egyre csak rángatta, de mint hiába. Arra vazdi bizony, ott ragadt, a farka belefagyott a tó jégtakarójába. Szégyen szemre meg kellett várnia, hogy az emberek kiszabadítsák onnan. Így esett, hogy a vidra Móresre tanította a rókát.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Nincs szebb állat, mint a lúl, nem kell neki gyalogút. Télen-nyáron vezitláb, úgy kéméli a csizmát.
0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Apáti Kovács Béla, színtelen pillangó. Egyszer szörnyű dolog történt a virágos réten, ahol a színes szárnyú pillangók élnek. Pepikének, a kicsi pillangó lánynak egy hatalmas eső lemosta a tarka szárnyairól a színeket. Szomorú látvány volt a pillangólány színtelenül. Ezen kívül pillangóéknál igen nagy szégyen volt, ha valaki színtelen szárnyakkal jelenik meg a társai előtt. Még az is előfordult, hogy a többiek kiközösítik, nem állnak vele szóba. Amikor Pepike észrevette ezt a közeli patak vizében, keservesen elsírta magát, és elbújt egy sűrű bokorban. A közeli faágán ülő kismadár mindent látott, és megkérdezte tőle: mi a baj, Pepike? Miért itatod az egereket? Szegény kicsi pillangó ilyetten kapta fel a fejét. Először azt hitte, hogy valamelyik pillangótársa szólította meg. Nagyon megkönnyebbült, amikor csak egy kismadár volt. Hogy ne sírnék? Nézd csak, a szárnyaim színtelenek lettek. Az eső lemosta róluk az összes színt. Hogyan menjek így a többi pillangó közé? Ha meglátják színtelen szárnyaimat, ahányan csak vannak, mind ellenem fordulnak. Még az is előfordulhat, hogy elkergetnek erről a szép virágos rétről. Mi lesz akkor velem? Elpusztulok, ha nem repdesetek a sok illatozó virág felett. Ezért ne búsulj, Pepike, vigasztalta a kismadár. Segítek, hogy szárnyait újból színesek lehessenek. Igazán? Megtennéd? Örvendett a pillangólány, és örömében boldogan ugrálni kezdett. Természetesen, szívesen segítek a bajba jutottakon, válaszolta. Hogyan tud segíteni, hogy a szárnyaim színesek lehessenek? Nagyon egyszerű, van nekem egy barátom a faluban. Egy kisfiú, aki csodásan tud festeni, és szüleitől nemrég kapott egy festőkészletet neve napjára. Pepike ámulva hallgatta a kismadarat, és alig várta, hogy megismerkedjen a kis festőművésszel. Majd kíváncsian megkérdezte: és mit kér, amiért befesti színesre a szárnyaimat? A kismadár hangosan elnevette magát. Mit kér? Tudd meg, hogy a barátom mindezt elkészíti ingyen, mert ő olyan rendes, segítőkész kisfiú. Ez megnyugtatta Pepikét, és a kismadárral vidáman elindult a falu felé. Hamar meg is érkeztek. Szerencséjükre a mérges kutya is valahol a hátsó udvarban húzta a lóbört, és nem figyelt fel rájuk, amikor megérkeztek. Gergő! Gergő! Csipogta óvatosan a kismadár a fiúcska ablaka alatt egy faágra repülve. Nyisd ki az ablakot! Beszélni akarok veled! Az ablak gyorsan kinyílt, és egy kócos fejű fiúcska nézett ki rajta. Mit akarsz, csicsergő? Miben segíthetek? Nézd csak, nagy bajban van az én kicsi barátom Pepike. Az eső lemosta a színeket szegénykének a szárnyairól. Légy szíves, fesd újra őket, mert így a többi pillangó elkergeti a virágos rétről. Ugye megteszed? Nagyon szívesen, mondta mosolyogva Gergő. Úgy is gyakorolnom kell a festést. Csak azt mondjátok meg, hogy milyen legyen. Ezt rád bízom, felelte Pepike. A kismadár azt mondta, hogy te gyönyörűen tudsz festeni. Azt szeretném, ha a szárnyai minél színesebbek lennének. Ezen nem újjon, mondta, és mindjárt neki is állt a munkának. Elővette a szépen rendben tartott festőkészletet a szekrényéből. Megkérte a pillangólányt, hogy foglaljon helyet az asztalon, majd festeni kezdett. Közben a kismadár kint az udvaron trillázott, hogy elterelje a háziak figyelmét. Mindenki az ő dalával volt elfoglalva, és senkinek nem jutott eszébe benyitni a kisfiú szobájába. Ez alatt Gergő olyan gyönyörű színeket varázsolt Pepike szárnyaira, hogy ilyen talán még a pillangó királynak sem volt. Amikor elkészült, elégedetten szemlélte munkáját. Nézd csak, kicsi pillangó, ugye tetszik az új színes szárnyad? Gergő egy tükröt tartott Pepike elé, hogy megcsodálhassa magát. Szebbek, mint újkorukban! Kiáltott fel boldogan a pillangólány, és alig várta, hogy megmutassa társainak. Gyorsan megköszönte a segítséget a kismadárnak és Gergőnek. Köszönöm, drága barátaim, a segítséget. Megmentettétek az életem. Most mennem kell. A többiek már várnak. Ég áldjon benneteket! A kis festőművész nem vette szokon, hogy Pepike ilyen hamar visszarepült a virágos rétre. Sőt, örült, hogy mások is láthatják, milyen szépen tud festeni. Pedig még csak óvodás. Igaz, már nagy csoportos. Ha találkoztok egy szépséges, színes szárnyú pillangóval, tudjátok meg, bizonyára neki is Gergő festette a szárnyait.
Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

Csukás Mese Rádió. Még egy mese.

0: A nyulacska harangocskája. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett reá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát. De a fejsze nem vágta ki a fát. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, hogy a fa adja vissza a harangocskát. De a köszörűkő nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát, hogy a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, hogy ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kért tőle tejecskét. A tehén azt mondja, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, s a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, s a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűkövet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megörvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
4: Szervusztok, gyerekek! Én Benkő Péter vagyok, színész, és egy mesét fogok elmondani nektek. Mirmurról, a kandúrról, és arra kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeiteket, és képzeljétek el, hogy néz ki Mirmur. Milyenek az autók, milyenek a bútorok, milyenek a ruhák, a színek, képzeljétek el, és gyertek velem ebbe a nagyszerű kis kalandba Csukás István Mirmur nyomoz Budapesten című könyvéből mondok el most nektek egy részletet. Óbudán már nagyon régen is laktak, ez a címe. Egy taxi állt a bécsi kapu előtt, a taxis éppen rádión vette fel a megrendelést.
5: A Quincunkba tudom, hogy Óbudánba megyek.
4: Mirmur hallgatózott. De jó lenne menni, gondolta. A taxis, mintha meghallotta volna, kinézett az ablakon, és mosolyogva így szólt. Jaj, de szép kis cica. Milyen intelligens képed van. Elvigyelek? Bár Mirmur nem szerette, ha kis cicának nevezik, igyekezett intelligens képet vágni, és szaporán bólogatott. A taxis kinyitotta az ajtót. Na gyere! Mirmur beugrott a taxiba, a taxis megsimogatta, és elindultak. Átvágtak a Moszkva téren, lekanyarodtak a Margit körútra, és onnan végig autóztak a Dunaparton. Balra látta a rózsadombot, amelyet egy Gülbaba nevű török dervis ültetett tele rózsával, amikor itt voltak a törökök. Ma már a rózsák helyén házak vannak, csak a domb neve őrzi a régi időket. Ott van fönn Gülbaba sírja is, egy kis épületben, amit törökül Dürbének hívnak. Érdemes meglátogatni, mert megérdemli. Aki szerette a rózsákat, nem is lehetett rossz ember. Lejjebb vannak a fürdők. Az első a Lukács fürdő. A forrást már nagyon régóta ismerik. Ismerték már az ókorban is. A középkorban pedig gabona malmot és puskapor malmot hajtottak vele. Most már nincsenek malmok, most csak fürödnek benne, de ez is nagyon jó. Mellette van a császárfürdő. Mátyás király korában kedvelt fürdőhely volt. A törökök is nagyon szerettek fürödni a jó, meleg, kénes vízben. Még újabb részt is építettek hozzá, és azt mondják, hogy a legnagyobb magyar, vagyis Széchenyi István itt ismerkedett meg későbbi feleségével. Hát bizony, híres fürdő, sok híres ember járt ide. Mellette van a Komjádi Béla sportuszoda. A magyar vízilabda válogatott egykori kapitányáról nevezték el. Versenyeket szoktak tartani itt, de azért lehet benne fürödni és úszkálni a közönséges halandóknak is. Budapestet a fürdők városának is nevezik. Hát miért, Mur, ugyan nem nagyon szeretett fürödni, a macskák inkább mosakodni szoktak, de azért megcsodálta a fürdőket. A Dunapartról fölmentek a Lajos utcába, amely Nagy Lajos magyar király nevét őrzi, aki a királynénak egy egész város részt épített itt. Elsuhantak az amfiteátrum mellett, ezt még a rómaiak építették, nagyjából 2000 éve, és még mindig állnak a falak. Hát, azért régen tudtak építkezni. Körszínház volt eredetileg, amikor még ez a vidék a római birodalomhoz tartozott. A Lajos utca, amelyen mirmúrik robogtak, már a római időkben is fő útvonal volt, valamikor elvezetett Aquincumig. Mirmúrék is megérkeztek, a taxi megállt, Mirmúr kiugrott, és intelligensen nyávogva elbúcsúzott. Leselkedett befele. Itt vannak a romok, gondolta. Jó volt Oriza Trisznyák jele. És én is jó nyomozó vagyok, mert megtaláltam. Az O betűt ugyan nem találtam, de majd hozzáképzeljük. Itt úgyis minden csupa jó, vagyis régi. Kényelmesen bámészkodott, hiszen a romok nem szaladnak el. Ha már megmaradtak 2000 évig, még kibírnak pár percet. Mirmúr gyorsan kitalált egy verset, mindjárt el is szavalta. Laktak itt is, jól tudom, habár minden csuparom. Valamikor itt város volt, a városban házak álltak. A házakban emberek éltek, sétálgattak az utcákon. Itt-ott még ma is megvan a régi kőburkolat, és őrzi a kocsi nyomokat. És volt minden. Például húspiac és közfürdő, és volt templom, volt vízvezeték, és volt szökőkút. Mirmúr elmerengett a régi város romjai között, elképzelte az embereket és az elsuhanó időt. Biztosan voltak macskák is, mormogta a bajusza alatt. De azért hallhatóan, mert valaki megszólalt mellette.
6: Meg kocsák is.
4: Mirmúr felkapta a fejét, és rögtön visszapottyant a jelenbe, és megnézte, hogy kiszólt. Egy vigyorgó, nagy fülű kutyát látott, aki barátságosan bólogatott, majd udvariasan bemutatkozott.
6: Hopp, pardon, téglajári megállónak hívnak.
4: Lehet nevetni, de Mirmúr nem nehetett. A kutya elégedetten nézte.
6: Nem tehetek róla, mondta. Ezt a nevet kaptam. A gazdámnak kedves emlékei fűződnek a téglagyári megállóhoz. Hát téged hogy hívnak? És mit kereseli?
4: Mirmúr is udvariasan bemutatkozott, mosolygott.
7: Mirmúr a nevem, és éppen nyomozok. De ez maradjon kettőnk között.
4: Téglagyári megálló olyan lelkesen bólogatott, hogy majd leesett a feje.
6: Hú, ez nagyon izgalmas, és én is nyomozni akarok. Miután nyomozol? Mit keresel? Mit keresel? És kit keresel?
4: Mirmúr intett.
7: Gyere, hajolj közelebb, itt még a falnak is füle van.
4: A romokra nézett, és kiavította magát.
7: Illetve a romoknak, mert valak nincsenek. De fül azért lehet, érted?
4: Téglagyári megálló zavartan megrázta a fejét.
6: Ezt nem értem. Milyen fül? És kinek a füle?
4: Mirmúr fölényesen legyintett.
7: Hát ezt csak úgy képletesen mondtam. A lényeg az, hogy nem szabad fecsegni.
4: Téglagyári megálló összepréselte a száját, és közelebb hajolt. Mirmúr suttogva mondta.
7: A jelet keresem, amit Oriza Trisznyák hagyott.
6: Hol?
4: Suttogott téglagyári megálló is.
7: Itt valahol,
4: mutatott körbe Mirmúr.
7: A nyomak ide vezettek, vagyis a múltból kell elindulni. Az O betűből én megyek balra, te indulj jobbra, és középen találkozunk ott a múzeumnál.
4: Elindultak az egyik jobbra, másik balra. Téglagyári megálló eltűnt Mirmur szeme elől, Mirmur körülnézett, hogy mi emelkedik ki a romok közül, hát meglátott egy oszlopot. Megcélozta, és odafutott. Most is jól gondolkozott, vagyis jól eltalálta Oriza triznyák észjárását, mert az oszlopon ott volt a jel. Egy papír csík futott körbe, arra volt rajzolva. Mirmur nézte, vajon mit jelenthet? Egy O betű és egy mozdony, majd a homlokára csapott. Miau! Világos! A mozdony a pályaudvaron van, az O-ból megyünk az állomásra! Leszette és összetekerte a papírt. Nem kell, hogy az egész környék lássa. Körülnézett, hogy hol van a mosolygós kutya. Téglagyári megálló előbukkant egy rom mögül, és vigyorogva nyalogatta a száját. Több jelet is találtam, mondta. Először egy darab kolbászt, aztán egy fél virslit, aztán meg egy sonkás zsömlét.
7: Hol van? Kérdezte Mirmur nagyot nyelve.
6: Megettem, vigyorgott téglagyári megálló. Rohadok vissza, nagyon jó lesz ez a nyomozás, és eltűnt a romok között.
4: Mirmur legyintett.
7: Én még ilyen buta kutyát nem láttam.
4: Majd a kutya után kiáltott.
7: Nyáu! A jeleket nem esszük meg!
4: De téglagyári megálló már messze járt, nem hallotta. Mirmur fogta a tekercset, és kiügetett a római romok közül.
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A herceg most így szól, mondd, hogy szólíthatlak. Gyere velem, és én bemutatlak az udvarnak.

0: Bátori Irén, Cérnaszál vígan járj, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Évi elhatározta, hogy új ruhát varr a babájának. Édesanyjától babaruhának valót kért. Kapott is. Egy kockás, egy pöttyös, meg egy virágos babaruhának valót. A varródobozból kikeresett egy szép fényes tűt, és a összehajtott kockás szövetet öltögetni kezdte. Igen ám, de hiába öltögette, mert nem volt a tűben cérna. Igaz is jutott eszébe, cérna nélkül nem lehet varni. Szaladt a varródobozhoz, kikereste a fehér cérnát, és egy hosszú szálat letépett belőle. Újból öltögetni kezdett. De bizony a cérna minduntalan kiszaladt a szövetből. Mikor Évi édesanyja meglátta, mit csinál a kislány, odament hozzá, és azt mondta: "Várj csak, kislányom, megmutatom, hogyan kell varni." Azzal csomót kötött a cérna végére, és áthúzta a tűt a szöveten. Most már nem szaladt ki a cérna, lehetett varni. "Így," mondta édesanyja Évinek. Még gyűszűt is adott neki, hogy a tűfoka ne szúrja az ujjahegyét. Aztán elment a piacra vásárolni. Most már csak szépen öltögetni kellett, hogy elkészüljön a kis ruhácska. Igen ám, de a cérna összegubancolódott, Évi meg rángatta, míg végre elszakadt. Azután meg úgy meghúzta a cérna egyik végét, hogy a másik vége kiszaladt a tűből. Hogyan is kell csak, töprengett magában. Aztán eszébe jutott szép sorjában. A cérna végét megsodrom, tűbe befűzöm, csomót kötök rája, akkor jó lesz. Így is tett. De alig, hogy varni kezdett, a cérna megint összegubancolódott. Évi mérges lett, rángatta a cérnát, s az újból elszakadt. Ahányszor hozzáfokott, mindig ez lett a vége. Most már nagyon elkeseredett. Szomorúan nézett a varnivalóra. Nem lesz ebből soha ruhácska. Úgy neki szomorodott, majdnem sírva fakadt. De ebben a pillanatban valaki vállára tette a kezét. Évi megfordult, és egy hófehér hajú, ráncos arcú, töpörödött anyukát látott az ágya mellett állni. Ki vagy te? Kérdezte Évi csodálkozva. Ilyen öreg asszonyt még soha életében nem látott. Mellette még nagyanyú is fiatalnak látszott. Én a varrószerszámok nagyanyúja vagyok. Tű, cérna, olló, nekem engedelmeskednek, mióta világ a világ.
2: Jaj, de jókor jöttél, drága öreganyú! Parancsold meg a cérnának, hogy ne gubancolódjon össze, és a tűnek, hogy varjon.
1: Az öreganyuka nem kérette magát, így szólt. Varró tű szaporán, öltést öltés után, cérna szál vígan járj a tűfoka után. Alig mondta ki az utolsó szót, a tű varni kezdett, szaporodtak a szép egyforma öltések a varnivalón. Évi ámulva nézte. De amikor a serényen öltögető tűről az öreganyókára pillantott volna,

Igen. Varró tűz szaporán, öltés-öltés után, cérna szál vígan jár, a tű foka után. De bizony a tű meg sem moccant. Anyu ekkor érkezett haza a piacról. Amint meglátta a szép öltéseket a kockás kelmén, megdicsérte kislánya ügyességét. Évi csak hallgatott. Aztán szó nélkül eltette a babaruhának valót. Másnap, mikor édesanyja elment, megint elővette. Letette maga mellé az asztalra, s várta, hogy a tű varni kezdjen. De bizony az meg sem moccant. Akkor elkezdte mondani a varázsverset. Varró tű, szaporán, öltést öltés után. De hiába mondta végig a verset, a varró tű rá se hederített. Bánatos lett Évi, hát hogy ne lett volna? Hiába tudja a varázsverset, nincs a tű fölött hatalma. Bizony szégyen ide, szégyen oda, sírva fakadt, bánatában is, meg mérgében is. Amint sírt, sírdogált, valaki vállára tette a kezét. Fölnézett, hát az öreg anyuka állt előtte. Miért sírsz, kislány? Hogy ne sírnék, mikor nem fogadsz szót nekem se a tű, se a cérna? Hát nem láttad, milyen szépen vart tegnap? Látni láttam, de amint te eltűntél, rögtön abba hagyta. Hát miért nem folytattad te? Minek folytattam volna, hiszen ez a tű magától is tud varni. Ó, mondta az öreg anyóka, hát ilyen lusta kislány vagy te. Azt szeretnéd, ha a sült galamba szádba repülne? Tanuld meg, a szerszámok csak akkor engedelmeskednek, ha magunk is megtanulunk velük dolgozni. Ezt mondva, az öreg anyuka eltűnt. Évi hoppon maradt. Mit fog mondani édesanyának, ha megkérdezi, készen van-e a ruhácska, hiszen egy öltéssel sincs több rajta, mint tegnap. Szerencsére anyu elfeledkezett róla. Ebéd után Évi szokás szerint lefeküdt aludni, ruháit szépen összehajtogatva a székkarfájára tette, azután elaludt. Nem sokára Évi nagymamája nyitott a szobába. Amint meglátta unokája ruháit a székkarfáján, eszébe jutott, hogy a kötött kabátkáról majdnem leesik a gomb, s hogy a varrás kifeslett a kabátujjon. Föltette a pápa szemét, leült az asztal mellé, és a varródobozkából tűt, cérnát vett elő. Évi arra ébredt, hogy valaki halkan énekel a szobában. Azt énekelte.

0: után. Évi megdörzsölte a szemét, s látta, hogy nagyanyó vígan öltöget a tűvel, s jókedvel húzogatja a hosszú cérnaszálat, hogy az szinte röpköd a levegőben. Most vette csak észre, mennyire hasonlít nagyanyó arra ráncos arcú töpörödött kis öreg anyukára, akinek a tű cérna olló azóta engedelmeskedik, mióta világ a világ. Elszégyelte magát, s még aznap türelmesen hozzáfogott a munkához. Elővette a tűt, cérnát, s szépen végig gondolta, hogyan is kell elkezdeni. A cérna végét megsodrom, tűbe fűzöm, csomót kötök rája. Úgy is tett. Szép lassan húzta a tűt, eligazította a cérnát, s lám az nem gubancolódott össze, addig-addig próbálgatta, míg csak egészen jól meg nem tanulta. Nem sokára vart is a babájának három gyönyörű szép ruhát, egy kockásat, egy pöttyösset és egy virágosat.
1: A Cérnaszál vígan jár című mesét hallottátok.
2: Csukás Meserádió.
3: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek! Balogh Tamás vagyok, rádiós műsorvezető. Nagyon-nagyon szeretem a meséket a mai napig. Gyermekkoromban mindig örültem, hogy édesanyám lefekvés előtt olvasott nekünk valamit, és elrepített egy teljesen más világba. Következzen most egy olyan mese, amelyből egy tündérvárost ismerhettek meg. Berg Judit tündérvárosát. Postás. Megérkezett a Rigó posta. Rigó Janó a postás szuszogva zöttyent a mogyoró bokorágára. Hajnal óta meg sem állt, ide röppent, odaszállt, de még mindig 3 levél lapult a táskájában. Janó elfáradt. Táskáját felakasztotta egy ágra, ő maga pedig leszállt a földre, hogy néhány gilisztát keressen. Miközben kapirgált, a mogyoró bokrok közül előkúszott a szél. Rettentően unatkozott éppen, már mindent megtépázott, megcibált az erdőben, és semmi új nem jutott az eszébe. Amikor megpillantotta a faágról lelógó postástáskát, rögtön felcsillant a szeme. Ho-ho-ho! Végre van mit játszani! Meglapult egy bokor alján, aztán hirtelen elősüvített, és egyenesen nekirontott a táskának, a magasba emelte és körbeforgatta, belekukkantott, kikapta a leveleket, és szédült iramban végigrohant velük az erdőn. Janó kétségbe esetten repült utána. Állj meg, te csirkefogó! Azokat a leveleket nem neked írták! De a szél fütyült rá, ide-oda röpködött, tekergett, kavargott, eltűnt a rémült postás szeme elől. Az egyik levelet menet közben elvesztette, a másikat belefújta a patakba, aztán ráunt a száguldozásra, eldobta a 3. levelet, és úgy döntött, alszik egyet. Rigó Janó meg csak repkedett az erdő felett, de semmit sem talált. Végül kimerülten leszállt a nagy tölgyfa legfelső ágára. Ilyen szégyen még sosem esett vele. Ellopták tőle a leveleket. Most hogy fogja kézbesíteni? A faágán ülve világnak fütyülte a bánatát. Panka meghallotta a dalt, és rögtön kiszaladt az erkélyre.
2: Mi történt, Janó?
1: Rigó Janó elmesélte, Panka a fejét csóválta. A szél mindig ilyen. Kinek szóltak a levelek?
2: Az egyik borzéknak, a másik nyesnek, a 3. neked és Csiribínek.
3: Nekünk?
2: Ki írt vajon?
1: Nem tudom. Én csak a címzést figyelem.
2: Ne félj, Janó, megkeressük azokat a leveleket, jelentette ki Panka.
1: De hogyan? Én már mindenütt kerestem.
2: Majd Csiribi segít, mindjárt ide hívom.
1: Rigó Janó elcsodálkozott.
2: Van telefonod?
1: Dehogy,
2: csak figyelj.
1: Panka térült, fordult, hozott egy kis sípot, teljes erejéből belefújt.
2: Titi-tá, titi, Csiribi, gyere!
1: Tudod, ez a jel, magyarázta Panka. Ha elkészül a forró csoki, mindig így hívom, mindjárt itt lesz.
2: Csiribi csak ugyan hamar érkezett, vidáman nevetett Pankára.
1: Nem is mondtad, hogy főzöl forró csokit.
2: Nem is főztem, viszont segítened kell.
1: A szél elfújta Janó leveleit.
2: Csiribi az üstökét vakargatta.
1: Akkor keressük meg a szelet, várjatok. Azzal szárnyra kapott és elrepült. Kisvártatva visszatért az álmos, morcos szél hátán lovagolva.
2: Igazán hagyhattál volna aludni egy kicsit,
1: dúzogott a szél.
2: Segítened kell megkeresni, amit szétszórtál,
1: mondta szigorúan Csiribi.
2: Próbálj visszaemlékezni, hová fújtad azokat a leveleket.
1: Sok felé jártam, susogott a szél.
2: Na jó, akkor gyere, körberepüljük az erdőt.
1: Panka, ülj fel te is és figyeld a földet.
2: Panka felpattant a szél hátára, és elindultak.
1: Rigó Janó a nyomukban. Nézelődtek, keresgéltek mindenfelé, de hiába. A patak partjára érve aztán nagy sürgésforgást láttak. Egy egész sereg béka ugrált a nádas körül. Csiribi jelt adott, és a szél leereszkedett a földre.
4: Kutykorutty, de jó, hogy jössz, Csiribi!
2: Brekegtek a békák.
4: Segíts nekünk vitorlást hajtogatni! Találtunk egy jó kis papírt, ebből lesz a hajó!
1: Csiribi közelebb lépett, aztán nagyot kiáltott.
4: Hisz ez egy levél? Mutassátok csak, itt áll rajta a címzés. Nyest!
1: Éppen ezt kerestük.
4: Brekeke, akkor miből lesz a vitorlásunk?
1: Majd hozok nektek kartonpapír délután is. Együtt hajtogatunk vitorlást.
4: De zászló is legyen rajta. Lesz, lesz, ígérte Csiribi, most pedig indulás.
2: Még két levél hiányzik.
1: Rigó Janó boldogan rejtette táskájába az ázott levelet.
4: Elviszem a nyesnek, ha kiteszi a napra, hamar megszárad.
2: Mi addig folytatjuk a keresést,
4: bólogatott Csiribi, a nagy tölgyfánál találkozunk.
1: Rigó Janó elrepült, Panka és Csiribi visszaültek a szél hátára.
5: Délután várunk,
4: integettek a békák.
1: A szél felemelkedett és lustán beszállt a fák közé.
4: Panka és Csiribi összehúzott szemmel figyelték a földet, hát ha valahol megpillantják a következő borítékot.
1: A kökény bokrok közelébe érve Panka vett észre valami fehéret.
4: Nézzétek, ott benne az ágak közt, mintha volna valami.
1: A szél leszállt a bokrok mellé, a két kis tündér körbejárt.
2: Szerintem az egy boríték, de hogy vesszük ki?
1: A levél a bokor legmélyén hevert hatalmas tüskék közt.
4: Megpróbálom,
1: ajánlkozott Panka, és kezével óvatosan széthúzta az ágakat, de mielőtt benyúlhatott volna a levélért, az egyik ág visszacsapódott és alaposan megszúrta.
4: Panka felsziszent, a szúrás helyén véres volt a karja.
2: Szoríts rá egy zsebkendőt,
1: javasolta Csiribi. Jobb, ha nem húzigáljuk az ágakat, túl mélyen van az a levél.
4: Pankának, miközben csipkés zsebkendőjével törölgette a szúrás helyét, eszébe jutott valami.
2: Hívjuk ide Benedeket.
1: Ő a tüskék közé is be tud ugrálni?
4: Csiribinek tetszett az ötlet, és már repült is a Pin család fészke felé. Nem kellett messzire szállnia, a madarak ott laktak egy közeli fán.
1: Barátjuk, a Dagi Benedek éppen a fészkében rajzolgatott.
2: Gyere, Benedek, segítened kéne, kurjantott Csiribi.
6: Nem mehetek sehova, megtiltotta a mama, énekelte Benedek.
2: Egy elveszett levelet próbálunk kiszedni a kökény bokorból, magyarázta Csiribi.
6: Benedek, Benedek, adok neked levelet, dalolt Benedek, azzal a fészek szélére szökkent, és csőrével lecsípett egy zöld falevelet az ágról.
1: Nem ilyen kell, nevetett Csiribi, hanem olyan, amit a postáshoz.
4: Csiribi felröppent a fészekben Benedek mellé, aztán nagyot nézett.
2: Hát ez meg mi?
4: A rajzom, mutatta büszkén a kismadár.
2: De hát ez egy levél.
4: Pont olyan, amilyet keresünk.
2: Hogy került hozzád?
4: Egyszer csak bepottyant a fészekbe. Van rajta Benedek betű, ezért az enyém. Bogyókat rajzolok rá.
1: Igen, van rajta egy B betű, de nem Benedeket jelent, hanem borzot. Borzéknak hozta a postás. El kell vinnük nekik.
4: Benedek elszontyolodott.
2: Gyere a kökénybokorhoz és segíts!
4: Oda is beszorult egy levél, kérte Csiribi.
2: Aztán majd rajzolsz bogyókat a rajzfüzetembe.
4: Benedek sóhajtozott, de beleegyezett.
1: Gyorsan visszarepültek a kökénybokorhoz, ahol Panka és a szél már türelmetlenül várta őket.
2: Benedek ügyes volt. Óvatosan bearaszolt a tüskék közé, és csőrével kirángatta a levelet.
4: Csak egy picit szakadt el a boríték.
2: Mi van ráírva?
1: Kíváncsiskodott Panka.
6: Panka és Csiribi.
4: Betűzte Csiribi.
2: Úgy látszik, Bonifác küldte a városból. Olvasd, olvasd!
1: Tapsikolt Panka.
4: Csiribi kibontotta a levelet, és már olvasta is.
2: Kedves Panka és Csiribi,
1: látogassatok meg a városban, nagyon várlak. A címet tudjátok. Gyertek, mielőbb. Üdvözöl, Bonifác.
4: Amikor a levél végére értek, Benedek szomorúan csipogott.
6: De jó nektek, még a városba is mentek.
1: Panka megsimogatta a kismadár fejét.
2: Tudod mit, Benedek? Ha elutazunk Bonifáchoz, küldünk neked képeslapot.
6: Ne csak egyet küldjetek, hatot akar Benedek,
4: énekelt Benedek, aztán gyorsan hazarepült, nehogy Pinty mama megszidja, amiért eltűnt otthonról.
1: Panka és Csiribi elvitték borzék levelét Rigó Janónak, aztán neki láttak a csomagolásnak, hogy minél hamarabb elutazhassanak Bonifáchoz a városba.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás István, a kis csacsi megérkezik. Hol volt, hol nem volt, A szoba sarkában, a virágtartón volt egyszer egy kis csacsi. Samu volt a neve. Szürke a bundája, lakkozott a patája, s a füle, ahogy az egy rendes csacsihoz illik is, nagy volt. Ajándékba hozták, kicsomagolták a sejempapírból, összecsókolták, hogy jaj, de kedves kis csacsi, aztán letették a virágtartóra, s ott felejtették. Ő pedig áldogált illedelmesen, visszamosolygott az emberekre, s nézte a szobát, az ablakot, a falon a fényképeket. Különösen a csillár tetszett neki, ahogy este kigyúl, elalszik. Ha madár lennék, gondolta magában, hogy legalább csak légy. Egy szóval, ha szárnyam lenne, fölrepülnék, s megnézném, hogy mi van benne. Egy reggel aztán úgy gondolta, hogy ideje körülnézni egy kicsit és bemutatkozni. Óvatosan lemászott a virágtartóról, és elindult. A szekrény volt legközelebb. Odaállt elébe, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
7: Én vagyok a szekrény.
0: Nem volt valami kellemes hangja, inkább olyan nyikorgó. Nem baj, gondolta a kis csacsi. Meghajolt, és tovább ment. Odaért az ágyhoz, megállt előtte, és így szólt.
7: Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
0: Kis csacsi, jaj, de kedves kis csacsi, én vagyok az ágy. Az ágynak sejmes hangja volt, és látszott rajta, hogy nagyon szeret beszélni.
7: Az se baj, gondolta a kis csacsi.
0: Meghajolt, és tovább ment. A falnál állt a szék. Odaért a székhez, megállt előtte.
7: Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
0: Ám a szék nem válaszolt.
7: Biztosan nem hallotta,
0: gondolta magában a kis csacsi, és még egyszer elmondta a mondókáját. Ám a szék most sem válaszolt.
7: Hiszen ez alszik,
0: szólt a kis csacsi, és lábújhegyen tovább ment. Egyszer csak visszahőkölt. A meglepetéstől szólni sem tudott. Vele szemben állt egy pont olyan kis csacsi, mint ő. Szürke volt a bundája, lakkozott a patája. Végre összeszedte a bátorságát, és közelebb lépett. Úgy tűnt, mintha a másik kis csacsi is lépett volna egyet.
7: Milyen különös, gondolta a mi kis csacsink, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
0: Ám a másik kis csacsi nem válaszolt, de különben nem volt barátságtalan. A kis csacsi áldogált még egy darabig. Szeretett volna beszélgetni, de úgy látszik a másik kis csacsi hallgatag természetű volt. Csak áldogált és nézett kíváncsian.
7: Engem ajándékba hoztak,
0: törte meg a csendet végül is a kis csacsi. De a másik erre se szólt egy szót se.
7: Nem baj, gondolta a kis csacsi. Azért jó, hogy nem vagyok egyedül.
0: Meghajolt, és elindult. Úgy látta, hogy a másik is meghajolt, s elindult valahová. Kíváncsi volt, hogy hova megy, és visszafordult. De a másik is rögtön megfordult. A kis csacsi elröstelte magát a kíváncsiskodásért, és gyorsan még egyszer meghajolt. A másik udvariasan biccentett, és tovább ment.
7: Nem baj, gondolta a kis csacsi. Majd megbarátkozunk, és nagyokat beszélgetünk.
0: Körbejárta a szobát, megnézte a képeket, könyveket, egy kicsit meghemperedett a szőnyegen, majd visszamászott a virágtartóra. Kényelmesen elhelyezkedett, és sorra vette új ismerőseit.
7: Az ott a szekrény, kicsit mogorva, de nem barátságtalan. Az ott az ágy. Szép sejmes hangja van, és szeret sokat beszélni. Az ott a szék. Igaz, hogy alszik. Meg van a csillár is, most sötét.
0: Kicsit fölágaskodott, hogy hát, ha meglátná a másikat, de az nem volt sehol.
7: Biztosan elbújt, gondolta magában. Nem baj, majd holnap megkeresem.
0: És a kis csacsi elmosolyodott örömében, és egy picit a virágtartónak támaszkodva elaludt.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mátyás király és az okos leány. Előadja Benkő Bence Dániel. Mátyás király sokat járt kelt az országban. Hol fényes hintón, hol rossz szekeren, hol pedig gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajthatott át a falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás király, hát kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a kentek bírója? Én volnék az, kérem aláson, állt elő a megszeppent bíró. Micsoda gondtalanok, kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse Eleanor azt a kereket, de meg is nyuzassa, mert ha nem, akkor a fejével fizet, mondta nagyharagosan a király, és egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van. Elhengeríteni, csak elhengerítik azt az útból. De hogyan mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyuzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, hát mi leltekendet? Olyan nagyon töprenkedik, kérdezte a bíró leánya. Ajaj, hajd el, leányom, hát nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja, hárította el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérlelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte, hogy mi baja. Erre járt a minap Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, és összetört a hintójának kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi, nyögte ki a bíró. Ugyan, édesapám, emiatt kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk. Jaj, most mi lesz? Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király. Hol van a bíró? Kérdezte kemény hangon. Elhengerítette azt az átkozott malomkövet. Megnyuzatta-e, hogy parancsoltam? Én jöttem el apám helyett, állt elő takarosan a bíró leánya. A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzhattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Hát kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, s aztán vegyék a vérét. A király erre nem tudott válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király. Te leány, van én nékem 100 éves kenderkócom. Fonjál nekem abból aranyfonalat. Feleli a leány. Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye. Abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor majd én megfonom az aranyfonalat. Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta. Hallod-e, leányom? Van én nékem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozz be nékem azt a korsót. Én szívesen, csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki annak a 100 esztendős kosarát. Hát kilátott már olyat, hogy valamit a színéről megfoltozzanak, felelte a leány. Gondolta magában a király. Sokat jöttem, mentem az országban, de ennek a lánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való? El is veszem feleségül. Mátyás király nem sokat teketóriázott, megkérte a bírótól a lánya kezét. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Borsószem herceg kisasszony, Hans Christian Andersen. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jött-ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem lel magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél? A hajáról, ruhájáról, patakokban szakadt a víz. A cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. No, majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek. Bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szem borsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szemhunyást sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld volt a testem. Restellem megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük, mert 20 derékaljon és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsú szemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került, ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyanazóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Mesés estét! Itt a Csukás Meserádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. Kis Ottó, Maci foci. Maci bocs felébredt, de még nem kelt fel. Azon gondolkodott, vajon ma mi lesz reggelire? Hársméz, akácméz, vadvirágméz. Két dolgot szeretett igazán, aludni és enni. De most nyár volt, nem lehetett téli álmot aludni, ezért felült az ágyában, hogy belásson a konyhában, vajon ma melyik csuprot emeli le a polcról medvemama. Maci bocs ezt a nézelődést magában úgy hívta, mézelődés. Vegyes virágméz volt a reggeli. Lépes. Mind megette. Közben arra gondolt, milyen jó volna egy kis mackó kaland. Elmehetek ma medve papával az erdő szélre? Kérdezte. Hát persze, felelte medve mama. Maci bocs felöltözött. Rövid nadrágot húzott, hozzá baseball sapkát, hogyha találkozna Maci sacival, jól nézzen ki. Addigra medve papa is elkészült. Ő a kantáros nadrágját vette fel, mert az praktikus. Ha összekeni magát munka közben, akkor sem lesz málnás a hasa. Korán érkeztek, még harmatos volt a fű. Medve papa a málna bokrok mellé tette hatalmas kosarát, és munkához látott. Maci bocs is munkához látott, de ő nem a kosarába rakta a málna szemeket, hanem a szájába tömte, mert úgy gondolta, hogy a málna szemek legjobb helye a maci poci. Először csak az erdő szélen járkált. Ott sok volt a málna bokor, menet közben is le tudott csippenteni egy-egy szemet. Azután beljebb merészkedett, és amikor már az erdőben lépdelt, az egyik fa tetején meglátott valami furcsát. Mekkora málna szem! Csodálkozott. Az a valami tényleg olyan volt, akár egy hatalmas málna szem, de valahogy mégsem az. Maci bocs megkerülte a fát, hogy onnan is szemügyre vegye a valamit. És akkor felismerte. Fehér pöttyös, piros labda ült az ágak között. Azonnal kiszaladt az erdőszére, hogy elmondja medvepapának, mit látott. De medvepapa helyett Maci sacival találta magát szemben. Maci saci a legszebb macilány volt a környéken. Szandájához most piros szoknyát viselt, és kis kosarában piros málna szemek mosolyogtak.
2: Gyere, mutatok valami érdekeset, mondta Maci bocs.
3: Gyönyörű,
1: kiáltotta Maci saci, mert a labda színe éppen illett a ruhájához. Még jó, hogy én is szépen felöltöztem, gondolta Maci bocs, aztán elindult felfelé a fán. Addig kapaszkodott, addig nyújtózkodott, míg az orra hegyével elérte a labdát. Akkor megbökte, és az pont Maci saci elé pattant. Kiszaladtak az erdőszélre. A két kosarat letették a fűre, és focizni kezdtek. Maci bocs egy nagyon nagyot akart rúgni a labdába, de nem találta el, és hanyatt esett.
3: Zsupsz! Fáj?
1: Kérdezte aggódva Maci saci, és elindult, hogy segítsen Maci bocsnak felállni.
2: Á, dehogy!
1: Legyintett Maci bocs, és gyorsan talpra ugrott. Ebédidőig játszottak. Akkor Maci saci rúgott egy kapufát, vagyis eltalálta a saját kosarát, ami felborult, és az összes málna kigurult belőle.
2: Majd én segítek összeszedni, mondta Maci bocs, és azonnal ott termett.
1: De amikor leült a málna kupac mellé, inkább falatozni kezdett. Maci saci is leült, és segített neki enni.
2: Ebédszünet! Ebédszünet!
1: Hallották egyszer csak fél álomban, mert evés után kicsit elszundítottak. Maci saci és Maci bocs apukája kiáltozott a málna bokrok felől. Fogták hát a labdát, és az üres kosarakkal elindultak feléjük.
2: Hát ti hol jártatok?
1: Kérdezték a medvepapák.
2: Fociztunk,
1: mutatta fel büszkén Maci bocs a labdát. Aztán leültek a teli kosarak mellé, és ebéd közben elmesélték, mi történt. Miután a négy medve jól lakott, naplementéig mindegyikük teleszette málnával a saját kosarát. Éppen végeztek, mikor a tisztás felől hangokat hallottak.
2: Ott veszett el,
1: mondta egy kisfiú a papájának.
3: Berúgtam a fák közé, de hiába kerestem.
1: A medvék felkapták a kosarakat és beosontak az erdőbe. Onnan lesték, mi történt.
2: Biztosan a labdáját keresi?
1: Súgta Maci Saci medvebocsnak. Ő a labdára nézett, rövid ideig töprengett, végül kigurította az erdőszélre. A kisfiú hamar észrevette a zöld fűben.
3: Ott van, ott van!
1: Kiáltozta boldogan és odaszaladt. Megvárták, míg a fiú a papájával hazaindult. Akkor ők is elindultak hazafelé. De még félúton sem jártak, Maci Bocs kosara már megint üres volt. Mennyi málnát szedtetek? Kíváncsiskodott medvemama, amikor beléptek a házba.
3: Sokat!
1: Büszkélkedett Maci Bocs. De hát a te kosarad üres. Hol a málna?
2: Itt!
1: Mutatott Maci Bocs a pocakjára. Akácméz volt a vacsora. Az asztalnál Maci Bocs részletesen elmesélte medvemamának a mackó kalandot, mire az utolsó falatokkal is végzett.
3: Nagyon fáradtnak érezte magát.
1: De jóleső fáradtság volt. Ahogy letette a fejét a párnára, azonnal elaludt. Hatalmas málna szemekről álmodott.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az öreg ház. A hosszú utcában állt egy nagy ház, ami kiemelkedett színes tetejével a többi egyszerű, fehérre vakolt téglatest közül. Az ólom csatornáját a sarkokban sárkányfejek díszítették, az ablakok körül faragott alakok pihentek. A ház jóval idősebb volt a többinél. Egy felirat bizonyította a bejárat mellett, hogy több mint 300 éve épült. Mellette egy vers díszelgett, de már alig volt kiolvasható. Az öreg ház lakója büszke volt az otthonára, ahol élete nagy részét leélte. Ám akárcsak a házon, rajta is meglátszott már a kor. A szemközti ház földszintjén egy kisfiú lakott a szüleivel, aki délutánonként az ablakból figyelte a régi házat. Mindig integetett a bácsinak, és az barátságosan visszabiccentett. Szüleitől a kisfiú tudta, hogy a bácsi hosszú évek óta egyedül él a házban, ezért egy nap gondolt egyet, s kiszaladt hozzá, és egy ólomkatonát adott neki ajándékba. Másnap üzenete érkezett. Köszönöm szépen az ólomkatonát, szívesen látlak egy tejára. A kisfiú nagyon megörült, már régóta szerette volna belülről is megcsodálni a házat. Szülei megengedték neki, hogy iskolai feladatai végeztével meglátogassa idős szomszédját. Legalább vele is törődik, valaki gondolták. A kisfiú aznap gyorsan végzett minden házi feladattal, felöltözött és elindult. Már a ház kapuja is gyönyörűséggel töltötte el. Az oszlopokon kis, kőből faragott szörnyecskék ültek. Széles lépcső vezetett a tornácra, és végre közelről láthatta a falat díszítő verset, az ablakok körüli figurákat. A házban csupa ódon régi holmi volt mindenütt. Bőrkaros székek, régi faragott almárium, és egy nagy, hangosan kattogó ingaóra díszítették a szobát. A zongora melletti szekrényen egy bekeretezett, régi, megbarnult fénykép állt. Egy hölgyet ábrázolt. Hát ezt a képet honnan szerezted? Kérdezte a kisfiú.
1: Egy árustól vettem. Senkinek sem kellett, mert a hölgy már meghalt. De én ismertem őt. Kedves volt a szívemnek, ezért nagyon örültem, mikor megtaláltam a képet.
0: Aztán a bácsi képes könyveket hozott le az emeletről. Még az ő anyukája mesélt neki belőlük. De milyen csoda szép rajzok voltak azokban. Az ólomkatona a szekrényen állt, és halkan odasúgta a kisfiúnak.
2: Mikor viszel már haza? Csupa régi kacat, nincs kivel játszanom, panaszkodott.
3: Nem jöhetsz vissza, hiszen ajándékba adtalak. Olyan szép ez a ház, megszokod majd, felelte a kisfiú.
0: Azután telt múlt az idő, az ősz télbe fordult, majd jött a tavasz, és közben a kisfiú még néhányszor járt az öreg bácsinál. Jókat beszélgettek mindig. Egy verőfényes délutánon megint ott volt látogatóban, és ahogy a képes könyveket nézegette, az ólomkatona megint rázendített.
2: Egy percen sem maradok itt tovább, vigyél kérlek magaddal, követelte.
0: De a kisfiú hajthatatlan volt.
3: Megmondtam, hogy itt kell maradnod. Ennek a kedves öreg bácsinak alig van társasága. Igazán lehetnél vele szívélyesebb, korholta a katonát.
0: Ezen aztán megsértődött a katona, hogy már nem kell a gazdájának, és az öreg házat sem tudta tovább elviselni.
3: Minden este arról álmodott, hogy visszatér a gyerekszobába, és most elhatározásra jutott.
0: Egy óvatlan pillanatban az ólomkatona levetette magát a szekrény tetejéről, de elvétette az ugrást, és beesett a padló két deszkalapja közé, mozdulni sem tudott. A kisfiú hazament, és nem vette észre, hogy eltűnt a katona, az idős úr pedig azt gondolta, talán a kisfiú vitte magával. Elmúlt a tavasz, a nyár,
3: és lassan leesett az első hó. Aznap az ablakból látta a kisfiú, hogy szokatlanul nagy a sürgésforgás az öreg házánál. Az utcában nagy fekete kocsi állt, még az orvost is látta kijönni a díszes kapun. Azon a napon meghalt az idős úr. De nem volt gyermeke, unokái, így a házat is, és mindent, ami benne volt, elárvereztek. Eladták a bútorokat, az ingaórát, a képeskönyveket is. A régi fénykép a hölgyről pedig visszakerült az árushoz. Végül a házat is lebontották. Csak a talapzata maradt meg a régi deszkapadlóval. Új falakat emeltek, fehérre meszelték őket, és most már ez a ház is csak egy volt a sok közül az utcában. Teltek múltak az évek. A kisfiú felnőtté cseperedett, megházasodott, és feleségével egy házat kerestek a szüleihez közel. Éppen azt a házat vették meg. Mikor először beléptek az ajtón, a kisfiút megrohanták az emlékek. Nézd csak! Egy ólomkatona! A deszkalapok közt találtam, kiáltott fel a felesége. Végül is úgy látszik, mégiscsak hazahoztalak téged, mondta a katonának az ifjú, a viszontlátás örömével.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez az Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mintha kis nap sütne, orcádolj szép sárga, te pitypang virágja.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!